0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton Rádió.

0: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: mit mondanom.
1: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
2: Hogy miért?
1: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: megtalál.
1: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
2: Merülj el benne!
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: legjobb slágerei.
1: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy.
0: Balaton Rádió. Éjjel nappal. A legjobbakkal.
2: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél mégis zavar, hogyha éget. A traumáid miatt lassult le a szívverése téged. Mindenki sajnál, de tudom, senki sem mer közeledni hozzá, mert látják, hogy már egyszer.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: csalódásom.
1: Ezt tekerd be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos. A Balaton legjobb slágereivel.
2: Merülj el benne.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

Tisztelt hallgatóim, hölgyeim és uraim! Jövőre lesz 200 éve, hogy 1804-ben hatályba lépett Európa és tulajdonképpen az egész világ leghatásosabb, legnagyobb kihatású polgári törvénykönyve, a francia polgári törvénykönyv, a Code Civil. Napóleon égisze alatt jött létre, de természetesen lényegét nem ő készítette elő, hiszen ez a kódex már a 18. század közepe óta érett, jogtudósok sora dolgozott az előkészítésén, de a forradalom, a francia forradalom és Napóleon hatásos közbeavatkozása gyorsította föl az eseményeket, és vezetett oda, hogy 200 évvel ezelőtt megszületett ez a kódex. Miért ilyen fontos ez a törvénykönyv? Miért ilyen hatásos ez a törvénykönyv, hogy még 200 évvel később is megemlékezünk róla? A francia kódexnek a nagy előnye az volt, hogy egy olyan történelmi korban született meg, amikor a polgárság az átalakuló társadalmi közegben átvehette a hatalmat, és a polgári törvénykönyv megalkotásával kereteket kapott, jogi kereteket kapott az életviszonyainak rendezéséhez. A Code Civil egy csapásra megszüntette azokat a privilégiumokat, amelyek a francia forradalom előtti társadalmi berendezkedést jellemezték. Példákat mondott, megszüntetett hitbizományokat, megszüntetett az elsőszülöttségnek a privilegizált öröklési jogát, és tulajdonképpen a Code Civillel zárult le az a korszak, amelyet Ancien Régimnek, a régi rendnek nevezünk. Napóleon nem értett a részletekhez, nem is volt jogász, nem is volt jogi képzettsége, remekül érezte viszont és tudta, hogy milyen politikai jelentősége van a Code Civilnek. 1806 és 1808 között a nápolyi trónon ült az egyik bátyja, ugye a testvéreit jól elhelyezte különböző trónokon, még ha ezeknek a többsége Pünkösdi királyságnak bizonyult is. József bátyjának ezt írja ez alatt az idő alatt valamelyik évben, 1806 és 8 között. Hozd csak be Nápolyban a Code Civilt, s a nagy birtok, ami nem húz hozzád, rövid pár év alatt bomlásnak indul. Mit jelentett ez az üzenet? A Code Civillel megszűntek azok az előjogok, amelyek a jogi berendezkedést Franciaországban korábban jellemezték. Mindenek előtt megszűntek azok az előjogok, amelyekkel a nagybirtok a hatalmát megalapozó birtokot kézben tartotta. Például az elsőszülöttségi jog megszüntetésével rögtön aprózódott a nagybirtok vagyona. Természetesen ez az is kellett, és a Code Civilben erre is gondoltak, hogy ne lehessen végrendelettel valamelyik gyermekre hagyni az egész birtokot, mert ezzel megint csak sikerült volna biztosítani az egy kézbe juttatást. A Code Civilre máig az jellemző, hogy úgynevezett köteles részt biztosít valamennyi leszármazónak, amiről tulajdonképpen az örökhagyó, a tulajdonos nem is rendelkezhet szabadon. Következésképpen a végrendeletének ezt a korlátját a Code Civil már bevezette, és ehhez képest a nagybirtok valóban Franciaországban a Code Civil elfogadása és hatályba lépése után szépen csökkent, sorvadt, ha nem is szűnt meg, mert ugye azért a napóleoni korszak után volt egy kis visszarendeződés Franciaországban. Máig vitatkoznak a jogtörténészek, hogy egyáltalán mi volt Napóleon szerepe a Code Civil megalkotásában és a Code Civil létrehozásában. Vannak, akik azt mondják, hogy tulajdonképpen Napóleon nélkül a Code Civil meg se született volna, vannak olyanok, akik azt mondják, hogy semmi köze nem volt, csak a hatalmával erőszakolta keresztül ezt a törvényt, ami a társadalmi fejlődésnek az akkori vonalába esett. Napóleon még ma is sok emóciót vált ki, hát még inkább ez jellemezte a 19. század elejét, csak hadd utaljak az egyik nagy magyar költőre, Berzsenyi Dánielre, aki a Napóleonhoz írott ódáját így kezdte, nem te valál a győző, hanem a kor lelke szabadság. Még ismertebb talán Beethoven viszonyulása Napóleonhoz, aki a harmadik szimfóniáját először neki dedikálta, Bonaparte-nak, mert Bonaparte számára akkor a néptribunt testesítette meg, a forradalomnak a betetőzőjét testesítette meg. De amikor 1804-ben Napóleon lényegében a Code Civillel egy évben császárrá koronázta magát, a
akkor Beethoven amúgy is meglehetősen indulatos természetű ember, bedühödött, széttépte a harmadik szimfónia címoldalát, azt mondta, hogy ez is csak egy közönséges ember, mármint Bonaparte, és attól kezdve, ahogy ezt Ferdinand Rieszt, Beethoven egyik történetírója vagy életrajzírója megemlíti, attól kezdve kapta a harmadik szimfónia, a Bonaparte név helyett az Eroica szimfónia elnevezést. Ha mégis egy kicsit tárgyilagosan közelítünk a Kócz Cirill és Napóleon viszonyához, azt hiszem, hogy itt a tudományos kutatás legújabb eredményeinek kell hinnünk. Egy fiatal német, érdekes módon nem francia, hanem német jogtörténész pár évvel ezelőtt vette a fáradtságot, beült egy párizsi levéltárba, és átrágta magát azon a rengeteg írományon, ami a Kócz Cirill előkészítésével kapcsolatos bizottság ülésein jegyzőkönyvbe vétetett. Először is azt állapította meg, ami ma minket meglep, hogy Napóleon végigülte a kodifikációs bizottságnak több mint 50%-ban az üléseit, ez legalább 57 ülés volt, és amikor úgy érezte, hogy politikailag fontos kérdés kerül napirendre, mondjuk az állampolgárság, ami ma is a francia törvénykönyvnek egy központi kategóriája, vagy az előbb említett öröklési jogi kérdések, akkor személyes véleményét nyilvánította, és ha tetszik, keresztül is erőszakolta a véleményét. Nem véletlenül kapcsolódik a Kócz Cirillhez, mert a részleteknek a befolyásolása nélkül az egész kódexre mégis rányomta a bélyegét. Egy fontos jellemzője van a Kócz Cirillnek a mai Cirillhez, mert a részleteknek a befolyásolása nélkül az egész kódexre mégis rányomta a bélyegét. Egy fontos jellemzője van a Kócz Cirillnek a mai előadás téma

Már egységes királyi uralom alatt lévő területei Franciaországnak, ahol még rengeteg nyelvet beszéltek abban az időben, mégis integrálódjék és egy egységes állam alakulatot képezzen. A kód civil tehát nem csak a polgári fejlődés klasszikus kódexe, hanem a kód civil a nemzeti törvényalkotásnak is a klasszikus mintaképe. A kérdés tulajdonképpen, amiről én az előadásomban beszélni kívánok, az, hogy vajon az Európai Unió létrejöttével és az Európai Unió ma belátható továbbfejlődésének korszakában egyáltalán aktuális-e még, időszerű-e még egy nemzeti törvénykönyv, egy magánjogi kódex egy állam keretei között. De előtte azonban szeretném a témának két terminus technicusként kezelendő kérdését is körbejárni, nevezetesen mi az, hogy magánjog, és mi az, hogy kódex, mi az, hogy kodifikáció, mi az, hogy törvénykönyv. És ezt követően beszélek arról, hogy az EU keretei között milyen sors vár ezekre a nemzeti kódexekre. Az első kérdés tehát, hogy mi a magánjog? Mindannyian részleteiben legalábbis ismerjük, a magánjog az a polgárok egymás közti viszonyait rendező normáknak az összessége, szerződések tartoznak ide, az adásvételtől a tartási és életjáradéki szerződésig, ide tartozik a szerzői jog, a találmányok jogi védelme, a szabadalmi jog, de ide tartozik a családi kapcsolatokat rendező normáknak a köre, tehát a családi jog, társasági jog, ahhoz kapcsolódva a versenyjog, és ide tartozik az öröklési jog is. Költően azt is mondhatnánk, hogy a magánjog a maga szerény, többnyire háttérben maradó eszközeivel végig kíséri az ember életét a bölcsőtől a sírig. A mémazat már jogképes, az ember vagyonát is a öröklési jog szabályai, vagyis a polgári jog, a magánjog szabályai örökítik át az örökösökre, vagy törvény, vagy végintézkedés alapján. A magánjog a normáknak tehát az egyik nagy területe. Ezzel szembe szoktuk állítani a közjogot. A közjog az állam, illetőleg az állam szervei, ha tetszik a hatóságok, és a polgárok viszonyait rendező normáknak a köre. Míg a magánjogot a mellérendeltség jellemzi, hogy a felek egyenrangúak, az eladónak ugyan olyan jogai vannak, mint a vevőnek, addig a közjogi viszonyokat, mint jól érezzük minden nap is, az alá- és fölérendeltség viszonya jellemzi. Ezt akkor is meg kell állapítanunk, hogyha jobb lenne, hogyha ezt nem éreznénk mindig, hogyha bemegyünk mondjuk egy hivatalba vagy egy hatósághoz. De a jogviszony jellege merőben különböző a közjog és a magánjog világában. Itt az egyenjogúság és mellérendeltség, a közjogi viszonyokban az alá- és fölérendeltség jellemző, ide tartozik a közigazgatási jog, ide tartozik az adójog, ide tartozik a büntetőjog a közjog területére. Na most az én előadásom már szakmai fölkészültségemnél fogva a magánjogi kodifikáció és az Európai Unió viszonyával foglalkozik. A továbbiakban a magánjogot tartom szem előtt, és néhány jellemzőjét szeretném a magánjognak röviden önök számára összefoglalni. A magánjog normái természetüknél és jellegüknél fogva nem kívánják a polgárt gúzsba kötni, szabadságot adnak, hogy kibontakoztassa tehetségét, érvényesüljön a vagyoni forgalomban, és ebbeni szereplésében védelmet kapjon adott esetben a magánjog egyéb más, a forgalmi viszonyok egyéb más szereplőivel szemben is. De ezen kívül, hogy a normák védik a magánjog szereplőit, a szerződő alanyokat, a családban a gyermeket, a házastársakat, a feltalálót, a irodalmi műnek a szerzőjét, vagy a zeneszerzőt. Azon kívül egy nagyfokú szabadság jellemzi a magánjog normáit, amit szaknyelven úgy szoktunk kifejezni, hogy a magánjog normáinak jelentős része az engedő szabály, latin kifejezéssel dispozitív szabály, aminek az a lényege, hogy a felek egyező akarattal eltérhetnek ezektől a normáktól. Ez jellemzi mindenek előtt a szerződések világát, de sok vonatkozásban ez jellemző például az előbb látott ábrán a társasági jogra és általában a magánjogi normákra. A további jellemzője, hogy szerény
szolgáló szerepet játsz.

0: A magánjogi szabályokról így a mindennapi életben legfeljebb csak akkor szoktunk hallani és beszélni, ha valami konkrét cselekvés a magánjog normái közé viszi az életünket. Ha mondjuk egy szerződést kötünk, vagy ha házasságot kötünk, bár akkor se a normatív háttér szokott előtérbe kerülni, legalábbis nem az elején. Ugye?
1: Békás Lajos jogász előadását hallják a magánjogról.
0: A magánjog szabályai háttérkeretet adnak az életünkhöz. Kivéve a nagy történelmi fordulópontokat. Most a nagy történelmi fordulópontok közül 150 évben legalább 3-at, 4-et föl lehetne sorolni, de ami hozzánk a legközelebb van, amit tulajdonképpen már megéltünk, sőt végigéltünk, ez a rendszerváltozás. Hát az ember végig gondolja azt, hogy privatizáció milyen asszociációkat kelt az emberben, akkor rögtön nem vagyunk annyira biztosak, hogy a magánjog szabályai olyan ártatlanok. Tehát egy ilyen történelmi fordulóponton a magánjog normái kicsit előtérbe kerülnek. Hasonló volt a helyzet 45 és 48 és 50 között, amikor a tulajdonviszonyoknak egy a mostanihoz pontosan ellentétes irányú, radikális, erőszakos beavatkozás adott formát, nevezetesen az államosítások, amikor végbe mentek. De ilyen forradalmi időszak volt érthetően 1848 és 49-ben is, amikor már egy kicsit lehiggadtak a világosi fegyverletétel után a kedélyek, akkor Kemény Zsigmond, a korszak egyik legnagyobb magyar gondolkodója és remek írója, a Forradalom után című, akkor röpiratként terjesztett, azt mondhatnánk tanulmányában, írja a következőket. A legnagyobb közjogi változások, legáltalánosabb forradalmak az osztály, ez tulajdonképpen a tulajdon, és a szukcesszió, azaz öröklés kérdéséből támadnak. Hosszabb időt véve mértékül a magánjog rendezése határozza el, hogy egy állam minő alkotmánnyal bírjon. Hogy az arisztokrácia, a demokrácia, vagy a szocializmus és a mindent felosztó elméletek vegyék át a közügyek irányítását. Ez az egy mondat vagy két mondat remekül jellemzi, hogy történelmileg jelentős az adott állam életében hosszú távra új berendezkedést eredményező változások idején a magánjogi berendezkedésnek döntő szerepe van. Sokkal fontosabb, mint a közjog. Csak amikor a alapvető társadalmi berendezkedés feltételei kialakulnak, akkor lép elő a közjog, és akkor kerülnek az újságok címoldalára, hogy most erős vagy gyenge köztársasági elnök legyen, hogy egy vagy két kamarás parlament legyen, újabban, hogy milyen képviseletet kapjanak a kisebbségek, hogy milyen legyen az adórendszer, sok adó legyen, többféle adó legyen, kevés adó legyen, miből legyen a költségvetésnek bevétele, ezek állandóan napirenden lévő kérdések, vagy hogy hogy büntessük a drogfogyasztást. A magánjogi kérdések az ilyen nyugvópontra, vagy afelé haladó társadalmi viszonyok közepette nem kerülnek előtérbe. Ha most az új polgári törvénykönyvben, aminek a megalkotása 1998 óta dolgozunk. Néhány alapvető kérdését itt föltenném a tisztelt hallgatóknak, akkor még a jogvégzett kollégáknak egy része is bizonytalan válaszokat adna, hogy vajon most ez vagy az a jobb megoldás. Azért, mert a magánjog kérdései szemben a közjoggal sokkal szakmaibbak, szakszerűbbek, de ezt azért a közjogtól se akarom elvitatni, kevésbé átpolitizáltak és kevésbé politizálhatók, következésképpen szép csendbe lehet ezeket a szabályokat alakítani. Amikor majd természetesen a új polgári törvénykönyv tervezete a parlamentbe kerül, majd lesznek ott viták, mert azért politikailag fontos kérdések mindig megbújnak egy polgári törvénykönyv megalkotásában is, mondjuk, hogy milyen legyen az élettársoknak a magánjogi elismertsége, hogy viszonyuljon az élettársi kapcsolat a családhoz, de ez ahhoz a több ezer paragrafushoz képest, amit egy polgári törvénykönyv tartalmaz, csak egy kézen megszámolható téma. A magánjogra ezen túlmenően az is jellemző, hogy legalábbis hosszú ideig a vagyoni kérdések állnak a középpontjában. E tekintetben azonban a 20. század egy elég lényeges változás sort indított be, előtérbe került a magánjogi szabályozásban az ember, az embernek a személyisége. Ma már mindannyian tudjuk, hogy a személyiség védelme sarkalatos pont a jogi életünkben, a becsülethez való jognak a védelme, a magántitoknak a védelme, a diszkriminációval szembeni jogi védelem, ez más jogi normák is segítik természetesen, de itt fontos szerepe van már a magánjognak. Tehát a magánjog kilépett abból a körből, ami mondjuk a kódcivil idején jellemezte, egy kicsit általánosabbá vált, az ember, az emberi személyiség került előtérbe, noha nem vitásan, a szabályoknak a zöme még ma is vagyoni természeti kérdéseket rendez. A másik változás, ami főleg a 20. század második felébe következett be, hogy ahogy a társadalmak vagyoni helyzete kiegyenlítettebbé vált, ahogy a demokrácia szelleme hatotta át a jogéletet is, úgy egyre inkább követelményként fogalmazódott meg, hogy a magánjog az legyen egy kicsit szociálisabb. Heine még a 19. század elején azt mondta a magánjog legklasszikusabb változatáról, a római magánjogról, hogy az lényegében az önzés bibliája. Én nem állítom azt, hogy a mai magánjogi szabályok nem segítik az individuumnak az uralmát a gyengébbekkel szemben. Ez nem lenne igaz. De a mai magánjog, mondjuk összehasonlítva a 19. század magánjogával, sokkal szociálisabbá vált, sokkal több norma gondoskodik az úgynevezett gyengébb fél védelméről, a fogyasztóról, a bérlőről, a munkavállalóról. A magánjog átalakult tehát az elmúlt 200 év alatt, ha jellegét megőrizte is. Most a következő kérdés a kodifikáció. Említettem már, hogy a kódcivil az egy kódex. Szót ejtettem arról, hogy folyamatban van nálunk egy új polgári törvénykönyvnek a megalkotása. A kérdés, hogy mit is értünk kodifikáció alatt, és mit értünk kódex alatt. Itt egy kicsit a köznyelv más értelemben is használja ezeket a kifejezéseket. A szó tágabb értelmében mindenképpen mondhatjuk azt, hogy a kodifikáció az törvényhozás, az törvényalkotás. De a szó szűkebb értelmében, és ebben az előadásban én ezt ebben a szűkebb értelemben használom, a kodifikáció az egy nagyobb életviszony csoportra vonatkozó egynemű szabályok, homogén normák rendszerbe foglalása, szerves egységbe öltözése, vagyis egy törvénykönyv alkotás, egy kódex alkotás. Az, hogy most egy évvel az elmúlt évtizedben nagyjából 100, néha 150 törvényt alkottunk, hát természetesen ez jogalkotás, és a szó tágabb értelmében kodifikációnak is nevezhető. De a kodifikáció a szó valódi értelmében az azt jelenti, hogy egy törvénykönyvbe alkotjuk meg a magánjogi normákkal rendszerű életviszony csoportnak valamennyi szabályát. Mi ennek a megoldásnak az előnye? Jól látható az általános és a különös norma viszonya, hogy lehet alkalmazni a főszabály kivétel logikai kategóriáját, hogy lehet úgynevezett utaló normákat alkalmazni. A kodifikációnak a lelke a rendszer, a jogi rendszer. Nem véletlenül, amikor a 19. században a kódcivilt és utána, majd mindjárt még röviden említendő törvénykönyveket megalkották, akkor lényegében három vezérlő eszme uralkodott. Az egyik a jog egységesítése, akkor a nemzetállam keretei között, mint utaltam már rá. A másik a polgári társadalom magánjogi feltételeinek megalkotása, és a harmadik a rendszer alkotás iránti igény.
1: Rékás Lajos jogász előadását hallják a magánjogról.
0: A kód civil iskolát csinált. Egyre másra alkották meg a kontinensen, az európai kontinensen a törvénykönyveket. Azért mondom, hogy a kontinensen, mert Angliába itt most nem részletezhető okokból sosem alkalmazták a törvényalkotásnak azt a módszerét, amit az európai államok egyébként alkalmaztak. Ennek történeti okai vannak, de az európai kontinens tulajdonképpen a 19. században a magánjogi vagy polgári törvénykönyvek alkotásának korszaka volt. Ha megnézzük, tulajdonképpen egy meglehetősen divattá vált tulajdonképpen a kódexalkotás. De azért közben telt múlt az idő a kód civil megalkotását követően, és azok az illúziók, amik a polgári társadalommal is ezzel együtt a polgári törvényalkotással szemben még akkor létjogosultak voltak, ezek halványodtak. Az emberek rájöttek arra, hogy citoyen, a polgári törvénykönyv egyenrangi polgára az lehet az ember, de burzsoá, vagyis vagyonos ember az nem lesz feltétlenül. Itt sok példát lehetne a kiábrándulásra felhozni. Én az ember tragédiájából választottam egy példát. A londoni színben van a híres haláltánc jelenet, és ennek az elején Ádám mondja a következőket, ezt most bejátszanánk. Bubik István játssza itt Ádámot.
2: Ott hívém, elég ledönteni a múltnak rémeit, és szabad versenyt szerezni az erőknek. Mi verseny ez, hogy az egyik kardosan áll a mezetlen ellennek szemében? Mi függetlenség százhol éhezik, ha az egyes jármában nem hajol?
0: Ugye ezt a kérdést tulajdonképpen ma is föltehetnénk, hadd olvassam föl, hogy mi verseny ez, hol egyik kardosan áll a mezetlen ellenek szemben? Mi függetlenség százhol éhezik, ha az egyes jármában nem hajol? A kiábrándulás tehát a 19. század közepétől kezdve meglehetősen általánossá vált, de visszaút a történelemben nincs, és ezért sorban alkották meg az európai kontinens államai a maguk törvénykönyveit. Ha most egy pillantást vetünk Európa mai határait tartalmazó térképre, ugye akkor egész másképp nézett ki Európa, akkor láthatjuk, hogy először megjelent a kód civil 1804-ben, aztán jött meglepő módon Ausztria, Lengyelországnak egy része, ez ott most Lengyelország akar lenni, de hát Lengyelország akkor pont három részből áll, és az egyik részén bevezették egyszerre magát a kód civilt, nem alkottak új törvénykönyvet, de jött aztán Ausztria, Spanyolország, Portugália, Olaszország, Svájc, és aztán 1900-ban jött az Egyesült Németország, és így tovább látjuk, ugye kimaradtak a skandináv államok, amelyek ugyanúgy nem kodifikáltak, mint Nagy-Britannia, és aztán jött lassacskán Kelet-Európa is, és fölmerül a kérdés, hogy mi volt Magyarországon. Magyarországon az 1848-as áprilisi törvények egyike már előírta, hogy alkossanak polgári törvénykönyvet az ősiség eltörlésének talaján. Az 1848. évi 15-ös törvénycikk kimondta ezt a követelményt. Hát természetesen a forradalom túl rövid volt, a szabadságharc elbukott, a polgári törvénykönyv megalkotására nem maradt idő, csak maradt ez a szép óhaj a idézett törvénycikkből. Jött a Bach korszak, és a császár pátenssel bevezette Magyarországon az 1811-ben megalkotott osztrák polgári törvénykönyvet. Oktrojált törvény volt, mint abban az időben minden törvény, akkor hozták be például a telekkönyvet is. Természetesen a magyaroknak ez nem tetszett. Pedig ha egy kicsit józanul gondolkoztunk volna, akkor beláthattuk volna, hogy az osztrák polgári törvénykönyv, amely a saját korát tulajdonképpen Ausztriában is messze megelőzte, mert a társadalmi feltételek még nem voltak annyira érettek, mint mondjuk Franciaországban, tökéletesen kielégítette volna azokat az igényeket, amelyek aztán a kiegyezés után elkövetkeztek. De nem ez történt. Az 1861-es országbírói értekezet, ami arról értekezett, hogy milyen legyen a jogi berendezkedés, és ez a berendezkedés aztán 6 év múlva a kiegyezéssel nagyjából meg is valósult, az elvetette a polgári törvény, az osztrák polgári törvénykönyvet, és önálló polgári törvénykönyv megalkotását helyezte kilátásba. Itt érdemes egy kortársat idézni, Dell Ádami Rezső, aki a mai Eötvös Loránd Tudományi Egyetem magántanára volt, fiatalon meghalt sajnos, 1877-ben így értékelte a polgári törvénykönyv, az osztrák polgári törvénykönyvnek az elvetését. Azt írja, nem a nyugodt megfontolás és előrelátó tapintat érlelte meg ezt a tettet. Vulkánszerű nemzeti visszahatásnak egyik kifakadása volt, mely mindent száműzni követelt, mi az idegen ősellenség által behozatott volt. Hát ezek az emóciók tökéletesen érthetőek, de a józanság talán nem ártott volna. Azt írja még, a népáradás elsepertre az osztrák törvénykönyv hasznos lapjait. Nemzetünk belső jólétének végzetes molochja, a politikai tekintet, ismét elnyelt egy áldozatot, a rendezett magánjogot. Így aztán tolódott Magyarországon a magánjogi törvénykönyvnek a megalkotása, gyönyörű tervezetek születtek, szakmailag ma is imponáló tervezetek 1900 és 1928 között, de végül is abba a paradox helyzetbe jutottunk, hogy Magyarország első hatályba lépett polgári törvénykönyvét az 1953 és 59 között alkották meg. Hát az idősebbek velem együtt tudják, hogy ha valamire jó volt ez a korszak, ki tudja, hogy így látta, mire volt jó, de ha valamire nem volt alkalmas, akkor egy magánjogi törvénykönyv megalkotására biztos nem, hiszen 1953 és 59 között a magánjognak a természetes társadalmi bázisa, a magántulajdon tulajdonképpen nem is létezett. Most, hogy mégis megalkottak egy polgári törvénykönyvet, és hogy ez még ma is úgy, ahogy kielégíti az igényeinket, 50 módosítás volt legalább már az elmúlt 10 évben, ez csak annak köszönhető, hogy okos, művelt, felkészült emberek készítették. Többek között a hajdani professzoraim, Őrsi Gyula, Világi Miklós. De a társadalmi feltételek azok abszolút mértékben hiányoztak egy törvénykönyv megalkotására. És most eljutottunk nagy történelmi kanyarulatokkal Magyarországon 1990-ben és az azt követő években oda, ahol mondjuk már 1848-ban is lehettünk volna, ha a forradalom sikeresen befejeződik, és most megint fölvetődött a kérdés, hogy alkossunk egy új polgári törvénykönyvet. És most jön megint a történelmnek a aszinkronja. Itt van már mellettünk az Európai Unió, mi ott állunk a küszöbön. Jó egy év múlva, ha minden a tervek szerint halad, az Európai Unió tagja leszünk. És kérdés, amit már az előadásom elején is föltettem, hogy vajon egyáltalán időszerűen ma még egy nemzeti keretek között, egy állami keretek között egy polgári törvénykönyvet alkotni. Miért? Mert az Európai Unió maga is alkot jogszabályokat. Az Európai Uniónak a szervei közül a tanács és a parlament jogalkotó szervek. A bizottság az kvázi kormány szerepet játsza, a bíróságnak bírósági szerepe van, erről majd még fogok szólni, de jogot alkot az egész unióra kiterjedő hatállyal a tanács, illetőleg a parlament néha közösen. Na most ezeknek a Európai Unió által alkotott jogi normáknak a zöme nem magánjogi természetű egyelőre. Elsősorban közjogi természetű normák. De vannak magánjogi természetű normák is az Európai Unió szabályai között. Ezeknek két normatív válfaja van. Van a rendelet, amely kötelező a tagállam számára, olyan, mintha a saját parlamentje hozta volna meg az illető tagállamnak. És a másik az irányelv. Az irányelv egy kicsit lazább, módot ad a tagállamoknak, hogy illesszék be azokat a követelményeket, amit az Európai Unió irányelve megfogalmaz, a saját jogrendszerükbe, tehát kvázi játék lehetőséget ad az irányelv a saját jogrendszerhez történő illesztése. Az Európai Unió legalábbis egyelőre, és azt hiszem ezt hosszú ideig mondhatjuk, nem alkot közös szabályt a családi viszonyok szabályozására, és nem alkot közös szabályt az öröklési viszonyok szabályozására. Ez nem azt jelenti, hogy az itt most más színnel jelölt területekre, a magányok egyéb területei az Európai Unió most már tulajdonképpen egy totális jogalkotási igénnyel lép föl, ezt nem teszi, de ezeken a területeken, amiket itt most zölden látunk ezen az ábrán, az Európai Unió igenis alkotott komoly szabályokat, többnyire irányelv formájában, vagyis olyan formában, mint az előbb mondtam, amelyek a tagállam számára átvételi játék lehetőséget biztosítanak. Az Európai Unió, mint tudjuk, ma nem egy szövetségi állam, hanem független, szuverén államoknak a szövetsége. Az Európai Unió ehhez képest csak szubszidiárius, kisegítő jelleggel alkot jogot, de már ez is egyfajta beavatkozás tulajdonképpen a nemzeti jogalkotás megszokott, legalább két évszázada gyakorolt menetébe. Befolyásolja tehát a magánjogi jogalkotásunkat is. Évek óta halljuk ezt a kifejezést, hogy jogharmonizáció. A jogharmonizáció tulajdonképpen nem más, mint a tagjelölt országoknak, így többek között Magyarországnak is, az illeszkedési folyamata. Előzetes alkalmazkodás az unió jogához. Tehát amikor mi harmonizálást hajtunk végre a saját jogrendszerünkben, akkor lényegében átvesszük az Európai Unió jogát, noha erre még kifejezett kötelezettségünk nincs, de az 1994-ben elfogadott úgynevezett európai megállapodás már kötelezte Magyarországot is számos területen, például az említett területeken egyfajta megfelelő, ahogy ezt az egyezmény nevezi, megfelelő szabályoknak a megalkotására. Most a kérdés az, hogy vajon ezzel vesztünk-e a jogalkotási szuverenitásunkból. Ez mindenek előtt azt kell tudni, hogy a jogalkotási szuverenitás az nem jelent mást, mint azt a 200 évig abszolút természetes helyzetet, hogy minden állam maga alkotja meg a saját törvényeit. Adott esetben a magánjogi törvényeit, adott esetben a polgári törvénykönyvét is. Ha azt látjuk, hogy az Európai Unió alkot jogot, az Európai Unió alkot olyan rendeleteket és irányelveket, amelyek a magánjogi életviszonyokat is érintik, akkor azt kell mondanunk, hogy ez érinti a jogalkotási szuverenitást, amelyről azonban az Európai Unióhoz történt társulási megállapodással 1994-ben, illetőleg majd, feltehetőleg jövőre, az Európai Unióhoz történő belépési jogszabályunkkal önként adjuk ezt a lehetőséget. Kérdés az, hogy egész egyszerűen fejezzem ki, hogy ez vajon baj-e vagy nem.
1: Békás Lajos jogász előadását hallják a magánjogról.
0: Itt mindenek előtt azt kell látni, hogy a magánjognak azok a területei, amelyeknek az egységesítését az Európai Unió favorizálja, azok olyan területekre esnek, szerződési jog, vagyonjog, általában társadalmi jog, társasági jog, szerzőjog, stb., amelyeknek a normái amúgy is alig-alig különböznek egymástól. Egy másik múlt századi, tehát 19. századi híres professzor a Ötvös Egyetem jogelődjén, az azt mondta, hogy a vagyonjog szabályai a művelt államokban tojás-tojásként hasonlítanak egymásra. Ez egy nagyon szép kép, amelyikben azt láthatjuk, hogy tényleg egy adásvételi szerződés, vagy egy szellemi alkotás megalkotájának a jogai, azok nem különböznek a nemzeti jogokban annyira, hogy azoknak az egységesítése az valamifajta radikális változtatást jelent. Egyáltalán nem jelent azt. Munkát persze jelent. És itt van tulajdonképpen a mai jogharmonizációnknak is a legnagyobb gondja a magánjog viszonyok területén, hogy a magánjog az egy rendszer, az Európai Unió irányelvei meg hol itt, hol ott a legkülönbözőbb pontokon érzik indíthatva magukat szabályozni valamit, vagyis az Európai Unió jogalkotása egyelőre egy sajátos logikát követ, mondjuk a fogyasztóvédelem jogpolitikai célkitűzését, de nem gondolkodik rendszerben. A jogalkotó számára tehát igenis szinte mestermunka beilleszteni egy irányelvet egy élő jogrendszerbe. Ez a polgárt nem érinti, mert a polgár számára a szabályok attól, hogy egységesedik az európai magánjog, nem kerülnek más, és végképp nem kerülnek rosszabb magánjogi pozícióba. Mi lesz akkor a magyar polgári törvénykönyvvel, és mi lesz egyáltalán a nemzeti törvénykönyvekkel? Ezek még jó darabig élni fognak. Az irányelvek eleve átvételt, igénylő Európai Uniós normák, azokat tehát a jövőben is be kell illeszteni a jogrendszerbe, a rendeleteket pedig a megfelelő törvénymódosításokkal kell, ahogy ezt tettük már az elmúlt években is, a jogharmonizáció keretében figyelembe venni. Egyelőre a törvénykönyvek tehát élnek, a magyar megalkotás alatt lévő polgári törvénykönyv is elkészül, még jó pár évtizedik a magyar törvénytár része lesz. Ha most mégis visszatérek befejezésül a bevezető képhez, és azt kérdezem, hogy vajon jövőre megdördülnek-e a párizsi ágyuk a Code Civil 200 éves évfordulóján, azt kell mondanom, hogy valószínűleg meg fognak dördülni, mert a francia polgárok rendkívül büszkék a saját kódexükre, és ha nem is lesz akkora ünnepségsorozat, mint 1989-ben, amikor a Bastille bevételének 200 éves évfordulója volt, de a franciák meg fogják ünnepelni a Code Civil 200 éves születésnapját. De a beavatottak már tudni fogják, hogy felhők, néha nem is csak bárányfelhők, árnyékot vetnek már erre a nemzeti büszkeségre, amelyről egy költő, Paul Valéry mondta, hogy a Code Civil a legragyogóbb francia könyv, legnagyszerűbb könyve. Ez el fog még tartani néhány évtizedig, de ha most mégis föltenném magamnak a kérdést, hogy vajon megéri-e a 300. évfordulót is a Code Civil, akkor azt fogom mondani, hogy nem. A nemzeti törvényhozás valószínűleg a következő 100 évben visszavonulóban lesz, és az egységes jog, amely az egységes piacnak elengedhetetlen feltétele, az volt a nemzetállamok megalkotásakor, most is az Európai Egységes Unió megalkotásakor. Tehát valószínűleg, akinek jobban tetszik a Code Civil, mint a Bovariné, az olvashatja, de élő jog nem lesz 100 év múlva se a Code Civil, se a polgári törvénykönyv, amit pedig most csinálunk. Köszönöm szépen!
3: Professzor, kérem, a tudományos technika kérdésével elég sok olyan jogkérdés születik meg, amelyre talán nincs meg ma se válasz. Tud-e a történelem folyamán olyan helyet és időt mondani, amikor a jog a lehető legjobb helyzetben volt, a legjobban megfelelt a kor követelményeinek? Mert azt mondom, a mai kor nem ilyen.
0: Kérem szépen, most mondhatnám azt, hogy nem tudok, de ez nem lenne azért egy igazán konstruktív válasz. Fontos kérdés, és erről több előadást is lehetne tartani. Ugye a jog akkor tud igazán megfelelni a követelményeknek, ha a társadalmi változásokkal lépést tud tartani. Ugye itt van a mi korunknak a nagy csapdája, a sebesség. Ezzel a változó világgal, amit mondjuk a technika csak szimbolizál, millió kérdést vet föl, de azért én azt hiszem, hogy van-e remény arra, hogy kicsit társadalmilag higgadtabb közegben a technikai változások gyorsasága nem lesz akadálya annak, hogy a jog az tényleg meg tudjon felelni a követelményeknek. Ha most mégis egész röviden arra a kérdésre válaszok, hogy mikor volt ilyenkor, akkor azt mondom, hogy 1804-ben Franciaországban.
4: A készülő új magyar polgári törvénykönyv esetén az uniós jogszabályok figyelembevétele hogyan fog történni? Köszönöm.
0: A most folyamatban lévő kodifikáció, ez már 4 éve tart, és még legalább 4 évig tartani fog. Egyik nagy próbaköve pontosan az Európai Unió jogalkotásában történő versenyfutás. Úgy szoktuk ezt kifejezni, ez már az eddigi jogharmonizáció is jellemző, hogy egy mozgó célpontra lövünk. Mert azt nem tudjuk igazán, hogy az Európai Unió milyen normát fog alkotni mondjuk 2006-ban, vagy pláne 2010-ben. De amennyire ez emberileg lehetséges, a mostani kodifikáció során ezt anticipálni kell. Ezt előre kell látni. És itt nem jó sokra van szükség, félreértés ne essék, hanem az eddigi európai jogalkotás tendenciájából lehet következtetéseket levonni. Például világosan látjuk azt, hogy az úgynevezett fogyasztóvédelem magánjogi eszközökkel is az egyik fő célkitűzése az európai közösségeknek. Mert a normákat, ez csak zárójelben jegyzem meg az előadásban, ezt egyszerűség kedvéért mindig uniónak neveztem, de az Európai Unióban érvényesülő normákat nem is az unió hozza, hanem a közösségek nevében történik ez a jogalkotás. A fogyasztóvédelem tehát egy olyan célpont, amit látunk. Körülbelül látjuk, hogy mondjuk az utazási szerződés, a fogyasztók adásvétele, az ingatlanok időben megosztott használatának, használati jogának, és más hasonló a polgárokat rendszerint gyengébb félként érintő jogviszonyokban az Európai Unió már eddig is áttöréseket ért el, és ezt a tendencia várhatólag folytatódni fog. De hogy most ilyen jogalkotásra szánja rá magát az Európai Unió, mondjuk a találmányok szabadalmi védelme során, bár ez is egy viszonylag már eddig is látható terület volt, 2008-ban vagy 2010-ben, ezt meglehetősen nehéz előre látni. De amennyire lehetséges, ezt a most folyó kodifikációban már figyelembe kell venni, mert nem akarjuk azt, hogy konfrontálódjék a megalkotandó magyar jog az európai joggal. Itt egy példa segít egy kicsit. 1994-ben lépett hatályba egy új polgári törvénykönyv, tehát 10 évvel ezelőtt sincs még, 9 évvel ezelőtt, Hollandiában. Na most a hollandok amúgy is az Európai Unió egyik intellektuális, a legaktívabb nációja. Az ő törvénykönyvükből sok mindent lehet előre látni, ugye ők már akkor is tagok voltak, mikor befejezték ezt a nemzeti törvényalkotást, ez bizonyos értelemben biztatás is, hogy ilyent azért még lehet csinálni, és ilyent még azért érdemes is csinálni, mert a történelem kereke olyan gyorsan nem fog előre haladni. Tehát mondjuk a holland példa mutatja, hogy sok mindent anticipálhatunk. De a holland példa egyben azt is mutatja, hogy mindent nem lehet anticipálni, mert már a hollandok is néhány ízben kénytelenek voltak a saját törvénykönyvüket módosítani Európai Uniós normalkotás hatására. Ezzel tehát nekünk is számolnunk kell.
5: Két kérdést tessék megengedni nekem. Az egyik, amit a nejem kérdezett volna, ha el tudott volna jönni, hogy az a bizonyos, amit sokat hallottunk, hogy jogszerű, de nem etikus. Akkor a másik kérdés, hogy ki lehet-e lépni az EU-ból? Ugyan még nem vagyunk benne, de ki lehet-e lépni? Ez fontos. Akkor a másik...
0: Kérem szépen, ugye én most nem azért jöttem ide, hogy jogeseteket megoldjak, még kevésbé azért, hogy mondjuk történelmi igazságtalanságokat próbáljak reparálni. Ugye a polgári törvénykönyv az a polgári társadalom létrejöttével, tehát durván mondjuk a 19. század elejével vette kezdetét, és én erről a korszakról beszéltem. Na most a kérdés, amit föltetszett tenni, azok nem magánjogi természetűek. Ugye itt beszéltem arról, hogy mi a magánjog és mi a közjog. A büntetőjog az a közjog területére esik, nem vagyok szakértője. Egy kérdésre, ami azonban nem magánjogi természetű, de mégis tudok rá válaszolni, az Európai Unióból, ha egyszer tagok vagyunk, ki is léphetünk.
6: Úgy tudom, hogy az egységes Európa gondolata az úgy körülbelül 200 éve már megszületett a gondolkodók fejében. Az európai jogharmonizáció gondolata is ugyanilyen régi? Köszönöm.
0: Kérem szépen, az európai jogharmonizáció az biztos, hogy nincs 200 éves, talán mint idea még 100 éves sincs, de mint realitás csak az európai közösség az első hat állam létrejöttével indult el egyáltalán. Mondjuk részterületek még a magánjog területén is már korábban harmonizálásra vagy egységesítésre kerültek. De igazi realitása a jog egységesítésnek mondjuk akár európai méretekben csak azóta van, mióta létezik ez az államszövetség, amelynek pontosan az az érdeke, hogy a jog, most magánjogról beszélek, a jog különböző normái azok ne állítsanak akadályt az Európai Unió vezér gondolatát képező úgynevezett négy szabadság útjába. Mi ez a négy szabadság? A személyek, az áruk, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása. Most a magánjog, amiről az én előadásom szólt, az adott esetben akadályozhatja ezt a mozgást, ha mondjuk lényeges eltérések vannak egy angol és egy magyar szabályozás között. Úgyhogy az európai jogegységesítésnek az igazi motorja, még ha ide a szinten ez korábban is létezett, az maga az Európai Unió, illetőleg jogelődjei.
7: Mi történik abban a országgal, amelyik egy irányelvet nem épít be a új jogrendszerébe?
0: Ez egy rendkívül fontos kérdés. Az Európai Unió erre egy végtelen szellemes megoldást talált ki, legalábbis én annak tartom. A jogegységesítés keresztülvételét nem rendőrség, nem minisztérium, nem másfajta hatóság ellenőrzi, hanem az Európai Unió polgárai. Méghozzá nem úgy, hogy följelentgetik egymást, vagy az államukat, hanem az európai jog átvételének csorbulását, adott esetben tehát mondjuk egy irányelvet nem megfelelően vesz át egy tagállam, vagy később veszi át, mert az átvételre az unió mindig határidőt szab, akkor ezzel gyakorlatilag az illető tagállam polgára szenved sérelmet, és az európai jog fölhatalmazza a polgárt, hogy az Európai Bírósághoz forduljon, és adott esetben kártérítést követeljen. Tehát tulajdonképpen, ha tetszik, amikor már 25 tagállama lesz az Európai Uniónak, feltehetőleg jövőre, akkor körülbelül 300 millió polgára az Európai Uniónak gondoskodik arról, hogy mindenkinek a saját állama átvegye az európai jogot. És nagyon érdekes pereket lehet látni, mondjuk hirtelenjében eszembe jut egy osztrák állampolgárnak a pere az osztrák állammal szembe, a luxemburgi bíróság előtt, aminek az volt a lényege, hogy Ausztria késve vette át az előadásomban is említett utazási szerződésre vonatkozó irányelvet, és ezért a polgár sérelem érte. Valamelyik utazási időről becsapta. Hát ezt ismerjük, magát a becsapást. Mit csinált az illető polgár? Beperelte az osztrák államot, kártérítést kért, ami sérelem érte ő az Európai Unió polgárt védő szabályának az átvételi késedelmével, és az Európai Bíróság, a Luxemburgi Bíróság megítélte a kártérítést. Számos hasonló példa fordult már elő a Luxemburgi Bíróság történetében, vagyis röviden erre a fontos kérdésre az a válaszom, hogy az európai jog a polgárokat felhatalmazza arra, hogy az európai jog átvételének késedelméből vagy hibájából eredő igényükkel az államukkal szemben az Európai Bírósághoz forduljanak.
8: Professzor úr említette, hogy egy bizonyos versenyfutás van ma a szuverén jogalkotás és a közösségi jogalkotás között. Ha Magyarország belép jövőre az Unióba, akkor milyen lehetőségünk van a közösségi jogalkotás befolyásolására?
0: Kérem szépen, ameddig csak mondjuk tagjelölt államok vagyunk, egész pontosan társult államai vagyunk az Európai Uniónak, addig minket nem kérdeznek meg az Európai Unió jogalkotó szervei, hogy mi a véleményünk mondjuk az utazási szerződéssel, vagy a feltalálók szabadalmi védelmével kapcsolatban. Ha tagállam vagyunk, akkor mint tagállam részt veszünk ezeknek az európai normáknak a kialakításában. Mert az Európai Unió szerveiben, a parlamentben, az Európai Tanácsban Magyarország képviselő is részt vesznek, és részt vesznek tulajdonképpen ezeknek a normáknak a tanács vagy a parlament elé vitelét megelőző szakmai előkészítésében is. Tehát tulajdonképpen erre a fontos kérdésre az a válaszom, hogy sokkal inkább szuverének vagyunk e tekintetben az Európai Unió tagállamaként, mint az Európai Unión kívül, mert befolyásoljuk szakmailag a európai normák megalkotását, és részvételünkkel tulajdonképpen voksunkat adjuk az elfogadáshoz is.
7: Említettem is az előadásában, hogy a századfordulón létrejövő nemzeti polgári törvénykönyvek nagyon hasonlítottak egymásra. Logikusan, hiszen mindegyik állam, amely ilyen törvényt létrehozott, annak közel azonos volt a társadalmi, gazdasági háttere, ezért a politikai, illetve a törvényjogászati hátterének is ennek kellett alkalmazkodnia. Most, amikor az Európai Unióhoz csatlakozunk, és ugye az EU ad bizonyos irányelveket, van-e egyáltalán a magánjogi kérdéskörben olyan szegmens, amelyet nem kell átvennünk, mert a magyar jogrend, vagy a magyar gazdasági, társadalmi háttér az nem készült fel még arra, hogy egy az egybe átvegyük ezeket a jogi irányelveket. Köszönöm szépen.
0: A magánjog területén ilyen szegmensről én nem tudok számot adni. Tehát tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy a magyar társadalom ideértve tulajdonképpen a jogismeretet és a jogtudatit is abszolút felkészült arra, hogy az Európai Unió normáit befogadja. Inkább azt tudnám mondani, hogy számos területen nem is volt szükség erre a harmonizálásra, mert egyszerűen a magyar normák már megfeleltek azoknak a követelményeknek, amit az adott rendelet vagy az adott irányelv támasztott. Számos példát lehet ebből a magánjog körében alkotni. Most, hogy más területeken vannak ilyenek, ezt látjuk abból, hogy tulajdonképpen bizonyos normák érvényesülésével kapcsolatban kivételt kértünk, ugye? Egy magánjogi területet érint például a föld, ugye? Erre egy moratóriumot kértünk és kaptunk tulajdonképpen a csatlakozási szerződésben, de ezek nem a magánjog részleteit érintik, hanem tulajdonképpen társadalompolitikailag fontos kérdéseket érintenek, és ezekre oda kell tehát figyelni. De alapvetően azt nem mondhatjuk, hogy ma Magyarország a jogharmonizáció vagy a jogegységesítés szempontjából nincs azon a szinten, mint ami ilyen volt mondjuk 100 évvel ezelőtt, amikor az első polgári törvénykönyv tervezetet lényegében osztrák, német és svájci minta alapján Magyarországon közzétették. Ez szerencsére egyáltalán nem kellett félnünk.

0: Ékás Lajos jogász február 17-én elhangzott előadását a Magyar Rádió a Duna Televízió közreműködésében rögzítette. A műsort Sáji András szerkesztette. Az előadás írott változatát a www.mindentudás.hu internetes honlapon találhatják meg, valamint a témával kapcsolatban interjút olvashatnak az Élet és Tudomány című heti lapban.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

0: Hírpercek a Balaton Rádióban.
1: Drogéria láncot fogtak perbe, komoly leállás lesz az MBH banknál. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Beperelt az ügyészség egy drogéria láncot. Az online shopot és működtető áruházlánc vásárlási feltételei miatt indított közérdekű pert a Pest vármegyei főügyészség. Az ügyészség álláspontja szerint az általános szerződési feltételek több pontja is egyoldalúan hátrányos a fogyasztókra. Az ügyészi álláspont szerint például tisztességtelen szerződési feltételnek minősült az a kikötés, amely értelmében a vállalkozás fenntartja jogot arra, hogy a szerződést egyoldalúan módosítsa, így akár a kedvezmény programja visszavonásáról is jogosul dönteni. Jelentős informatikai fejlesztés miatt az MBH Bank július 31-én részlegesen, augusztus 1-e és 3-a között pedig teljes körűen szünetelteti szolgáltatásainak nagy részét. Nem lesz elérhető többek között az internetbank, a mobilbank, az átutalás és az ügyfelfogadás sem. A bankkártyás, digitális és szépkártyás fizetések nagy részt működni fognak, de fennakadások előfordulhatnak. Az MBH Bank azt javasolja, hogy az ügyfelek időben gondoskodjanak készpénzről, illetve előre intézzék el pénzügyeiket. A fejlesztés célja a rendszerek hatékonyságának és az ügyfél élmény javítása. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton közölte, az intézkedés bevezetése óta az élelmiszerek átlagosan több mint 20, a drogériai termékek pedig 26%-kal lettek olcsóbbak. 2025. március 13-tól kezdődően a kormány az élelmiszerek tekintetében 30 termék kategória esetében vezetett be árrészcsökkentést, amellyel 848 termék lett olcsóbb a boltokban. 23 termék esetében 50% feletti az árak mérséklése. Nagy Márton emlékeztetett, hogy az élelmiszerek és a drogériai termékek után a gyógyszerek ára is jelentősen csökkent, mivel július 1-től a gyógyszergyártók önkéntes árkorlátozást vezettek be a lakosság terheinek enyhítésére. Megskalpolta egy híd egy busz tetejét Angliában a Bridgewater csatorna alatti alagútban. A baleset azért történt, mert a 100-as járatú busz letért a kijelölt útvonalról és a Barton Lane-en haladt, ahol viszont át kellett volna kelnie az alacsony alagúton. A közösségi oldalakon keringő videón látható, ahogy a tető nélküli jármű kibukkan a híd alól, utasai pedig az üléseikre hajolva próbálják védeni magukat. A buszon utazók közül 15 ember szorult orvosi ellátásra, köztük egy súlyosan sérült, életveszélyes állapotban szállították kórházba. A helyi közlekedési társaság megerősítette, hogy a jármű nem a szokásos útvonalon közlekedett, a körülményeket hivatalos vizsgálat tárja fel. A busz 50-es éveiben járó sofőrjét gondatlan vezetés okozta súlyos testi sértés gyanújával őrizetbe vették.
2: Új fejlesztés segíti az idősek biztonságát. A Gondos Óra program mostantól közvetlen kapcsolatot biztosít a 112 segélyhívóval, közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója. A politikus hangsúlyozta, a fejlesztésnek köszönhetően vészhelyzet esetén a mentők és a rendőrség munkatársai még gyorsabban tudnak reagálni. Kifejtette, a Gondos Órát már több mint 800 ezer nyugdíjas használja, és mintegy 60 ezer élet megmentésében segített. Hangsúlyozta, a 65 év felettiek ingyenesen regisztrálják a gondosura.hu oldalon. Nyitrai Zsolt úgy gondolja, hogy a fejlesztés nagy előrelépés, hiszen pontosabb és gyorsabb beavatkozást tesz lehetővé a segélyhívó szervezetek számára is. Júniusban országosan 1,3, Budapesten pedig 1,4%-kal nőtt a kiadó lakások bérleti díja májushoz képest, derül ki a KSH és az ország legnagyobb ingatlan közvetítő portáljának lakbérindexéből. Éves összevetésben az albérletárak országosan 7,3%, a fővárosban 6,7%-kal emelkedtek. A lakó ingatlanok ára ezzel szemben még nagyobb mértékben nőtt, Budapesten 19, míg országosan 14%-kal. Július közepén már 16.500 hirdetés közül válogathattak a bérlők, ami 15%-os kínálatbővülést jelent tavalyhoz képest. Ez a tendencia, valamint a nyári bérleti szezon felfutása visszafoghatja az árak emelkedését. Az ingatlan közvetítő portál szakértője szerint az állampapírból ingatlanba fektető tulajdonosok is fokozhatják a kínálatot, ami különösen kedvező lehet a rekordszámú 130 000 felsőoktatásba készülő fiatal számára. A szlovák felsőoktatási tanács szerint az új felsőoktatási törvénytervezet megingatja az akadémiai környezet stabilitását, és veszélyezteti az egyetemi önkormányzatok működését, olvasható az új szón. A tanács úgy véli, a javaslat jogilag előkészítetlen és tartalmilag gyenge, továbbá bizonytalanságot hozna a rendszerbe. A törvényt bírálja a Szlovákiai Egyetemi Diák Önkormányzatok Szövetsége is. A szlovák felsőoktatási tanács a tervezet visszavonását kéri, közölte a testület elnöke. Egy Massachusetts-i férfi két szelvénnyel is megjátszotta ugyanazokat a számokat a július 9-i Powerball sorsoláson, és mindkettővel nyert. A Fitchburgban élő férfi korábban 7 sorsolásra szóló lottót vett, de azt hitte már lejárt, ezért új szelvényt vásárolt ugyanazokkal a számokkal. A dupla teli találat 2 millió dollárt, azaz mindegy 686 millió forintot hozott neki. A nyertes egyelőre még nem döntött el, mire költi a nyereményt, de elmondása szerint teljesen ledöbbent, mikor rájött, hogy kétszer is nyert ugyanazon az estén.
1: Több 10 millió forint értékű hamis luxuscikket találtak a pénzügyőrök egy Hollandiában feladott küldeményben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre érkező áruk között. A pénzügyőrök a 81 millió forintot meghaladó értékű hamis árut zár alá vették és megindították a büntetőeljárást a NAV nyomozó hatóságánál. A hatóság a közösségi oldalán azt írja, az elektronikus kereskedelem térhódítása egyre jelentősebb, amellyel egyenes arányban nő a hamis termékek forgalomba kerülésének veszélye is. Nagyon úgy tűnik, idén elmarad a nyári időszakra jellemző uborka szezon a lakáshitelek piacán. Az MNB statisztikái szerint 2025 első 5 hónapjában 665,7 milliárd forint értékben kötöttek jellemző uborka szezon a lakáshitelek piacán. Az MNB statisztikái szerint 2025 első 5 hónapjában 665,7 milliárd forint értékben kötöttek lakáshitelszerződés.

0: vármegyei településként új lengyel önkormányzata rendeletet alkotott a településvédelemről, amely személyes meghallgatáshoz köti mind az ingatlan vásárlást, mind a lakcím létesítést. A hatályos rendelet célja a település szerkezeti társadalmi berendezkedésének megőrzése, meggátolva a tömeges ingatlan vásárlást. A beköltözni szándékozóknak munkaviszonnyal, biztosítotti jogviszonnyal és minimálbér szintű jövedelemmel kell rendelkezniük. A parlament június elején fogadta el azt a jogszabályt, amely lehetővé teszi a települések számára, hogy megakadályozzák a lakosság szám túlzott növekedését. Orbán Viktor a Harcosok klubjába küldött üzenetében védte meg a Nékáp nevű írzenekar magyarországi kitiltását. A miniszterelnök Erdélyből jelentkezett be, ahol a román kormányfővel tárgyalt és leszögezte, hogy gyűlölködő rasszisták, antiszemiták, a terroristákat éltetők nem jöhetnek Magyarországra. Közben a Sziget Fesztivál szervezői is megszólaltak az ügyben, szerintük a kormány döntése nem csak a Sziget hírnevét veszélyeztetheti, hanem Magyarország nemzetközi megítélését is negatívan befolyásolhatja. Az őszivetésű kultúrák meglepően jó eredménnyel zártak egész Európában, a magyar termés átlagosnak mondható. Július óta azonban elképesztően meleg és száraz az idő, amely az előrejelzések szerint akár októberig is eltarthat. A hosszú távú előrejelzés szerint augusztusban és szeptemberben az átlagosnál akár 2 Celsius fokkal melegebb idő várható egész Európában, meghaladva a 24 éves éghajlati középértéket. Az első becslések alapján az összes tavaszi kultúra 2-8 százalékkal kevesebb termést hozhat, mint tavaly. A napraforgó várható hozama pedig az 5 éves átlagot is alulmúlja, 2 tonna alatti európai átlagot várnak tőle. Ősszel adósságrendezésre lesz szükség a kórházakban, mert még mindig a beszállítók viselik a legnagyobb pénzügyi kockázatot, mondta Ráski László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára az Economicsnak. A magyar kórházak és háttérintézményeik június végén 31 milliárd forint tartozást görgettek maguk előtt. Az egyetemi klinikákkal együtt a tartozásállomány 49,2 milliárd forintot ért el. Június végére egy hónap alatt csak 1,5 milliárd forinttal emelkedett az adósság, miközben áprilisról májusra 6,7 milliárd forinttal nőtt a tartozásállomány, így nyárra 50 milliárd forintra nőtt az adósság. A magyarok továbbra is nagy arányban fordulnak magánszolgáltatókhoz, ha szakorvosi vizsgálatokról van szó. Az elmúlt 3 évben e vizitek közel 20%-át magánfinanszírozásból fizették. A megkérdezettek közel fele a magasabb színvonal, illetve a gyorsabb bekerülés miatt választotta inkább a magánegészségügyet. Ezzel szemben az állami ellátás mellett szinte ugyanekkora arányban az ingyenes elérhetőség miatt tették le voksukat a betegek. A szervezők elhalasztották a szombatra tervezett Réfülöp és Balatonboglár közötti 43. Balaton átúszást. A tájékoztatás szerint döntésüket a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével hozták meg, mivel a hétvége mindkét napján rendkívül bizonytalan, zivatarveszélyes időjárás várható a Balaton térségében. Az 5,2 kilométeres Balaton átúszás és áthúzás tervezett új időpont jövő hét szombat, azaz augusztus 2-a. A rendőrségen nem működik és nem is áll fejlesztés alatt olyan automatizált arcfelismerő rendszer, ami bírságolás alapja lehet. Ez derül ki abból az írásbeli válaszból, amit Rétvári Bence belügyi államtitkár küldött Hatházi Ákos független képviselő kérdésére, írja a hvg.hu. Hatházi a Pride után nyújtott be írásbeli kérdést a belügyminisztériumnak. Arról érdeklődött, hogy létezik-e vagy tervezik-e olyan rendszer bevezetését, amely a rendőrségi kamerák képeit arcfelismerő mesterséges intelligenciával elemzi. Rétvári hozzátette, az ilyen rendszerek használatát az Európai Uniós és a hazai adatvédelmi szabályok is egyöntetően tiltják.
1: Pénzvasútra, az Európai Befektetési Bank jóváhagyta a magyar kormány 1 milliárd eurós hitelkérelmét, amelyet tavaly szeptemberben nyújtottak be vasúti fejlesztések finanszírozására, tudta meg a Szabad Európa. A kormány tervei szerint a magyar állam további 1 milliárd eurót biztosít a projekthez, így összesen mintegy 800 milliárd forint fordítható vasúti infrastruktúra fejlesztésre. Az első ütemben csaknem 500 kilométernyi vasúti pálya újul meg. Felvételi több mint 2000-en jutottak be idén a Semmelweis Egyetemre. 2005-en államilag támogatott, 170-en pedig önköltséges képzésen tanulhatnak szeptembertől. Az orvos és egészségtudományi területen továbbra is a legmagasabbak voltak a ponthatárok, és országosan az intézmény képzései számítottak a legnépszerűbbnek. A Budapesti Gazdasági Egyetem közben azt írta, minden negyedik gazdasági területre jelentkező diák náluk kezdi meg tanulmányait szeptemberben. Az egyetemen jelentősen nőttek az állami ösztöndíjas ponthatárok, a

0: A gazdaságtudományi területre volt a legnehezebb ösztöndíjas helyre bejutni. Ezen a képzési területen minden szakon 400 pont feletti volt a ponthatár. Bajban a málna termesztés, az éghajlatváltozás és a munkaerőhiány miatt málnát már csak elszórtan termesztenek Magyarországon, összefüggő nagyobb ültetvények csak elvétve akadnak az országban. Nógrád vármegyében 16 hektáron, Heves vármegyében 10 hektáron, Zala és Vas vármegyékben pedig 7-8 hektáron folyik málna termesztés. Szakemberek szerint a megváltozott klimatikus viszonyok miatt új megközelítés szükséges a termesztésben, a növényvédelemben, illetve a teljes termelés technológiában is változás szükséges. Növényvédőszerek költségeihez nyújt segítséget a Magyar Állam kincstára termesztőknek. A kérelmek augusztus 1-től nyújthatók be. A kincstár a kérelmek ügyintézését részben az ügyfélnyilvántartásban szereplő adatok alapján végzi, ezért érdemes figyelmet fordítani arra, hogy az adatok napra készek legyenek. 16. alkalommal szervezi meg a Magyar Fürdőszövetség a Strandok éjszakáját szombaton. A programsorozathoz idén 51 fürdő csatlakozott az ország minden részéből. Például a Harkányi Gyógy- és Strandfürdőben, a Gyulai Várfürdőben, a Debreceni Akvatikum Strandon, valamint a Makói Hagymatikum Gyógyfürdőben is válogathatnak az érdeklődők a legkülönbözőbb programokból. Egy felmérés szerint a csehek több mint fele hajlandó lenne aktívan bekapcsolódni az ország védelmébe. A cseh lakosság negyede támogatja a kormány döntését, hogy a jövőben 3-5%-ra növeljék a védelemre fordított kiadásokat. Az egy hónapos önkéntes katonai kiképzést a 18 és 29 év közötti férfiak 14%-a vállalná Csehországban. A nyári utazási szezonban két különösen veszélyes szúnyogok által terjesztett betegséget is behurcoltak Magyarországra, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentéséből. Az elmúlt hetekben két embernél dengilázat, további két esetben pedig maláriát igazoltak laboratóriumi vizsgálatok. A friss esetek egyike egy 50 éves budapesti nő, aki a lappangási idő alatt a Maldív-szigeteken járt, míg egy 40 éves férfi dél-amerikai útja során fertőződött meg a csonttörő lázzal. A malária is felütötte a fejét Magyarországon, két férfinál mutatták ki a kórokozót, amely a malária legsúlyosabb formáját okozza. Már több mint 21 ezeren vállaltak munkát a nyári diákmunkaprogramban, ami augusztus végéig tart, így még várják a jelentkezőket. A programban 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok vehetnek részt, akik regisztrálnak a járási hivatalok foglalkoztatási osztályán. A kormány bértámogatást nyújt a nyári foglalkoztatáshoz a minimálbér, illetve a garantált bérminimum összegéig. A programot már 13. alkalommal hirdetik meg, a tapasztalatok szerint a legnépszerűbb az önkormányzatoknál, illetve az önkormányzati cégeknél történő munkavégzés, a diákok több mint 80%-a idén is ezt választotta. Kitiltották a gyerekeket a budapesti Rudas gyógyfürdőből, értesült a 24.hu. Azt írták, az üzemeltető korlátozást vezetett be a Rudas gyógyfürdőben, amely szerint 14 év alatti vendégek nem látogathatják a létesítményt. Hasonló intézkedés várható a Széchenyi gyógyfürdőben is augusztustól. Az üzemeltető egyelőre nem közölte a korlátozás pontos indokát. Pár kattintással előrébb hozható a szakorvosi időpont az egészségablak alkalmazásban. A beteg az összes lehetőséget látva tudja eldönteni, hogy mikorra és hova megy el szakorvoshoz. Ráadásul 1.800.000 szabad időpontból lehet választani. Megjelent a következő szakképzési tanévrendje. Az első tanítási nap szeptember 1-e, az utolsó pedig június 15-e lesz. Az első fél év január 23-áig tart. Az előrehozott érettségi vizsgát tevő tanulók április 30-áig járnak iskolába. A szakképzésben résztvevők duális képzése és a nyári szakmai gyakorlatuk indokolja az eltérő oktatási naptárat. A hónap végén kezdődik a budapesti körszálló újjáépítése. A projekt első szakaszában lebontják az elavult épületet. A kivitelezők szerint a 2027 végére elkészülő új körszálló hűen tükrözi majd az eredeti 1967-es épület jellegzetes formavilágát. Az átépítéssel egy korszerű prémium lakóépület jön létre, a jelenlegi parkolóhelyén pedig egy mindenki számára nyitott közpark létesül. Több mint 550 kilométernyi alsóbrendű útszakasz újul meg országszerte a Top Plus program támogatásával. A fejlesztés célja a gazdaság élénkítése, a családok mobilitásának javítása és a vidéki térségek felzárkóztatása. Országszerte új mintaprogramok indulnak a városi erdők fejlesztésére, amelyek klímavédelmi és biológiai rendszerként szolgálnak. A programokat a Pilisi Parkerdő koordinálja. A fertőző állatbetegségek terjedése miatt a következő hetekben fokozott ellenőrzéseket tartanak a határmenti térségekben, hívta fel a figyelmet az agrárminiszter. Nagy István az állattartókat arra kérte, hogy szigorúan tartsák be a járványvédelmi előírásokat. Vizet osztanak az utasoknak a forgalmasabb vasútállomásokon, valamint hév- és buszmegállókban a hőség miatt, közölte a MÁV. Budapesten a déli, a keleti, a nyugati pályaudvaron és Rákospalota Újpesten a peronoknál, vidéken a debreceni, győri, miskolci, nyíregyházi, szegedi, pécsi, székesfehérvári, szolnoki állomáson az ügyfélszolgálaton, továbbá a békéscsabai, celldömölki, fonyódi, kecskeméti, nagykanizsai, siófoki, tapolcai és veszprémi állomáson pedig a pénztárban kaphatnak díjmentesen vizet a vonatokra várakozók. Indul a szilva szezon, kezdődnek a szedd magad akciók. Az Agroinform arról ír, hogy sok termelő a napokban nyitja meg gyümölcsösét a vásárlóknak. Az árak 120 és 500 forint között mozognak, ami jelentősen kedvezőbb, mint a bolti kínálat, különösen ha nagyobb mennyiségben vásárolunk. Érdemes előre tájékozódni a nyitvatartásról, elérhetőségekről, valamint arról, hogy melyik fajtát mikor érdemes szedni. Júniusban csökkent a forgalomba helyezett új autók száma az Európai Unióban, az egy évvel korábbihoz képest az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezetének jelentése szerint. A júniusi volt az első visszaesés április óta, és az unió négy legnagyobb piacán egyaránt csökkentek az értékesítések. Belgiumban, Németországban, Spanyolországban és Olaszországban is kevesebb autót adtak el. Az akkumulátoros elektromos autók szegmensében a nyilvántartásba vételek nőttek, amit főként a Spanyolországban tapasztalt robbanásszerű növekedés hajtott. Halálos áldozatokat követelt a hőség Franciaországban. A megszokottnál 480-nal több halálesetet regisztráltak a nyár elejé hőhullámban, amely június 19-e és július 6-a között a 100-ból 60 megyét érintett. Ez 5,5%-os többlet halálozást jelent. A francia egészségügyi tárca szerint főleg az idősek érintettek. Különleges esti programokkal várják szombaton a szegedi vadasparkba látogatókat. Lesz például esti állatkerti túra, amikor a kifutókban még este is láthatóak lesznek az állatok. Az Elefántház teraszán egy különleges esti tornába is bekapcsolódhatnak a vendégek.
1: Az ország több múzeumából származó kőfaragványokat és töredékeket találtak a nyomozók egy 17 éves érdi fiúnál, aki elmondása szerint a történelem iránti rajongásból gyűjtötte a műkincsek megrongálásából származó tárgyakat, közölte a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitánysága rendőrségi honlapon. A közlemény szerint az esztergomi vármúzeumból az elmúlt hetekben több faragvány és kőbetét eltűnt. A nyomozók a kamera felvételek elemzése után jutottak el a fiatalhoz, akinél a házkutatás során az ország különböző múzeumaiból eltulajdonított kőtöredékeket találtak. Ezek értéke mintegy 20 millió forint. ETB kiskönyvet vezetnek be 2026. január 1-től, amely jelentős változást hoz a társadalombiztosítási nyilvántartásban. Az új elektronikus rendszer célja, hogy a papíralapú TB kiskönyvet digitális formátum váltsa fel, mely minden tajszámmal rendelkező személyre vonatkozóan tartalmazza a legfontosabb társadalombiztosítási adatokat. Ez magába foglalja a személyazonosító adatokat, a foglalkoztató nevét, adószámát, a jogviszonyok részleteit, valamint az egészségbiztosítási és baleseti ellátásokkal kapcsolatos információkat. 1 milliárd eurós hitelt vesz fel Magyarország a vasút fejlesztésére. Az Európai Beruházási Bank pozitívan bírálta el a kormány tavaly szeptemberben benyújtott hitelkérelmét, és azt fogja javasolni a tulajdonosi testület őszülésén, hogy folyósítsák az 1 milliárd eurót. Lázár János korábban azt mondta, az állam maga is hozzátesz még egyszer ugyanekkora összeget, így nagyjából 800 milliárd forintos forrás jut majd a vasúti fejlesztésekre. Ebből az ígéret szerint az első ütemben közel 500 kilométernyi vasút pályát újítanak meg, 119 kilométeren felszámolják a lassú jeleket, 490 kilométernyi pályát pedig a legkorszerűbb központi forgalomirányítás alá helyeznek. A parlagfűpollen szemei alacsony koncentrációban már több helyen megjelentek a levegőben, koncentrációja azonban országosan nem éri el a tüneteket okozó közepes szintet. Az előrejelzések alapján a parlagfűpollen szezon várhatóan július utolsó, augusztus első hetében indulhat. A többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék virágporának mennyisége országosan közepes, helyenként elérheti a magas szintet, a pázsitfűféléké az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben az útifű, a libatopfélék, a kenderfélék, a lórom, az ernyős virágzatúak, valamint helyenként már az ürömvirágpora is. A fák közül jelen van a levegőben a ciprus és tiszafa félék pollenje, jellemzően alacsony koncentrációban.
2: És most! Ez a Tájoló. Hírmagazin a hét eseményeivel, a térség híreivel, információival, minden vasárnap délelőtt a Balaton Rádióban. Tájoló. Hogy képben legyél?

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Aláírja az alaptörvény módosítást Sülyök Tamás, megszűnik a köztársasági elnöki megbízatása. Elkezdődhet a bontás Rákos rendezőn. Köszöntöm a hallgatókat, Cserpőző Gábor vagyok. Aláírta a 17. alaptörvénymódosítást Sülyök Tamás, megszűnik a köztársasági elnöki megbízatása. A módosítást már ki is hirdették a Magyar Közlönyben. Ezzel hivatalossá vált, vasárnap lép hatályba a törvény, és hétfőn szűnik meg Sülyök Tamás megbízatása. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Magyar Péter miniszterelnök szerint jobb lett volna hamarabb, méltóbb módon a köztársasági elnök lemondásával eljutni idáig. Az aláírásra az előző kormányfő is reagált. Orbán Viktor szerint az önkény már nem fenyegetés, hanem valóság. Megállapodott Tamáva a fővárosi önkormányzattal a Rákos rendezői munkáslakásokról, ahová önkényes lakásfoglalók költöztek be, a környéken pedig súlyos közbiztonsági problémák alakultak ki, erről Vitézy Dávid írt egy posztban. A közlekedési és beruházási miniszter reményei szerint hamarosan megkezdődhetnek a bontások, és megszűnhetnek az áldatlan állapotok, erről a főpolgármesterrel is egyeztettek. Pár napja jelentette be a kormány, hogy 30 napra megerősítik Budapesten a közterületi rendőri jelenlétet, elsősorban a belváros frekventáltabb pontjain, szórakozóhelyeknél és Rákos rendező környékén. A rendőrség szerint a 14. és a 13. kerület határán lévő Rákos rendezőn önkényes beköltözőket, kristálytárusítókat és körözött személyeket fogtak el. Elítélték szélsőséges jelképek bemutatásának vádjával Boris Nagyezsdin, orosz ellenzéki politikust, aki nem indulhat a szeptemberi parlamenti választásokon. A vád alapja egy 2023-ban közzétett internetes videó volt, amelyben rövid időre megjelent Alekszej Navalnyi néhai ellenzéki vezető fényképe. Nagyezsdin abszurdnak nevezte az ellene indított eljárást. Azzal vádolja a Kremlt, hogy ki akarja zárni a legveszélyesebb ellenfeleket a választásokból a kívánt eredmény biztosítása érdekében. Újabb vámok kivetésével fenyegette meg Kanadát az amerikai elnök, most éppen azért, mert a Kanadában pusztító erdőtüzek füstjét átfújja a szél a határon. A füst az Egyesült Államok északi részének jelentős területeit borította be, emiatt Donald Trump szándékos hanyagsággal vádolja Kanadát, és magyarázatot követel a kanadai miniszterelnöktől. Az észak-amerikai országban pénteken csaknem 900 aktív erdőtüzet tartottak nyilván, idén már majdnem 3 millió hektárnyi terület pusztult el a kanadai erdőtüzekben. Összedőlt az egyik legnagyobb prágai köztéri szobor, a Barrandovi híd keleti hídfőjénél álló Egyensúly című betonból készült absztrakt alkotás. A balesetben nem sérült meg senki, de a leomlott több tonnányi törmelék részben elzárta a híd melletti egyik utat és a mellette lévő kerékpárutat. Amint egy 15 méter széles és 6 méter magas szobor egy 5 méteres betonkúpon állt. Rossz állapota miatt már hosszabb ideje deszkakerítéssel vették körül. A prágai városvezetés a betonszobor szakszerű lebontását tervezte, és helyére később egy másolat került volna.
0: Időjárás.
1: Felhős napos idő várható vasárnap, elszórtan valószínű csapadék. Hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között alakulhatnak a maximumok.
0: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?

0: Éjjel-nappal a legjobbakkal a Balaton Rádióban. Siófokon is terjeszkedik a népszerű roller szolgáltató, a TIR. A cégnek a közösségi e-rollerei állandó jelleggel lesznek elérhetőek a Balatonparton, ugyanis Budapest mellett ez lesz már a második város, ahol a felhasználók igénybe vehetik a berlini székhelyű mikromobilitási vállalat eszközeit. A Forbes.hu cikke alapján a cég elektromos rollerei éjjel-nappal elérhetők lesznek a balatonparti településen, elsősorban a központi közlekedési csomópontok közelében, valamint Siófok forgalmasabb területein. A szolgáltatást mobil alkalmazáson keresztül tudják igénybe venni a felhasználók. Nem a TIR az első roller megosztó vállalat, amelyik a balatoni régió felé kacsingat. 2020 óta a Lime rollerei is jelen vannak a Balaton több településén is, ugyanakkor egyelőre csak a nyári szezon erejéig költöztek le a Magyar-tenger partjára. Állandó jelleggel így tehát a TIR jelenik meg először a Balatonparton. A magyarországi közösségi roller szolgáltatókban közös, hogy mind Budapesten kezdték meg működésüket, az országos terjeszkedéssel kapcsolatban ugyanakkor eltérő stratégiát követnek. Ugyanis a Lime az említett balatoni kiruccanásokat nem számítva a nagyobb vidéki városokban terjeszkedik, mint például Szegeden, Székesfehérváron és Veszprém mellett, már Nyíregyházán is, illetve Szolnokon is elérhető a szolgáltatásuk. A térnek viszont Siófok az első vidéki városa. Míg az amerikai Bird az MVM-mel együttműködésben egyelőre csak a fővárosban érhető el. Az utóbbi években robbanásszerűen megnőtt az elektromos mikromobilitási eszközök népszerűsége, a terület újszerűsége és szabályozatlan terjedése, ugyanakkor sok konfliktust okoz a mindennapokban. A budapesti önkormányzat tavasszal igyekezett keretek közé terelni az egyre nagyobb méreteket öltő roller káoszt. A szolgáltatók a közterületeken létrehozott mikromobilitási pontokon kötelesek tárolni a használaton kívüli e-rollereket. A mostani TIR közlemény szerint a siófoki terjeszkedés során a berlini vállalat a rollerek használati feltételeit a helyi városvezetéssel szoros együttműködésben határozta meg, amelynek része egy kijelölt működési terület és a parkolásmentes zónák és a parkolóhelyek kialakítása is. Az e-rollerek szabályozási káoszának másik ága az évek óta a fiókban pihentetett KRESZ módosítás hiánya, ugyanis káosz uralkodik az e-mobilitás közlekedési rendjében, mert nincsen rá megfelelő szabályozás.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: Az üzletem.hu tájékoztatása szerint több éve működtetett illegális haltároló telep helyet lepleztek le a Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT és a Nébih Állami Halőri Szolgálatának halőrei. A Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT halőrei Balatonkenesétől egészen Dég településig követtek egy halszállítmányt, majd a rendőrség és a Nébih Állami Halőri Szolgálata segítségével az élő halakat szállító autót ellenőrzés alá vonták. A hatósági szakemberek a Ford Transit típusú autó rakterében három darab 200 literes hordóban összesen 23 darab pontyot találtak, melyek együttes tömege 128 kg. Az ellenőrzés alá vont személy a halakat egy balatonkenesei vízparti ingatlanon haltárolásra kialakított, megközelítőleg 40 köbméter térfogatú gödörben tartotta egészen az elszállításukig. Elmondása szerint a horgász a Balatonból fogta ki a pontyokat, majd az illegálisan kialakított haltároló gödörben gyűjtötte. Később egy Dég településen található magánhorgásztóba szállította volna őket ajándékként. A jogsértő horgásszal szemben a Nébih eljárást indított. Többek között azért, mert bár jogszerűen fogta ki a halakat, de jogszerűtlenül, azaz nem leölve szállította el azokat a vízpartról. Ezen kívül a hatóság vizsgálja a halak kereskedelmi forgalomba kerülésének körülményeit, valamint a hatósági engedély nélküli haltelepítés lehetőségét is. A jogsértő horgász több 100 000 forintos halvédelmi bírságra számíthat. A balatoni hallgazdálkodási vízterületről jogszerűtlenül elvitt halak végül visszanyerték a szabadságukat. Az egyedeket állatorvosi vizsgálat után a balatoni halőrök visszahelyezték eredeti élőhelyükre a Balatonba. A továbbiakban visszatérünk a lendületes fiatalos balatoni slágerek közé, és ezek közül fogunk játszani nektek jó párat.

0: Kellemes rádiózást kívánunk a kedves hallgatóknak itt a Balaton Rádióban. A helyi hírek közt most egy program, illetve egy érdekes kirándulási helyszín ajánló következik, hiszen a Névegyvölgyről lesz szó, amely a Balaton felvidéken található. Meseszép táj, nyugalom és ízletes borok. Azt gondolom, egy klassz nyaralást ezek mindenképpen jelentősen tudnak támogatni. A Névegyvölgy varázslatos vidéke a Tagyon és a Mencshely közötti településeket tömöríti, a völgy pedig mindössze negyedórás buszozással elérhető, legkönnyebben a Szánka-Köveskál vasúti megállóhelytől. A hegyekkel övezett medence elképesztő látvány, de a falvak hangulata is könnyen magával ragad. A települések között csortogál a Cserkúti patak, emellett látványos templomokat, romos emlékeket is megcsodálhatunk. A kirándulás tökéletes befejezése lehet egy pohár finom bor, amit az ottani neves pincészetekben kóstolhatunk, vagy megízlelhetjük az óbudavári sajtokat. A Névegyvölgy központja Szent Antalfa, amely része az országos kéktúra útvonalának. Szent Antalfa szomszédságában, de már Balatoncsicsó közigazgatási területén vár ránk a Szent Balázshegyi templomrom, ami kihagyhatatlan látnivaló, ha erre járunk. A környéknek nem csak a szépsége, hanem a borai is emlékezetesek, ezért érdemes betérnünk egy-egy pohár italra a helyi pincészetekbe. Szent Jakabfa a völgy északi részén fekszik, ahol szintén csend és nyugalom vár. Balatoncsicsó hangulata egy perc alatt kiszakít a városi forgatagból. Ha erre járunk, érdemes megnézni a fazekasház kerámiáit is. De bármelyik faluba is megyünk, amerre a szem ellát, mindenhol idilli mezőket láthatunk. A Névegyvölgytől délre található Tagyon település, ami ideális úti cél egy kiadós túrázáshoz, plusz innen csak egy karnyújtásnyi sétára van a gyógyító energiáiról ismerté vált Hegyestű. Óbudavár legfőbb látnivalója egy balatonfelvidéki népi építészet remekmű, a Szent Márton templom. Illetve ha már itt vagyunk, érdemes egy pillantást vetni a falu egykori mosóházára is. Ez szépségében ugyan elmarad a templomtól, viszont fontos lenyomata őseink történelmének. Ha a romantikus hazai tájakra vágyunk, akkor a Névegyvölgynél keresve sem találhatnánk ideálisabb helyet, de ugyancsak lélegzetelállító látvány tárul a szemünk elé a Mencshely szomszédságában magasodó Halom hegyről is, ahonnét belátni a Balaton felvidéket egészen Badacsonyig. A Bakonyalján Pápától mindössze néhány kilométerre található Nagytevel, egy 512 főt számláló település, ahol egy csodaszép hűsvízű tó várja a fürödni vágyókat. Bakonybél és Hubert lakító környéke évről évre sok kirándulót vonz, nyáron azonban érdemes kissé nyugatabbra, a Nagyteveli víztározó felé is ellátogatni, írja a color.hu.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: Magyar Lajstrom jelű repülő landolt a Balaton vízén. A propeller.hu információi szerint 80 év elteltével 1938 óta először történt meg, hogy magyar Lajstrom jelű hidroplán landolt a Balaton vízfelületén a Keszthelyi öbölben. Az Aero Express Cessna 206-os típusú gépével Széchey Márton Airbus oktatókapitány az aktuális szélirálynak megfelelően szállt le a hatóságok által kijelölt mintegy másfél négyzetkilométernyi köralakú vízfelületre. A repülést a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó Egyesület kisgéphajókkal biztosította. A teszt azt a célt szolgálta, hogy a vízirepülés ismét meghonosodjon a magyarországi vizeken. A törvényi szabályozáshoz ugyanis sokat segítenek a tesztrepülések. A hazai vízirepülés első 30 éve meglehetősen mozgalmas volt, a II. Világháborút követően azonban a múlt homályába veszett. Először 1916-ban jelentek meg vízirepülőgépek a Balatonon, amikor az olasz frontra induló repülőcsónakok Keszthelynél végeztek közbenső leszállást, mielőtt nekivágtak a Triestig tartó, légvonalban 400 km hosszú útnak. A világháború után a keszthelyi vízirepülő bázis 1920-ig létezett, de repülőgépek nélkül. Aztán 1923 nyarán a nagy közönség számára is elérhetővé váltak a hidroplánok. A menetrendszerű külföldi járatok mellett megindultak a Budapest-Balaton közötti taxirepülések is. Az első Budapestről Siófokra. A Dunáról felszálló hidroplánok a biztonságot jelentő 1000 méteres magasságba emelkedtek, hogy esetleges motorleállás vagy másokból történő kényszerleszállás esetén legyen elég idejük elérni a Velencei tavat vagy a Balaton keleti végét. Olyannyira népszerű lett a vízirepülés, hogy a hatóságok 1924-ben meghatározták a légi közlekedés rendészeti szabályait. Az Aero Express startup cégként Somogyi Tóth Dániel karmester orgonaművész, az Aeropark repülőmúzeumot működtető légiközlekedési kulturális központ alapítója és unokatestvére Széchenyi Márton hozták létre régi barátjukkal Marozsi Lászlóval. Később Simon Martin kapitány is csatlakozott hozzájuk, aki a Bőnyi repülőtér vezetőjeként és kisgépes üzemeltetési szakemberként új lendületet adott a tervezésnek. Hozzátették, hogy a gyönyörű folyók és tavak országaként hazánk alkalmas lehet arra, hogy a vízirepülés regionális központja legyen a jövőben.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: 2% körül alakulhat a GDP növekedés Magyarországon a Kopintárki szerint. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A kedvezőtlen nemzetközi környezetben idén 2% körül alakulhat a GDP növekedés Magyarországon a Kopintárki konjunktúra jelentése szerint. A kutatóintézet előrejelzése alapján a gazdasági folyamatokat belföldön, európai és világszinten egyaránt befolyásolhatják a geopolitikai fejlemények, a globális gazdasági növekedés emiatt idén lassul, az euróövezet gazdasági növekedése pedig legfeljebb 5-10% lehet. Komolyabb élénkülés csak jövőre várható. Uniós szinten továbbra is rontja a kilátásokat Németország gyengélkedése. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Az idei első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavalyinál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást idén. Országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget a fogyasztóknak és a KKV-knak. Országos ítélkezési szünet lépett életbe a bíróságokon augusztus 20-áig. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárásban tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntetőügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. A 100 000 forint minden egyszülős családnak jár, azonban ehhez változásbejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A kormány július 1-én döntött az iskolakezdési támogatásról, melynek első részletét augusztus 24-ig folyósítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott az adóhatóság. Az EU-n kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós átalányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos. Gyülekező fehér gólya csapatokkal találkozhat országszerte a lakosság júliusban és augusztusban, a jelenség a költési időszak természetes velejárója, ezért a madarak nem szorulnak segítségre, etetésüktől, itatásuktól és mentésüktől is tartózkodni kell, hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős minisztérium. A mesterséges táplálás miatt a madarak ellustulhatnak, valamint hozzászoktathatja őket az ember közelségéhez, ami természetes viselkedésük megváltozásához vezethet.
0: Időjárás.
1: Vasárnap a változó felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. Elszúrtan előfordulhat zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között valószínű.
0: És most! Ez a Tájoló. Hírmagazin a hét eseményeivel, a térség híreivel, információival, minden vasárnap délelőtt a Balaton Rádióban. Tájoló. Hogy képben legyél?

Nekinek ez a Balaton Rádió, és benne pedig helyi információk is teret kapnak. Most például valami olyasmiről fogok beszélni, ami nagyon fontos, hiszen a Balaton rengeteg pihenő, nyaraló számára akár halálos veszedelmet is rejthet. A pénzcentrum információi szerint a legalapvetőbb kérdés, hogy ismerjük fizikai és aktuális korlátainkat. Tipikus veszélyforrás, hogy szinte mindenki túlbecsüli a saját állapotát. Általános eset, hogy az egész évi munkából érkezve a parton ellazulunk, és azonnal úgy érezzük, miénk a világ. Pedig a Baywatchból ismert izmos, portos hölgyek és urak, akik ultra Balatont futnak és hegyi bicikliznek, a magyar felnőtt lakosság maximum 9%-át teszik ki. A legtöbben abban az illúzióban ringatják magukat, hogy jó úszók, mert otthon keresztben átszelik a tanúszodát. Bármilyen meglepő, a természetes vízben ugyanolyan veszélyben van az, aki naponta 3 kilométert leúszik a feszített víztükrű medencében, mint aki csak kutyaúszásra képes. Az élővíz ugyanis tele van rejtélyekkel, nem várt dolgokkal. Ebből a szempontból a Balaton még rosszabb, mint egy tenger, mert átláthatatlan. Jöhetnek hideg és meleg áramlatok, állatok, növények, iszap, ami mind-mind váratlan és veszélyes lehet az otthoni strandhoz képest. Egy átlagos, épp csak szellős nyáron, ha valaki a matracáról vagy a vízibicikliről beugrik a vízbe és elúszik 50 méterre, ez alatt a szellő 100 méterre is elviheti a biztos pontot. És már is 150 méteres távolságról beszélünk. A szeles idő egy újabb komoly veszélyforrás. A hullámzás nagyon sokféle lehet, benne küzdve eltéveszthetjük a megfelelő irányt. Nem akkor veszünk levegőt, amikor akarunk, hanem amikor a hullám megengedi. Így simán meg lehet fulladni, akár egy 120 centis vízben is. A magyar tenger egyik veszélyfaktora a vízpermet. Ez a víz fölött akkor alakul ki, amikor a hullám tarajt lecsapja a szél. Az is megfulladhat, akinek a feje kint van a vízből. A fejesugrás a sekély vízbe szinte mindennapos esetnek számít a nyaranta, annak ellenére, hogy a média tele van az ebből adódó tragédiákkal. Csak úgy, mint a felhevült testtel belecsobbanás. Egy napsütéses nyári délelőtt a testfelszínünk 12 perc alatt 50 fokra hevül fel. Szinte jég. Ilyenkor a vízfelszín 28 fokos. Lejjebb viszont csak olyan körülbelül 20-22 fok van. Vagyis egy másodperc alatt 30 fokos hőmérséklet különbséget kellene kibírnia egy átlag ember szívének. Ilyenkor szinte mindenkinél természetesen fellépő pánikreakció miatt pedig tized másodpercek alatt elhasználja azt az energiát, amire a következő 10 percben szüksége lenne. Ebben a helyzetben nagyon veszélyes lehet a mentés is. Egy 10 éves kislány magával tud rántani egy életerős felnőtt férfit, amikor rácsimpaszkodik. Ezért a vízimentők is elsősorban az Egy 10 éves kislány magával tud rántani egy életerős felnőtt férfit, amikor rácsimpaszkodik. Ezért a vízimentők is elsősorban az önmentést tanulják,

0: magyarországi szakszolgálatának elnöke szerint a baleseti arány nem rossz ahhoz képest, hogy egyszerre nyáron olyan 300 ezer balatoni nyaralóról is beszélhetünk. Komoly előrelépés, hogy míg a 80-as években évente 50-60 áldozata volt a hazai vizeknek, az elmúlt években átlag 10-20 közötti ez a szám. A szakember szerint az egyéni felelősséggel van elsősorban a baj. A magyaros, bevállalós, betyáros virtus életveszélyes lehet egy természetes vízben. A viharjelzést a nyaralók gyakran nem veszik figyelembe. Talán furcsán hangzik, de a Balatonon a déli part a veszélyesebb. Az északin a víz azonnal mélyül, ezt mindenki tudja, bekalkulálja. A délin akár a mólószár végénél is csak mellmagasságig ér, viszont előfordulnak suvadások, ahol hirtelen, szakadékszerűen több méter mély kútba léphetünk, és mivel nem látni, nem lehet felkészülni rá. Ez pedig kisebb sokkot okozhat. A szakemberek szerint nagyon fontos lenne az ön- és társmentés megtanítása, hogy már a gyerekek az óvodától tanulják az úszást és a vízbiztonságot. Kellő óvatossággal, mindemellett remélhetőleg a legtöbb nyaraló biztonsággal is tudja élvezni a Balatont.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: A balatoni bringakörről lesz szó, illetve annak a rekonstrukciójáról, ami már évekkel ezelőtt elkezdődött. A bringakörút felújításának a gondolata eredetileg 2011 körül fogalmazódott meg. Aztán a fejlesztését célzó tervezési feladatok 2017 nyarán kezdődtek el. Időközben bizonyos tényezők miatt a nyomvonalak módosítására is szükség volt. A legproblémásabbak a jellemzően belterületen vezetett és teljes átépítéssel érintett szakaszok. Ennek az az oka, hogy a közmű szolgáltatók adatai már több évtizedes elmaradásban vannak, hiányosak, így gyakran máshol, más mélységben és más típusú tulajdonú közművezetékek futnak, mint amivel előzetesen a tervezéskor számoltak. Így gyakran a kivitelezés alatt a feltárást követően kell kiváltani, esetenként még a kerékpárút kialakításának műszaki megoldásán is változtatni. A 205 km hosszú balatoni bringakör komplex fejlesztése 2019-ben kezdődött el. Az eredeti tervek szerint 2021-re már egy sokkal jobb Balatonkörön lehetett volna tekerni. Az biztos, hogy az északi parton több helyen jelenleg tereprendező gépek dolgoznak, már javában készül az út alapozása. Érdemes azonban arra felkészülni, hogy a déli part jelentős részén és az északi part több településén is kis mellékutcákban jelölték ki a kerékpáros nyomvonalat, ahol autós és gyalogos forgalom is zajlik. Az lehetne az ideális megoldás, ha ezekben az utcákban 30 km/h sebességkorlátozás lenne, de ahol megoldható, ott lakó és pihenő övezetet is kialakíthatnának, vagy kerékpáros utcákat jelölhetnének ki. Sok helyen ugyanis ezekben az utcákban járda sincs, pedig fontos a gyalogosok védelme is. A Magyar Kerékpáros Klub régi törekvése, hogy a tó körüli nyomvonal ne a zajos, forgalmas és büdös főutak mentén menjen, hanem lehetőség szerint minél közelebb kerüljön a Balatonhoz. Balatonszepezd és Zánka önkormányzatával már több egyeztetés is volt a nyomvonalról, de megállapodás nem született. E két településen meglehetősen sajátos ok miatt áll a fejlesztés. Az ítélők szerint ugyanis túl hangos a kerékpárút forgalma. Ezért elutasítják, hogy a parti nyomvonal legyen kijelölve a kerékpárral közlekedők számára. Az autók zaját valószínűleg már megszokták. A még fel nem újított szakaszokon is vannak veszélyesebb pontok, gyakran találkozni olyan állapotokkal, amik azonnali beavatkozást igényelnek. A Magyar Kerékpáros Klub jó kapcsolatot ápol a Magyar Közúttal, ha a bejelentést tesznek, a Magyar Közút munkatársai néhány napon belül a problémás és balesetveszélyes helyzeteket elhárítják. Írja az index.hu. Most pedig a Balaton Rádióban ismételten egy előre bekészített ütemes balatoni sláger következik.

0: Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A Hello Vidék információi szerint uniós támogatásból elkezdték felújítani a Keszthelyi óvodát, de végül elbontják. A meghiúsult projekt miatt a városnak közel 200 millió forint uniós támogatást kell visszafizetnie. Ruzsics Ferenc, Keszthely akkori polgármestere, még 2018-ban arról számolt be, hogy a keszthelyi önkormányzat 199 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatással fogja bővíteni és felújítani az Életfa óvoda kísérleti utcai tagóvodáját. A tervekből viszont nem lesz semmi egy friss előterjesztés szerint, ugyanis már az óvoda bontását tervezik. A Ruzsics által vezetett önkormányzat egy akkor még budapesti, ma már keszthelyi székhelyű céget, az Invest Mondi System építőipari, kereskedelmi és szolgáltató Kft.-t bízta meg, hogy több mint 1 milliárd forint uniós pénzből újítsa fel az óvodát, a városi strandot és a Reischl sörházat. Az Invest Mondi System Kft. Minden esetben a legolcsóbb ajánlatot adta, de a Kisvárosunkért Érdekvédelmi Egyesület már 2019-ben felhívta a városvezetők figyelmét arra, hogy a Kft. Ügyvezetője és tulajdonosa egy felszámolás alatt álló, hasonló nevű és tevékenységű cégben is érdekelt. Emellett az Egyesület szerint irreálisan alacsonyan tartotta a vállalási árat. A becslések szerint az óvodafelújítás jelenleg 75%-os állapotban van, de a beruházások állapotára és a kivitelezési körülményekre tekintettel az önkormányzat nem valósítja meg a projektet. A szakértői vélemény szerint ugyanis az épület készültsége csupán a mennyiségi teljesítés alapján 75% körüli. A hibás teljesítések, az ázás okozta károk miatt a készültség igazából olyan 40-45%-os. A testület ezért felkérte a polgármestert a szükséges bontási munkálatok előkészítésére, valamint a jogi intézkedések megtételére. Az óvoda bontási műszaki leírásban arról írnak, hogy a kivitelezett állapot számos szakmai hibát tartalmaz, és alaposan meg is csúsztak az építkezéssel, ami elmondható a strand és a sörház beruházásról is. A sörház és az óvoda felújítása ügyében az OLAF és rendőrségi vizsgálat is indult. Az utóbbi a Nemzeti Adó és Vámhivatal Nyugat-Dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatóságánál kötött ki. Végül az önkormányzat felbontotta a szerződéseket a kivitelezővel.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: Retkednek a milliós négyzetméter árak a Balatonnál. Helyenként már az akár 1 millió forintot is meghaladó négyzetméter árak ellenére továbbra is a balatonparti nyaralók számítanak a legkeresettebbeknek, derül ki az ingatlan.com elemzéséből. Ez alapján a legnépszerűbb tóparti település Siófok, holott itt már az átlagos négyzetméter ár az 1,3 millió forintot is elérheti. A második legkeresettebb település Balatonalmádi, ahol 829 ezer forintot kérnek négyzetméterenként. A Balatonnál Balatonfüred áll a harmadik helyen, 1,06 század millió forintos négyzetméter árral, ám országosan a Velencei tó mellett lévő Gárdony a harmadik legnépszerűbb tóparti település 779 ezer forintos négyzetméter árral. A balatoni piacon a 10 legnépszerűbb település között található még Keszthely, Fonyód, Balatonkenese és Balatonföldvár is, ahol 740 ezer és 1,3 millió forint között alakultak a négyzetméter árak. A Velencei tó környékén pedig népszerű még Velence is, ahol 800 ezer forintos négyzetméter ár jellemző. A Tiszató közelében lévő települések közül Tiszafüred, Abátszalók és Sarút volt a legkeresettebb. Itt négyzetméterenként 255, illetve 385 ezer forint közötti összegért kínálták eladásra az ingatlanokat. Az ingatlan.com megvizsgálta azt is, melyek voltak a legnépszerűbb települések 1000 eladó nyaralóra vetített kereslet alapján. Ezt a listát Balaton Szabadi vezeti, ahol 607 ezer forintos négyzetméter ár jellemző. A második Balaton Ederics 725 ezer forinttal, a harmadik pedig Dörgicse 821 ezer forintos árral.
2: Palóznak és Alsóőrs a 4. és 5. a listán, pedig itt már 1,3 millió forint körüli négyzetméter árral kell számolni. Szintén népszerű, ugyanakkor a jóval olcsóbb Balaton-Magyaród és Sarud is, ahol 222 000, illetve 255 000 forint körüli négyzetméter áron lehet ingatlant vásárolni, írta a népszava.hu. A következőkben mi ismételten visszatérünk, majd további hírekkel, információkkal, azonban addig szóljanak a legjobbak.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: 2% körül alakulhat a GDP növekedés Magyarországon a Kopintár ki szerint. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A kedvezőtlen nemzetközi környezetben idén 2% körül alakulhat a GDP növekedés Magyarországon a Kopintárki konjunktúra jelentése szerint. A kutatóintézet előrejelzése alapján a gazdasági folyamatokat belföldön, európai és világszinten egyaránt befolyásolhatják a geopolitikai fejlemények, a globális gazdasági növekedés emiatt idén lassul, az euróövezet gazdasági növekedése pedig legfeljebb 5-10% lehet. Komolyabb élénkülés csak jövőre várható. Uniós szinten továbbra is rontja a kilátásokat Németország gyengélkedése. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Az idei első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavalyinál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást idén. Országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget a fogyasztóknak és a KKV-knak. Országos ítélkezési szünet lépett életbe a bíróságokon augusztus 20-áig. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárásban tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. A 100 000 forint minden egyszülős családnak jár, azonban ehhez változásbejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen, bármelyik kormányablakban vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A kormány július 1-én döntött az iskolakezdési támogatásról, melynek első részletét augusztus 24-ig folyósítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott az adóhatóság. Az EU-n kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós átalányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos. Gyülekező fehér gólya csapatokkal találkozhat országszerte a lakosság júliusban és augusztusban, a jelenség a költési időszak természetes velejárója, ezért a madarak nem szorulnak segítségre, etetésüktől, itatásuktól és mentésüktől is tartózkodni kell, hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős minisztérium. A mesterséges táplálás miatt a madarak ellustulhatnak, valamint hozzászoktathatja őket az ember közelségéhez, ami természetes viselkedésük megváltozásához vezethet.
0: Időjárás.
1: Vasárnap a változó felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. Elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között valószínű.
0: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?

0: Kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek itt a Balaton Rádióban. Tavaly még minden hatodik, idén már csak minden hetedik balatoni vállalkozásnál találtak valamilyen szabálytalanságot a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai. A balatoni forgalom újra felélénkült a nyáron, ezért a NAV revizorai ellátogattak a térség népszerű helyszíneire. A revizorok többek között a nyugta és számlaadást, az alkalmazottak bejelentését, az online pénztárgépek szabályos használatát és a készpénz készlet kezelését vizsgálták több mint 4000 alkalommal. A NAV már évek óta előrejelzi az ellenőrzéseit a honlapján az Adó Trafipax rovatban. A balatoni akcióban évek óta csökken a mulasztók aránya. Legutóbb az összes ellenőrzés csupán 14%-a zárult megállapítással, míg előző évben ugyanez az arány 25% volt. A mintegy 600 mulasztás felénél online pénztárgéppel kapcsolatos problémát, vagy a nyugtaadás elmulasztását jegyzőkönyvezték a revizorok. 163 vállalkozó pedig nem jelentette be az alkalmazottait. 33 esetben jövedéki szabályokat sértettek a kereskedők. A visszaeső vállalkozások magasabb, akár milliós bírságra is számíthatnak, mint például az a cég, amely az elmúlt 3 évben 5. alkalommal mulasztotta el a nyugtaadást. Eddig mintegy 57 millió forint bírságot szabott ki a hivatal a szabálytalanságok kapcsán. A bírság mellett egyéb szankciót is kockáztat, aki vét a szabályok ellen. 2 egyébként megbízható minősítésű vendéglátóhely a nyugtaadás elmulasztása és a be nem jelentett alkalmazottak miatt kikerült a kedvező kiva szerinti adózásból. A súlyosan mulasztók utólagos adóellenőrzésekre is számíthatnak, írja a hellovidék.hu.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: A balatoni kör elnöke Szilágyi Lajos nyilatkozott az Inforádiónak, amelyben elmondta, hogy kevesebben pihennek mostanában a Balatonon. Emlékeztetett, hogy tisztában voltak már előzőleg azzal, hogy kevesebb lesz a vendég a korábbi évekhez képest, hiszen a koronavírus járvány után most már korlátozás nélkül lehet külföldre is utazni, és mindenki igyekszik majd pótolni a koronavírus által érintett 2 évet. A balatoni kör elnöke szerint ezzel nincs is semmi baj, így van rendjén. Annál is inkább jegyezte meg, mert az a tömeg, ami az elmúlt 2 évben a Balatonon megfordult, már túlnőtt rajtuk, és már nem igazán tudták olyan szolgáltatással lefedni, ami megfogalmazása szerint elfogadható színvonalú lenne. A nyár elejei hírek igen nagy számban szóltak arról, hogy megemelkednek az árak a főbb turisztikai célpontokon, így a Balatonnál is. A szállásokon csak úgy, mint a strandbüfékben és a vendéglátóhelyeken. A prognózis valósnak bizonyult, ismerte el a balatoni kör elnöke, tehát valóban drágább lett egy balatoni nyaralás. De feltette a kérdést, mi nem lett az az elmúlt hónapokban? Utalva az energia és munkaerőköltségek és az élelmiszerárak drasztikus emelkedésére. Kiemelte a balatoni kör elnöke, hogy nem tudják magukat kivonni az inflációs folyamatok alól. Mindazonáltal a balatoni kör tagjainál irracionális korrekciók nem következtek be. Szilágyi Lajos úgy véli, tagjaik nem is lépték meg igazán azt, ami szükséges lett volna, tekintettel arra, hogy a vendégek fizetőképességi határánál járnak, ahol már nem tudják tovább érvényesíteni az áremelkedéseket. Ez viszont az üzemeltetési költségek megnövekedése miatt a vállalkozások nyerességének a csökkenéséhez vezet, olyan folyamatokat elindítva, amiknek a vége most még nem látható. Az is elhangzott, hogy a Balaton déli partja is felzárkózik a gasztronómiai versenyben. Bár Szilágyi Lajos szerint az északi területek még vezetnek, köszönhetően a Káli-medencének, illetve az ott található borászatok által üzemeltetett vendéglátóhelyeknek, amik nagyon minőségi ételkínálattal jelennek meg, de a déli part kétséget kizáróan kezdi beérni az északit. A szívéhez közel álló siófokot sokan meghurcolják, ilyen és olyan szempontok miatt, noha ezt nem minden esetben érdemli meg, hiszen a gasztro kiadványok alapján is itt nyílt a legtöbb olyan minőségi kis családi étterem, ami üde szín volt a tó körüli vendéglátásban, és valóban megállja a helyét az északi parti helyekkel való összehasonlításban. A szövetség elnökének az sincs ellenére egyébként, hogy egy magyar specialitásokat is kínáló olasz étteremmel gazdagodott Siófok, hiszen ha valaki azt szereti, miért ne ehetne a Balaton partján olasz ételt. Szilágyi Lajos felhívta a figyelmet, hogy a balatoni kör tagjai már az év jó részében nyitva tartanak, ami nem könnyű feladat, néhány éve elképzelhetetlennek is tűnt. Vállalták, hogy a nyáron túl az összes többi hónapban minimum a hétvégéken is működnek, de a többség csütörtöktől vasárnapig várja a vendégeket. Megjegyezte, hogy a fővenyesi Kalóz strandbisztró például már bizonyította, hogy egy strandbüfé is életképes lehet télen. Vagyis a jelek szerint már megvan az a kirándulói vendégkör, aki keresi ezeket a helyeket és szívesen látogat a Balatonhoz. Mindig a kínálatot kell megteremteni, aztán jön hozzá a vendég is, és ezt az elvet követjük a balatoni körben is, fogalmazott az elnök. Az elnök egyetértett, hogy ehhez kapcsolódóan, vagy erre rászervezve kell programokat is biztosítani, ami leginkább a téli hónapokban jelent kihívást. Írja az infostart.hu. Ezek voltak a helyi hírek, és most pedig ismételten balatoni slágerrel megyünk tovább itt a Balaton Rádióban.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: 2% körül alakulhat a GDP növekedés Magyarországon a Kopintárki szerint. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A kedvezőtlen nemzetközi környezetben idén 2% körül alakulhat a GDP növekedés Magyarországon a Kopintárki konjunktúra jelentése szerint. A kutatóintézet előrejelzése alapján a gazdasági folyamatokat belföldön, európai és világszinten egyaránt befolyásolhatják a geopolitikai fejlemények, a globális gazdasági növekedés emiatt idén lassul, az euróövezet gazdasági növekedése pedig legfeljebb 5-10% lehet. Komolyabb élénkülés csak jövőre várható. Uniós szinten továbbra is rontja a kilátásokat Németország gyengélkedése. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Az idei első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavalyinál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást idén. Országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget a fogyasztóknak és a KKV-knak. Országos ítélkezési szünet lépett életbe a bíróságokon augusztus 20-áig. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárásban tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. A 100 000 forint minden egyszülős családnak jár, azonban ehhez változásbejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A kormány július 1-én döntött az iskolakezdési támogatásról, melynek első részletét augusztus 24-ig folyósítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott az adóhatóság. Az EU-n kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós átalányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos. Gyülekező fehérgólya csapatokkal találkozhat országszerte a lakosság júliusban és augusztusban, a jelenség a költési időszak természetes velejárója, ezért a madarak nem szorulnak segítségre, etetésüktől, itatásuktól és mentésüktől is tartózkodni kell, hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős minisztérium. A mesterséges táplálás miatt a madarak ellustulhatnak, valamint hozzászoktathatja őket az ember közelségéhez, ami természetes viselkedésük megváltozásához vezethet.
0: Időjárás.
1: Vasárnap a változó felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. Elszórtan előfordulhat záporzivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között valószínű.
0: És most! Ez a Tájoló. Hírmagazin a hét eseményeivel, a térség híreivel, információival. Minden vasárnap délelőtt a Balaton Rádióban. Tájoló. Hogy képben legyél?

0: van!
1: Ilyen nappal a legjobbakkal a Balaton Rádióban, és természetesen helyi információkkal is itt folytatjuk adásunkat. A vízimentők célja, hogy a Balaton legyen Európa legbiztonságosabb tava. A Hírklik információi szerint az utolsó szezonban 3531 esetben láttak el embereket strandokon, 34 embert mentettek ki a vízből, 180-szor riasztották a mentőhajóikat, és 74 vízi vagy vízparti rendezvényt biztosítottak a vízimentők magyarországi szakszolgálatának, tehát a VMS-nek a munkatársai. A szakszolgálat az MTI-hez eljutatott közleményében beszámolt arról is, hogy 2022-ben 64 strandon teljesítettek szolgálatot, 51 balatoni, 10 vidéki és 3 budapesti helyszínen. Egy átlagos nyári napon 120 vízimentőjük dolgozott napi 10-12 órában. Mint írják, összességében 435 munkatársuk vett részt a szezon strandi és mélyvízi mentési feladatainak ellátásában. 8 vízimentő tanfolyamot tartottak, aminek köszönhetően 77 új vízimentő lépett szolgálatba a nyáron. A VMS szárazföldi mentőegységgel, egy mentőtiszti autóval és egy esetkocsival is rendelkezik, amelyek 71 alkalommal láttak el esetfeladatot. Az általuk biztosított rendezvények között volt a Balatonátúszás, a Balatonszand, a vizes világbajnokság és a kék szalag. A tájékoztatás kitér arra is, hogy nem csak embereket kellett menteni. 48 alkalommal bajba jutott hajókat, vitorlásokat emeltek ki, vagy bontattak partra a vízimentők. A VMS Vizek veszélyei címmel országos szinten bemutatott baleset megelőző kisfilm sorozatot gyártott, amit a miniszterelnökség, a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT, valamint a Balaton Fejlesztési Tanács pályázatain elnyert támogatásból finanszírozott. Baleset megelőző programjuk részeként idén 2 újabb balatoni strandon helyeztek ki tájékoztató mentőv táblákat, és több strandon gyerekeknek állítottak fel mentőmellény állványt, ahonnan bárki ingyenesen kölcsönvehet mentőmellényeket. A jövőben egyre több strandon várja majd ilyen lehetőség a gyerekeket, hiszen hamarosan Balatonalmádi, Balatonkenese Alsóörs, Keszthely, Gyenesdiás és 2 balatonlellei helyszín is csatlakozik a programhoz. Ahogy hangsúlyozza a VMS, fő céljuk még mindig az, hogy a Balaton legyen Európa legbiztonságosabb tava.
2: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
1: A Balaton világosiak a helyi döntéshozók szemben egy közmeghallgatáson vettek részt, és ahol a Klubaliga megújulását vizionáló beruházó azt ígérte, hogy kisebb léptékű tervekkel áll majd a lakosok elé az előző közmeghallgatáshoz képest. Elvileg tehát minden adott lett volna, hogy a helyiek és nyaraló tulajdonosok tisztább képet, kisebb léptékű tervekkel áll majd a lakosok elé az előző közmeghallgatáshoz képest. Elvileg tehát minden adott lett volna, hogy a helyiek és nyaraló tulajdonosok tisztább képet kaphassanak az aligai

emberrel megtöltött teremben hangosítás hiány követhetetlen volt a falu vezetése és az aligaiak közötti párbeszéd. A lakosok így egyre türelmetlenebbek lettek. Bár a káosz ellenére is sokan felszólaltak a part védelmében, az önkormányzat korábbi álláspontjához ragaszkodva nem áll a parti területek elvesztésével járó beruházás útjába. A jelenlegi tervek alapján a magas parton 37 darab 150 négyzetméteres villát fognak felhúzni, valamint 5 társasház tömböt. Terveznek benne építeni, benne 100 darab lakással. Bár a beruházó hangsúlyozza, hogy jócskán a maximális beépíthetőségi határ alatt építkeznek majd, a zöld felület pedig sokkal nagyobb lesz a minimálisan előírtnál. Kérdés, hogy valóban magáncélú ingatlanok építésére lenne szükség ezen a magas part részen, illetve az is, hogy a nagyarányú zöld felület pontosan mit is jelent majd a gyakorlatban. Az aligaiak legnagyobb vesztesége a régi és az új tervek szerint is az Aliga 2 néven ismert parti sétány felpart cellázása és 15 darab építési telekként való eladása magánszemélyeknek. Mint kiderült, ez a folyamat már meg is kezdődött, 5 telekre már van is vevő, vagyis a lakosok búcsút inthetnek a szóban forgó partszakasznak. A tervek szerint hamarosan magánkézben lévő luxusvillák sorakoznak majd a helyén. A telkek ugyanis egészen a partig érnek, és a beruházó Promote Hungária Kft.-nek nincs olyan kötelezettsége az 5 telekre vonatkozóan, hogy a sétány az a köz számára hozzáférhető maradjon. Vicman Mihály országgyűlési képviselő szerint a munkahelyteremtés és a turizmusból befolyó, a települést gazdagító bevételek egyaránt fontosak a beruházás védelmében, illetve kiemelte, hogy egy másik, a Balatonvilágosi Betonszörny néven elhíresült beruházást ő maga azzal akadályozta meg, még 2021-ben, hogy felhívta a kormány figyelmét arra, hogy az ígért hotel helyett eladásra szánt apartmanházat akart építeni a beruházó, ami nem teremtett volna munkahelyeket és nem élénkítette volna a gazdaságot. Így nem felelt meg a nemzetgazdaságilag kiemelt besorolásnak. A rövidtávú tervekben ugyan egy közfunkciójú főtér és sétány szerepel, a civilek szerint valós félelem, hogy a beruházó beszedi majd a kikötői díjakat és a parti telkek eladásából befolyó milliárdos összegeket, amelyeket aztán nem forgat vissza a lakosságot szolgáló fejlesztésekbe. Ahogy fogalmazott az egyesület titkára, továbbiakban is védeni fogják a sétányukat, és nekik ez nagyon fontos, mert ez az utolsó Balatonpart maradt a településen, és félnek attól, hogy a gyermekeiknek már nem marad szabadon megközelíthető Balatonpart a jövőben, hogyha ez a tendencia így folytatódik, írja a mérce.hu. Mi pedig most ismételten zenékkel még tovább itt a Balaton Rádióban az FM 88 héten.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Megválasztották az év bortermelőjét. A Magyar Bor Akadémia év bortermelője Magyarországon díját Figula Mihály kapta. Hozzátették a Magyar Bor Akadémia képviselői, hogy a díj nem egy bor kiváló minőségének elismerését jelenti, hanem a nyertes bortermelő több éven át tartó, kiemelkedő teljesítményéért, borainak állandó, kiváló minőségéért, azok hazai és külföldi sikereiért, a borszakmáért tett erőfeszítéseiért adományozható. A Figula szőlőskertek a Balatonfüred csopaki borvidéki pincészet 6 kilométeres körzetében találhatók, 30 hektáron. A nyertes borász igyekszik mindent a legmagasabb szinten művelni. Fontosnak tartja a dűlők terméseinek szeparált kezelését, természetesen szigorú hozamkorlátozás mellett. Borai készítésénél a legfontosabb szempont a termőhelyi sajátosságok kidomborítása, melyhez a hagyományok tisztelete mellett a legkorszerűbb technikai és technológiai lehetőségeket is kiaknázza. A legmagasabb minőség elérése érdekében a szőlő gondozásától a borok palackozásáig minden folyamatot a család végez, illetve felügyel. A díjért versengők közül a jelölés során az 5 legtöbb szavazatot kapott borász, egyrészt tehát Figula Mihály a Balatonfüred csopaki borvidék képviseletében, aztán Günczer Tamás a Villányi borvidéktől, Lamport József az Egri borvidékről, Liptai Zsolt pedig a Pannonhalmi borvidék képviseletében. Végül pedig Vesztergomi Csaba a Szekszárdi borvidék képviseletében kapott sok-sok szavazatot, írja az origo.hu.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: Hullámzó érdeklődés tapasztalható a balatoni ingatlanpiacon. Hektikus évet tudhat maga mögött a hazai ingatlanpiac, ezzel együtt az átalakulás a balatoni nyaralópiacot sem hagyta érintetlenül. A gazdasági környezet változásai, az infláció és az energiaárak emelkedése a keresleti piacot hamar kínálati piaccá formálta. Az évelei szárnyalást követően egyre fogytak az érdeklődők, helyettük inkább nézelődők jelentkeztek az ingatlan közvetítőknél. Az eladók még nem szívesen csökkentenek az árakon, a merészebb, de komoly szándékú vásárlók pedig szinte már az ingatlan megtekintése előtt láthatatlanban alkudnának. Kezdte el Benedikt Károly, a Dunahouse PR és elemzési vezetője ismertetni a jelenlegi információkat. Tapasztalata alapján a magyar vásárlók érdeklődésének középpontjában főként az új vagy újszerű, lehetőleg panorámás ingatlanok állnak. Aki pedig kevesebb megtakarítással rendelkezik, megelégszik a 30 millió forint körüli, parttól távolabbi utcákban elhelyezkedő, jobb állapotú apartmanokkal, de a minimálisan elérhető építési telkek is népszerűek még mind a helyi, mind a budapesti és vidéki befektetők körében. A balatoni ingatlanpiacon is előtérbe kerültek az energetikai paraméterek, így aki a vásárlás mellett dönt, alaposabban megnézi az energetikai tanúsítvány tartalmát. Érdekesség azonban, hogy a megújuló energiát felhasználó rendszerekkel szemben az ügyfelek előrébb sorolják az épületek nyílászárói mellett a szigetelés és a tető állapotát. Egyre mérséklődik a külföldi befektetők aránya is. Azok, akik mégis a magyar tenger közelében fektetnének ingatlanba, a vízparti luxussal szemben inkább a belső területeket, a somogyi, kisebb településeket részesítik előnyben, ahol kedvező áron megfelelő méretű, önellátó gazdálkodásra alkalmas telekkel együtt vásárolhatnak maguknak második otthont. Az év során bekövetkező események kivétel nélkül hatással voltak az érdeklődés csökkenésére, ami mellett már a kínálat gyarapodása is érezhető. Nem lepték el azonban tömegesen a régiót a korszerűtlen ingatlanok, inkább az új helyzethez történő alkalmazkodásról és tapasztalatszerzésről szól ez az időszak mind a tulajdonosok, mind a vásárolni szándékozók számára. Ami viszont minden érdeklődőre jellemző, nyaralót keresnek ugyan, de már az is elvárás, hogy ne csak a nyári szezonban, de a hidegebb hónapokban is használható legyen az ingatlan. A szakértő megállapítása szerint a második ingatlant vásárlók között a hitelesek aránya általában véve nagyon alacsony. A megoszlás azonban a dráguló kamatok miatt tovább mérséklődött. Főként az állami támogatásokat igénybe vevő otthonteremtők élnek a kölcsönadta lehetőségekkel a Balaton vonzás körzetében. Írja az mmonline.hu. Most ismételten a zenei slágerek kapnak szerepet itt a Balaton Rádióban. Tartsatok velünk!

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: 2% körül alakulhat a GDP növekedés Magyarországon a Kopintár ki szerint. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A kedvezőtlen nemzetközi környezetben idén 2% körül alakulhat a GDP növekedés Magyarországon a Kopintár ki konjunktúra jelentése szerint. A kutatóintézet előrejelzése alapján a gazdasági folyamatokat belföldön, európai és világszinten egyaránt befolyásolhatják a geopolitikai fejlemények, a globális gazdasági növekedés emiatt idén lassul, az euróövezet gazdasági növekedése pedig legfeljebb 5-10% lehet. Komolyabb élénkülés csak jövőre várható. Uniós szinten továbbra is rontja a kilátásokat Németország gyengélkedése. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Az idei első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavalyinál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást idén. Országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget a fogyasztóknak és a KKV-knak. Országos ítélkezési szünet lépett életbe a bíróságokon augusztus 20-áig. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárásban tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. A 100 000 forint minden egyszülős családnak jár, azonban ehhez változásbejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A kormány július 1-én döntött az iskolakezdési támogatásról, melynek első részletét augusztus 24-ig folyósítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott az adóhatóság. Az EU-n kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós átalányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos. Gyülekező fehérgólya csapatokkal találkozhat országszerte a lakosság júliusban és augusztusban, a jelenség a költési időszak természetes velejárója, ezért a madarak nem szorulnak segítségre, etetésüktől, itatásuktól és mentésüktől is tartózkodni kell, hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős minisztérium. A mesterséges táplálás miatt a madarak ellustulhatnak, valamint hozzászoktathatja őket az ember közelségéhez, ami természetes viselkedésük megváltozásához vezethet.
0: Időjárás.
1: Vasárnap a változó felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. Elszúrtan előfordulhat zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között valószínű.
0: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?

0: napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

0: Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A Balaton északi és déli partján is a kislakásokat keresik. A Magyar Nemzet híre alapján a Balaton déli partján az alacsonyabb, az északi parton pedig a 3-4 emeletes újépítésű társasházi lakások a jellemzőek. A tó mindkét partján a kisebb alapterületű lakásokat keresik inkább. Aki vízparti ingatlant keres, az leginkább a tó déli felének településein járhat nagyobb szerencsével. Akinek pedig a panoráma a fontos, az északi partot választja. Az északi parton a befektetők által is kedvelt térségnek számít Balatonfüred és vonzás körzete, Balatonalmádi alsóörs csopak. Nyugaton keresett célpont Keszthely, ahol az átlagosabb műszaki felszereltségű projektek mellett megtalálhatóak a luxus kategóriájú fejlesztések is. Aki mostanában épít, kénytelen megfelelni az energetikai előírásoknak, ami egyre inkább egybeesik a vásárlói igényekkel, amelyek már egyértelműen a kiemelkedően modern és alacsony energiafelhasználású ingatlanok felé tolódtak el. Az északi parton a 3-4 emeletes társasházi lakások a jellemzők. A rezsi költségek növekedésével az ebből a szempontból védettebb, klimatizált, nyílászáró cserén átesett és más lakások által határolt, kisebb alapterületű, jellemzően 36 és 64 négyzetméter közötti ingatlanok iránt élénkebb a kereslet. Az északi parton az újépítésű ingatlan beruházások száma alacsony, ezért kifejezetten jellemző műszaki megoldásokról nem beszélhetünk. Ugyanakkor a régió és Budapest új lakásai között számottevő különbség nincsen. A Balaton déli partján a földszintes, egyemeletes társasházak a legjellemzőbbek. A bérleti díjakban lakásméret szempontjából marginálisak a különbségek, az eladási árakban viszont jelentősek. Ezért most az tapasztalható, hogy a kisebb méretű lakingatlanok iránt élénkebb az érdeklődés. Ezekből viszont szűkösebb a választék, mivel természeténél fogva a lakásépítési piac lassabban tudja lekövetni az éppen aktuális vásárlói trendeket.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin, hogy képben legyél.
0: Elkészült a Balaton kiemelt térség fejlesztési programjának végrehajtási terve, amely egyértelmű irányt jelöl ki. A dokumentum szerint a Magyar-tenger térségének hosszú távú természeti és társadalmi fenntarthatósága nemzeti érdek. Ezáltal a térséget érintő fejlesztési beavatkozások csak a legnagyobb körültekintéssel. A jövő nemzedékek iránt viselt lelkiismereti felelősséggel tervezhetők és hajthatók végre. A Balatoni Fejlesztési Tanács ülésén elhangzott, hogy a balatoni térség jövőképe 4 pillérre épül. Fő cél a térség úgymond dinamizálása, fenntartható gazdasági fellendítése, a régió ökológiai rendszerének megőrzésével együtt, hogy a térségben élők és dolgozók számára egész évben biztosítható legyen egy kiemelkedő minőségű élet és munkakörnyezet. Azt várják, hogy megbízható jövedelemszerzést és javuló életminőséget a környezetkímélő technológiák alkalmazásának széleskörű elterjedése következtében magas minőségű környezetet biztosítson a helyi lakosok számára. Vonzó működési környezetet szeretnének biztosítani, elsősorban a szolgáltatásokat kínáló és innovatív, magas hozzáadott értéket előállító és döntően magasan képzett munkatársakat foglalkoztató vállalkozások számára. Ehhez fókuszálva az elkövetkező években több programot is fognak indítani. Az Innovatív Balaton, a Balaton gazdasági, jövedelemtermelő és minőségi, egészéves foglalkoztatási képességének javítása, a helyi és kapcsolódó tudásbázisokkal való együttműködés eredményeként az új termékek, szolgáltatások és fejlesztése révén. Aztán szeretnének egy másikat, ami az aktív és élményt adó Balaton. A turizmusról származó bevételek növelése, illetve a kapacitások egész éves kiegyensúlyozottabb kihasználása a turisztikai termékek és szolgáltatások összehangolt fejlesztésének eredményeként lenne ennek a projektnek a célja. Aztán van itt még a balatoni egészség és megújulás, aminek a célkitűzése, hogy a régióban élők és az ide látogatók egészségi állapotának és életminőségének javítása, a térség természeti forrásaira épített egészségipari szolgáltatások igénybevétele és közvetítése által történjen meg. Aztán a balatoni terméket az Asztalra projekt keretében a helyben, a vidéki térségekben előállított és feldolgozott egészséges élelmiszerek termelésének, feldolgozásának és fogyasztásának az ösztönzése, az elvárt magatartás lenne. Aztán a megújuló balatoni közösségek révén a társadalom harmonikus fejlődésének zálogát biztosítanák a dinamikusan működő gazdaság mellett a térségben. Emellett még több projektet is megfogalmaztak, de minden esetre a szakemberek kiemelt figyelmet fordítanak emellett a fenntartható környezet és tájhasználatra, a barna mezős területek hasznosítására, illetve a használaton kívüli épületek, területek, például a felhagyott, fejleszthető területté alakítható földrészletek, üres ingatlanok újrahasznosítására, valamint a térségen belüli partnerségi együttműködések ösztönzésére, de a mindennapi élet biztonságának javítására is a Balaton régióban. A közeljövőben mi most ismételten a Balaton slágerek közül fogunk játszani egy párat itt a Balaton Rádióban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ingyenes fesztivál. Igen, ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
1: Reklámot hallottál.
3: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: Július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. A mielőbbi bérrendezés a legfontosabb feladat a belügyi ágazatban. Ott hagyja a mentőszolgálatot Györfi Pál. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Sólyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnöki mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. A pártok, a volt és a jelenlegi miniszterelnök is reagált Sólyog Tamás döntésére. Magyar Péter kormányfő azt írta, hogy rövid időn belül kiderülhet, hogy ki legyen Magyarország új köztársasági elnöke. A jelöltekről egyeztetni fog a pártok frakcióvezetőivel, és a végső döntést a parlament hozza meg. Orbán Viktor volt miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy ezzel ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. A Fidesz frakció közleményében azt írta, Magyarországon beköszöntött a nyílt hatalmi önkény időszaka, ezért a felelősséget Magyar Péter és a Tisza párt viseli. A Tisza párt álláspontja szerint egy olyan köztársasági elnök tudná legjobban megtestesíteni a nemzet egységét, aki mindenféle pártpolitikai múlt és kötődés nélkül szolgálná a nemzetet, olvasható a párt közösségi oldalán. A mielőbbi bérrendezés nevezte a belügyi ágazatban a legfontosabb feladatnak Pósvai Gábor belügyminiszter szombati Facebook bejegyzésében. A tárcavezető szerint gyakori visszajelzés a rendőröktől, hogy a jelenlegi szolgálati egyenruházat nem megfelelő minőségű számukra. Éppen ezért elindítanak egy olyan hosszabb folyamatot, amelynek végén az egyenruházat bizonyos elemeit mindenképpen le fogják cserélni. A folyamat során először mintadarabokat kérnek a pályázóktól, ezeket az állomány tagjai fogják csapatpróba keretén belül tesztelni. A visszajelzések alapján írják ki a végleges közbeszerzést. Ha minden a terv szerint alakul, a legkorábban 2027 végén indulhat a ruházat tényleges cseréje. Otthagyja a mentőszolgálatot Györfi Pál. Június elején az országos mentőszolgálatnál leváltották Györfi Pál addigi szóvivőt, utódja pedig Szűcs Brigitta mentőtiszt lett. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter azzal magyarázta akkor Györfi leváltását, hogy egy kevésbé elhasználódott szereplő lehetőséget ad arra, hogy a mentőszolgálat kommunikációja végre ne elsősorban védekezzen, hanem magyarázzon. Ne eltakarjon, hanem feltárjon. Ne a bűnbakokat keresse, hanem tanuljon. Györfi Pál köszönetet mondott az OMS-nél töltött 43 évért, és azt írta, hogy most egy új korszak kezdődik, tele van tetvágyjal.
3: Időjárás.
4: Ma változóan napos felhős időre számíthatunk a térségben, a legtöbb helyen száraz marad az idő, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki futózápor. Délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét első napján sok napsütésre készülhetünk, jelentős csapadék nem várható, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki gyenge zápor. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: És most ez a tájoló. Hírmagazin a hét eseményeivel, a térség híreivel, információival, minden vasárnap délelőtt a Balaton Rádióban. Tájoló, hogy képben legyél.

0: Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónak itt a Balaton Rádióban. A Liner.hu azt írja, hogy 22,5 milliárd forintból épül szállodakomplexum Balatonfüred belvárosában. Ezt közölte Szepesi Richárd projektalapító sajtótájékoztatón. Elmondta, hogy a 102 szobás, 5 csillagos szálloda mellett a balatonfüredi Balaport projektben 200 férőhelyes mélygarázs, 4 étterem és 24 luxus apartman is épül, valamint a kikötői infrastruktúrát is fejlesztik. Szepesi Richárd hozzátette, jelenleg is zajlik a komplexum építése. A Fazakas építészeroda által tervezett külső, a 81 font által tervezett belső építészet a francia Riviera 1960-as évekbeli csillogását idézi majd. Kültéri és beltéri medencék, fitnessterem és spa, valamint szaunapark is létesül, mintegy 3000 négyzetméteren. A szállodában az éttermek mellett bár és egy poolbar várja majd az vendégeket. Silvia Lovretta, a Marriott International dél- és kelet-európai szállodai fejlesztési igazgatója elmondta, hogy a Marriott International magyarországi portfóliója eddig 6 szállodát foglal magában, köztük a The Ritz-Carlton Budapest, a Budapest Marriott Hotel, a Matilde Palace és a Luxury Collection Hotel Budapestet. Balatonfüred polgármestere Bóka István azt emelte ki, hogy az új komplexum megépülése jelentősen segíti majd a városban a konferencia turizmus erősítését. Szepesi Richárd, a projekt alapítója és tulajdonosának csapata nevéhez köthető egyebek mellett a Bambara Hotel, a Shiraz Hotel fejlesztése és üzemeltetése, valamint az utóbbi évek jelentős turisztikai fejlesztései közül a Tokaji Mináró Hotel, Tokaji és rendezvényközpont, és a Balaton déli partján a Balalent Hotel, Family Park és Residence áll a kiosztott sajtóanyagban.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin, hogy képben legyél.
0: Folyamatosan öregedik a népesség a Balaton térségében, ami folyamatos kérdést generál a helyi önkormányzatok számára, akik jelenleg ezt látják a terület egyik legnagyobb problémájának. A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség a lakosok és az önkormányzatok között kérdőíves felmérést végzett, ahol elsősorban a demográfia, népesedés és helyi társadalom kérdéskörére voltak kíváncsiak. A kiemelt üdülőkörzetben hosszú időtávban folyamatosan csökkenő tendenciában van a Balaton állandó lakónépessége. Jól látszik, hogy az elmúlt években megtorpant ez a körülbelül másfél évtizedes tendencia, a 2018-as stagnálás után kisebb növekedésnek indult állandó és

De az adat soron az is jól látszik, hogy a 2020-as kiemelkedő érték nem véletlen, mert az akkor kezdődő Covid-járvány miatt sokan költöztek le a Balatonra, és bár ez a szám később csökkent, de így is növekedést mutat az előző évekhez képest. A települési vezetők körében végzett kérdőíves véleményvizsgálat során a szakemberek összesen 180 településen jártak, ahol 22 héten át térképezték fel az adathiányos térségi jelentéseket, utánkövették a korábbi adatokat, begyűjtötték az egyedi információkat, majd feltárták a fejlesztéspolitikai döntés előkészítéseket és igényeket. A település vezetők szerint az adott településeken az előregedés a legfőbb népesedési probléma. A megkérdezettek mintegy 47%-a nevezte meg, ugyanis ezt a vizsgálat során. Ugyanakkor 82%-uk szerint nincsenek népesedési problémák, 5%-uk viszont az elvándorlást nevezte meg. Jól látszik, hogy a kiemelt térségi népesség öregedési indexe folyamatosan emelkedik. A korösszetétel egy erőteljes öregedés irányába mutat. Ez a szám ráadásul az országos átlagnál is mintegy 1,6%-kal nagyobb. Mindez azonban folyamatos társadalmi és gazdasági kérdést generál az önkormányzatok számára. A 40 évre előre tekintő számítások szerint a jelenlegi mintegy 263 ezres állandó lakosság jelentős része előregedik 2062-re, és ha nem történik jelentős változás, akkor a modellek szerint egy aktív dolgozónak kell majd egy nem aktív dolgozót eltartani, ami hosszú távon nem fenntartható. A beköltözések tekintetében a Balatonnál a településvezetők 96%-a jelezte a beköltözések tényét. Sokan azt mondják a fővárosból, mások Magyarország keleti részéről és Szegedről, megint mások pedig külföldről, jellemzően Németországból költöztek az elmúlt években a Balatonhoz. A beköltözések során a legnagyobb problémát az alkalmazkodás hiánya jelenti, valamint az elvártól eltérő szolgáltatások és infrastruktúra. Sok településen ugyanis nincs meg ugyanaz a megszokott szolgáltatás és infrastruktúra ellátottság, mint a fővárosban. Írja a hellovidék.hu. Most pedig ismételten zenével folytatjuk az adásunkat.

0: éjjel nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A bereg.hu tájékoztatása szerint a nádpusztulások többsége a Balatonon mesterséges létesítmények közelében történt, ami az emberi beavatkozásokkal való összefüggés lehetőségét veti fel. Ugyanakkor észleltek olyan eseteket is, amelyek a nem háborgatott környezetben lévő nádasokat érintették. A nádpusztulás okai nem egységesek. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint valószínű, hogy különböző tényezők játszanak szerepet a balatoni nádasok állapotának helyi romlásában, beleértve a magasabb vízállást, a lokális fertőzéseket, a meteorológiai eseményeket, de elsősorban a gyakran meggondolatlan, esetleg szándékos emberi tevékenység fejt ki negatív hatást a nádasukra. Ezt az összetettséget mutatja, hogy a növényzet reakciója is változó mértékű, és néhol már annyira súlyos, hogy a laikus szem is könnyen észleli. Évtizedes táblatokban az elmúlt évben a nádpusztulási esetek számossága szokatlan és meglepő, még a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutatói számára is, így úgy vélik fontos az okok és összefüggések alaposabb vizsgálata. Például a Tihanyi külső tó nádasának állapota is jelentős mértékben romlott. A vulkanikus eredetű medencében kialakult külső tó vizét egykor lecsapolták, de a természetvédelmi törekvéseknek köszönhetően mára ismét egy jó minőségű vizes élőhely. A területen számos védett és fokozottan védett faj találja meg életfeltételeit, ami a nagymértékű emberi jelenléttel rendelkező balatoni tájon kiemelkedő jelentőségű. A kutatók több módszerrel is nyomon követik a nádasok állapotának változását. Hagyományos monitoring módszerek mellett felhasználják a műholdas távérzékelés lehetőségeit is. A külső tónál folytatott énekes madár monitoring adatai alapján az elmúlt években drasztikus csökkenés volt tapasztalható több védett faj állományában. Az észlelt populáció változások okainak feltárása során a terepbejárások és mintavételek mellett segítségül hívták a műholdas adatokat is. Az ezekből kinyerhető normalizált vegetációs index segít megtudni, hogy a növények mennyire egészségesek és jól nőnek-e. Vagy is úgy kell gondolni erre az indexre, mint egyfajta egészségmérőre, a növények így a nád számára. Ez a módszer az űrből készült képekből származó adatok alapján működik.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: A Bölcsészettudományi Kutatóközpont közleménye szerint az M7-es autópálya 2003-ban, illetve 2004-ben történt bővítése során a Balatonkeresztúr határában megtalált bronzkori sírok csontanyagának archeogenetikai elemzése arra utal, hogy egy mindeddig ismeretlen népcsoport temetkezési helyét fedezték fel. Az autópálya bővítését megelőző kutatófeltáráson Fábián Szilvia irányítása mellett elvégzett ásatás tárta fel azt a bronzkori temetkezést, amelynek csontanyagát a Hunren BTK Régészeti Intézetének kutatói vetettek részletes vizsgálat alá. A vizsgálat eredményéről a rangos Oxford Academic Molecular Biology and Evolution szakfolyóiratban jelent meg publikáció. A Balaton víztömegének, illetve vízállásának évezredek alatt történt változásai miatt a Balatonkeresztúri lelőhelyen feltárt leleteket időben több és jól elkülöníthető korszakra lehet felosztani. A publikációban vizsgált és szénizotópos kormaghatározással az időszámításunk előtt 2560 és 1620 közöttre datált temetkezések közül a legkorábbi a régészeti szakirodalomban Somogyvár Vinkóczi kultúrához tartozó sír. Szintén itt bukkantak rá a régészek arra az ugyanehhez a kultúrához tartozó másik 8 csontvázat tartalmazó sírra, amely e korszakon belül a legfiatalabbnak számít. E sírnak az egyik legfőbb különlegessége, hogy a 8 egyén testét a korszakra jellemző hamvasztásos temetkezési szokástól eltérően egyetlen közösségi gödörben hantolták el. Rég kihaltnak vélt, ősi vadászó gyűjtögető nép bronzkori nyomára leltek a Balatonnál, hiszen a Az archeo genomikai vizsgálatok szerint a Somogyvár-Vinkóczi kultúrához tartozó egyén harmadrészben az akkori dél-dunántúli őslakosok, kétharmad részben pedig a korszakban az Európát benépesítő, a kelet-európai sztyeppékről érkező és valószínűleg indo-európai nyelveket beszélő népcsoportok egy korábban nem vizsgált, feltehetően a Baltikum térségéből származó ágának leszármazottja. Az általa képviselt populáció sokkal jobban hasonlít a modern balkánihoz, mint az őket nagyjából időszámításunk előtt 2200 körül követő és a térségből kiszorító, az archeológiai szakirodalomban kisapostagi kultúrának nevezett közösséghez tartozó népességhez. Ez az újonnan érkezett népesség a 11 csontvázas temetkezés teljes genom elemzése alapján európai viszonylatban a korszakban egyedülállóan magas ősi, vadászó-gyűjtögető genetikai örökséggel rendelkezett. Hangsúlyozta a Bölcsészettudományi Kutatóközpont közleménye a magyarnemzet.hu-n található információ szerint. Most pedig mi tovább megyünk, lehetőleg lendületes ütemes balatoni slágerekkel itt az FM 88 héten.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. A mielőbbi bérrendezés a legfontosabb feladata a belügyi ágazatban. Ott hagyja a mentőszolgálatot Györfi Pál. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Sólyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnöki mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. A pártok, a volt és a jelenlegi miniszterelnök is reagált Sólyog Tamás döntésére. Magyar Péter kormányfő azt írta, hogy rövid időn belül kiderülhet, hogy ki legyen Magyarország új köztársasági elnöke. A jelöltekről egyeztetni fog a pártok frakcióvezetőivel, és a végső döntést a parlament hozza meg. Orbán Viktor volt miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy ezzel ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. A Fidesz frakció közleményében azt írta, Magyarországon beköszöntött a nyílt hatalmi önkény időszaka, ezért a felelősséget Magyar Péter és a Tisza párt viseli. A Tisza párt álláspontja szerint egy olyan köztársasági elnök tudná legjobban megtestesíteni a nemzet egységét, aki mindenféle pártpolitikai múlt és kötődés nélkül szolgálná a nemzetet, olvasható a párt közösségi oldalán. A mielőbbi bérrendezés nevezte a belügyi ágazatban a legfontosabb feladatnak Pósvai Gábor belügyminiszter szombati Facebook bejegyzésében. A tárcavezető szerint gyakori visszajelzés a rendőröktől, hogy a jelenlegi szolgálati egyenruházat nem megfelelő minőségű számukra. Éppen ezért elindítanak egy olyan hosszabb folyamatot, amelynek végén az egyenruházat bizonyos elemeit mindenképpen le fogják cserélni. A folyamat során először mintadarabokat kérnek a pályázóktól, ezeket az állomány tagjai fogják csapatpróba keretében belül tesztelni. A visszajelzések alapján írják ki a végleges közbeszerzést. Ha minden a terv szerint alakul, a legkorábban 2027 végén indulhat a ruházat tényleges cseréje. Ott hagyja a mentőszolgálatot Györfi Pál. Június elején az országos mentőszolgálatnál leváltották Györfi Pál addigi szóvivőt, utódja pedig Szűcs Brigitta mentőtiszt lett. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter azzal magyarázta akkor Györfi leváltását, hogy egy kevésbé elhasználódott szereplő lehetőséget ad arra, hogy a mentőszolgálat kommunikációja végre ne elsősorban védekezzen, hanem magyarázzon. Ne eltakarjon, hanem feltárjon. Ne a bűnbakokat keresse, hanem tanuljon. Györfi Pál köszönetet mondott az OMS-nél töltött 43 évért, és azt írta, hogy most egy új korszak kezdődik, tele van tetvágyjal.
0: Időjárás.
1: Ma változóan napos felhős időre számíthatunk a térségben. A legtöbb helyen száraz marad az idő, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki futózápor. Délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét első napján sok napsütésre készülhetünk. Jelentős csapadék nem várható, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki gyenge zápor. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?

0: unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek itt a Balaton Rádióban. Muszáj a rendszeres dörrentés a Balatonnál. Közleményben tájékoztatja a fonyódi lakosokat és nyaralókat a károkatonák riasztásával kapcsolatban a Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT. A társaság közlése szerint a madarak távoltartásához szükséges gázágyukat igyekeznek a lehető legritkábban használni, úgy, hogy az a településen élőket és az ott üdülőket minimális mértékben zavarja. A közlés szerint a balatonihal.hu mögött álló hallgazdálkodási társaság a következő közleményt jelentette meg. A Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT az általa üzemeltetett fonyód zardavári halastavakon haltermelési tevékenységet végez. A mezőgazdasági termeléssel, halászati tevékenységgel szoros összefüggésben van a nagy káró katonák riasztására használt gázágyuk üzemeltetése. Hasonlóképpen, mint ahogy szőlőültetvényekben és gyümölcsösökben is alkalmazzák azokat más állatok ellen. A folytatódó közlés szerint a berendezést a halálolomány védelme érdekében használják a gazdasági károk megelőzésének céljából. Ahogy fogalmaznak, társaságuk rendelkezik a Somogy vármegyei kormányhivatal által kiállított hatósági engedéllyel a nagy káró katona riasztásához és gyérítéséhez. Az engedély alapján 6 és 18 óra között 15 percenként 3 lövés adható le. A nyár során 9 és 17 óra között 30 percenként 2 lövést adtak le, tehát az engedélyezetnél lényegesen kevesebb lövés számmal éltek. Abban az időszakban, mikor nem szükséges, a gázágyút kikapcsolják. Ahogy fogalmaznak, a gázágyú jelenleg nem üzemel, a reggeli-esti időszakban, illetve mikor nem indokolt a gázágyú használata, személyes jelenléttel igyekeznek a károkatonákat távol tartani a halastavaktól, ami jóval hosszabb munkaidőt követel meg a kollégáiktól. Tehát ekkor is hallható lehet néhány sörétes fegyverből leadott lövés. Természetesen, ahogy fogalmaznak, igyekeznek Fonyódváros lakosságának minimális zavarására, ezért a gázágyú nem a város irányába adja le a lövést, valamint azokban az időszakokban, mikor nem indokolt a használata, kikapcsolják, írja az infostart.hu.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: Folytatódik a Balatoni Bringa körút felújítása. Összesen 10,5 kilométernyi szakaszon. Balatonudvari és Bonyarcvashegy között folytatódik a Balatoni Bringa körút felújítása, jelentette be az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedési államtitkára. Nagy Bálint elmondta, a Balatont körbeölelő, mintegy 205 kilométeres körút felújítása 2019-ben kezdődött el. Mára több mint a felén 114 kilométeren végeztek a munkálatokkal. Az Zala és Veszprém vármegyében most induló rekonstrukció közel nettó 550 millió forintba kerül, és az év végéig befejeződik a felújítás, tette hozzá az államtitkár. A politikus jelezte, a kerékpározás turisztikai szempontból és a napi munkába járás eszközeként is jelentős közlekedési alternatíva. Kiemelten fontos ugyanakkor, hogy biztonságos feltételek között lehessen kerékpározni, erre pedig leginkább a kerékpárutak adnak lehetőséget. Magyarországon az elmúlt években mintegy 340 kilométernyi új bicikliút épült, és közel 220 kilométernyi lett felújítva. Országszerte 336 kilométernyi új szakasz építésének és 220 kilométernyinek a felújítása van előkészítő szakaszban, vagy már meg is kezdődtek ezeknek a munkálatai. Az államtitkár emlékeztetett arra is, hogy elkészült a Budapestet a Balatonnal összekötő 108 kilométeres biciklis nyomvonal is, amelynek megvalósításánál nem a legrövidebb és leggyorsabb út volt az elsődleges, hanem a biztonság. A Balaton mellett pedig már a Tisza-tó is körbe biciklizhető. A Balatonnál nem csak az északi parton folytatódik a rekonstrukció, hanem ezzel párhuzamosan Siófoknál is felújítási munkálatok indultak. A déli parti város és Pécs közötti Bringa út első szakaszaként mintegy 2 kilométeres nyomvonal újul meg, bruttó 65 millió forintból. Bíró Róbert, Balatongyörök független polgármestere azt emelte ki, hogy a balatoni településeknek azért is fontosak a kerékpárutak, mert nem csak a nyári hónapokban, hanem ősszel és télen is vonzák a vendégeket. Pali Róbert, Monyarcvashegy polgármestere azt emelte ki, hogy Keszthely közelsége miatt nem csak a balatonparti településeknek, de az egész régió számára nagy jelentősége van a bicikli utaknak, írja az alon.hu. A következőekben pedig egy balatoni slágerrel folytatjuk az adásunkat.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. A mielőbbi bérrendezés a legfontosabb feladat a belügyi ágazatban. Ott hagyja a mentőszolgálatot Györfi Pál. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Sólyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnöki mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. A pártok, a volt és a jelenlegi miniszterelnök is reagált Sólyog Tamás döntésére. Magyar Péter kormányfő azt írta, hogy rövid időn belül kiderülhet, hogy ki legyen Magyarország új köztársasági elnöke. A jelöltekről egyeztetni fog a pártok frakcióvezetőivel, és a végső döntést a parlament hozza meg. Orbán Viktor volt miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy ezzel ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. A Fidesz frakció közleményében azt írta, Magyarországon beköszöntött a nyílt hatalmi önkény időszaka, ezért a felelősséget Magyar Péter és a Tisza párt viseli. A Tisza párt álláspontja szerint egy olyan köztársasági elnök tudná legjobban megtestesíteni a nemzet egységét, aki mindenféle pártpolitikai múlt és kötődés nélkül szolgálná a nemzetet, olvasható a párt közösségi oldalán. A mielőbbi bérrendezés nevezte a belügyi ágazatban a legfontosabb feladatnak Pósvai Gábor belügyminiszter szombati Facebook bejegyzésében. A tárcavezető szerint gyakori visszajelzés a rendőröktől, hogy a jelenlegi szolgálati egyenruházat nem megfelelő minőségű számukra. Éppen ezért elindítanak egy olyan hosszabb folyamatot, amelynek végén az egyenruházat bizonyos elemeit mindenképpen le fogják cserélni. A folyamat során először mintadarabokat kérnek a pályázóktól, ezeket az állomány tagjai fogják csapatpróba keretében belül tesztelni. A visszajelzések alapján írják ki a végleges közbeszerzést. Ha minden a terv szerint alakul, a legkorábban 2027 végén indulhat a ruházat tényleges cseréje. Ott hagyja a mentőszolgálatot Györfi Pál. Június elején az országos mentőszolgálatnál leváltották Györfi Pál addigi szóvivőt, utódja pedig Szűcs Brigitta mentőtiszt lett. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter azzal magyarázta akkor Györfi leváltását, hogy egy kevésbé elhasználódott szereplő lehetőséget ad arra, hogy a mentőszolgálat kommunikációja végre ne elsősorban védekezzen, hanem magyarázzon. Ne eltakarjon, hanem feltárjon. Ne a bűnbakokat keresse, hanem tanuljon. Györfi Pál köszönetet mondott az OMS-nél töltött 43 évért, és azt írta, hogy most egy új korszak kezdődik, tele van tetvágyjal.
0: Időjárás.
1: Ma változóan napos felhős időre számíthatunk a térségben, a legtöbb helyen száraz marad az idő, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki futózápor. Délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét első napján sok napsütésre készülhetünk, jelentős csapadék nem várható, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki gyenge zápor. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most indul Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió.

0: A maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

éjjel-nappal a legjobbakkal. Ez a Balaton Rádió. Kellemes vasárnap délelőttöt kívánok nektek. A következő 5 órában hozom a legjobb balatoni slágereket, na meg a friss helyi híreket, információkat. Ez lesz a menetrend, és már indulunk is.

Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek itt a Balaton Rádióban. Elkészült a Balaton kiemelt térség fejlesztési programjának végrehajtási terve, amely egyértelmű irányt jelöl ki. A dokumentum szerint a Magyar-tenger térségének hosszú távú természeti és társadalmi fenntarthatósága nemzeti érdek. Ezáltal a térséget érintő fejlesztési beavatkozások csak a legnagyobb körültekintéssel. A jövő nemzedékek iránt viselt lelkiismereti felelősséggel tervezhetők és hajthatók végre. A Balatoni Fejlesztési Tanács ülésén elhangzott, hogy a balatoni térség jövőképe 4 pillérre épül. Fő cél a térség úgymond dinamizálása, fenntartható gazdasági fellendítése, a régió ökológiai rendszerének megőrzésével együtt, hogy a térségben élők és dolgozók számára egész évben biztosítható legyen egy kiemelkedő minőségű élet és munkakörnyezet. Azt várják, hogy megbízható jövedelemszerzést és javuló életminőséget a környezetkímélő technológiák alkalmazásának széleskörű elterjedése következtében magas minőségű környezetet biztosítson a helyi lakosok számára. Vonzó működési környezetet szeretnének biztosítani, elsősorban a szolgáltatásokat kínáló és innovatív, magas hozzáadott értéket előállító és döntően magasan képzett munkatársakat foglalkoztató vállalkozások számára. Ehhez fókuszálva az elkövetkező években több programot is fognak indítani. Az Innovatív Balaton, a Balaton gazdasági, jövedelemtermelő és minőségi, egész éves foglalkoztatási képességének javítása, a helyi és kapcsolódó tudásbázisokkal való együttműködés eredményeként az új termékek, szolgáltatások és fejlesztése révén. Aztán szeretnének egy másikat, ami az aktív és élményt adó Balaton. A turizmusról származó bevételek növelése, illetve a kapacitások egész éves kiegyensúlyozottabb kihasználása a turisztikai termékek és szolgáltatások összehangolt fejlesztésének eredményeként lenne ennek a projektnek a célja. Aztán van itt még a balatoni egészség és megújulás, aminek a célkitűzése, hogy a régióban élők és az ide látogatók egészségi állapotának és életminőségének javítása, a térség természeti forrásaira épített egészségipari szolgáltatások igénybevétele és közvetítése által történjen meg. Aztán a balatoni terméket az Asztalra projekt keretében a helyben, a vidéki térségekben előállított és feldolgozott egészséges élelmiszerek termelésének, feldolgozásának és fogyasztásának az ösztönzése, az elvárt magatartás lenne. Aztán a megújuló balatoni közösségek révén a társadalom harmonikus fejlődésének zálogát biztosítanák a dinamikusan működő gazdaság mellett a térségben. Emellett még több projektet is megfogalmaztak, de minden esetre a szakemberek kiemelt figyelmet fordítanak emellett a fenntartható környezet és tájhasználatra, a barna mezős területek hasznosítására, illetve a használaton kívüli épületek, területek, például a felhagyott, fejleszthető területté alakítható földrészletek, üres ingatlanok újrahasznosítására, valamint a térségen belüli partnerségi együttműködések ösztönzésére, de a mindennapi élet biztonságának javítására is a Balaton régióban. A közeljövőben mi most ismételten a Balaton slágerek közül fogunk játszani egy párat itt a Balaton Rádióban.

0: Élni tudni kell.
1: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?
0: Balaton Rádió.
1: Élj a mának.
2: Annyi nerd is én askom.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Somolygós szép napot kívánok mindenkinek! Itt a Balaton Rádióban a következő percekben azt nézzük meg, hogy tervek nélkül vagy Carpe Diem-mel érdemesebb együtt élni. A tervezés az egy különleges képesség, melyre az állatok nem képesek, szemben velünk, emberekkel. Az állatok ösztöneik szerint élnek, és kizárólag a jelennel foglalkoznak, míg mi képesek vagyunk anticipálni a jövő eseményeit, terveket készíteni, mérlegelni, hogy aktuális döntéseink hogyan illeszkednek a jövőbe. Az események és életünk alakulásának bejóslása lehetővé teszi számunkra, hogy önkontrollt gyakorolhassunk és késleltethessük a döntéshozást annak reményében, hogy nagyobb hasznunk származik majd belőle. A Stanford Egyetemen folytatott híres pillecukor kísérletben a késleltetett jutalmazást vizsgálták gyermekeknél. A vizsgálatban résztvevő gyerekeket hosszasan figyelemmel kísérték egészen felnőtt korukig. A kutatás eredménye szerint azok a gyerekek, akik ellen tudtak állni az azonnali jutalomnak, sikeresebbek lettek felnőttként. Ilyen módon az elmélet országokra is kiterjeszthető. Azok az országok, ahol kulturálisan a késleltetett jutalmazást részesítik előnyben, gazdaságilag jobban fejlődnek. A tervezés és az önkontroll kéz a kézben járnak. A két folyamat nem csak a jövőről való gondolkodást igényli, hanem egy-egy döntést is maguk után vonnak, melyek a jövőben, az akadályok leküzdése után jobb, vágyottabb eredménnyel járnak. Röviden, komoly mentális erőfeszítést igényelnek. Amennyiben nem járunk sikerrel a tervezésben, vagy az önkontroll gyakorlásában, gyanakodhatunk, hogy aktuálisan kevés mentális kapacitás áll rendelkezésünkre. Ilyenkor más tevékenységek, mint például a munkai stressz, felhasználják energiánkat, így a jövő tervezgetése háttérbe szorul. Tehát mivel a stressz rendkívül kimerítő, mentális túlterhelődést eredményez, így nem marad felesleges kapacitás más folyamatokhoz. Ezen felül kiemelendő, hogy az önkontrollra való kapacitás minden ember és szituáció esetében eltérő. Siested és Baumeister kutatásának célja az volt, hogy megállapítsák az önkontroll és a tervezés közötti összefüggéseket. Azt feltételezték, hogy azoknak a személyeknek, akik erősebb önkontroll gyakorolnak, a tervezés is fontosabb szerepet játszik az életükben, valamint, hogy a kimerültség levon a tervezés valószínűségéből. Az eredmény nem volt meglepő. A mentálisan kimerült vizsgálati személyek nagyobb valószínűséggel a pihenést választották. Összegezve az eddig elhangzottakat, a tervezés más kognitív tevékenységhez hasonlóan a végrehajtó funkció kapacitását vesz igénybe. Amennyiben másfajta aktivitással már kimerítettük forrásainkat, nem marad a tervezésre fordítható erőforrásunk. Mindez azonban nem csak az önkontroll és tervezés viszonylatában van így. Általánosságban mondhatjuk, hogy a bizonyos területen történő mentális túlterhelődés más funkcióinkból vesz el. Tehát nem áll rendelkezésére minden egyes mentális funkciónak bizonyos nagyságú kapacitás. Abból tudunk gazdálkodni, ami összességében a birtokunkban van. Így érdemes határt húzni, és időnként nemet mondani bizonyos feladatok elvégzésére. De ez természetesen nem vonatkozik a kellemes zenékre.

0: Nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
0: Számolok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. A mielőbbi bérrendezés a legfontosabb feladata a belügyi ágazatban. Ott hagyja a mentőszolgálatot Györfi Pál. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Sólyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnöki mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. A pártok, a volt és a jelenlegi miniszterelnök is reagált Sólyog Tamás döntésére. Magyar Péter kormányfő azt írta, hogy rövid időn belül kiderülhet, hogy ki legyen Magyarország új köztársasági elnöke. A jelöltekről egyeztetni fog a pártok frakcióvezetőivel, és a végső döntést a parlament hozza meg. Orbán Viktor volt miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy ezzel ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. A Fidesz frakció közleményében azt írta, Magyarországon beköszöntött a nyílt hatalmi önkény időszaka, ezért a felelősséget Magyar Péter és a Tisza párt viseli. A Tisza párt álláspontja szerint egy olyan köztársasági elnök tudná legjobban megtestesíteni a nemzet egységét, aki mindenféle pártpolitikai múlt és kötődés nélkül szolgálná a nemzetet, olvasható a párt közösségi oldalán. A mielőbbi bérrendezés nevezte a belügyi ágazatban a legfontosabb feladatnak Pósvai Gábor belügyminiszter szombati Facebook bejegyzésében. A tárcavezető szerint gyakori visszajelzés a rendőröktől, hogy a jelenlegi szolgálati egyenruházat nem megfelelő minőségű számukra. Éppen ezért elindítanak egy olyan hosszabb folyamatot, amelynek végén az egyenruházat bizonyos elemeit mindenképpen le fogják cserélni. A folyamat során először mintadarabokat kérnek a pályázóktól, ezeket az állomány tagjai fogják csapatpróba keretén belül tesztelni. A visszajelzések alapján írják ki a végleges közbeszerzést. Ha minden a terv szerint alakul, a legkorábban 2027 végén indulhat a ruházat tényleges cseréje. Otthagyja a mentőszolgálatot Györfi Pál. Június elején az országos mentőszolgálatnál leváltották Györfi Pál addigi szóvivőt, utódja pedig Szűcs Brigitta mentőtiszt lett. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter azzal magyarázta akkor Györfi leváltását, hogy egy kevésbé elhasználódott szereplő lehetőséget ad arra, hogy a mentőszolgálat kommunikációja végre ne elsősorban védekezzen, hanem magyarázzon. Ne eltakarjon, hanem feltárjon. Ne a bűnbakokat keresse, hanem tanuljon. Györfi Pál köszönetet mondott az OMS-nél töltött 43 évért, és azt írta, hogy most egy új korszak kezdődik, tele van tetvágyjal.
1: Időjárás.
2: Ma változóan napos felhős időre számíthatunk a térségben, a legtöbb helyen száraz marad az idő, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki futózápor. Délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét első napján sok napsütésre készülhetünk, jelentős csapadék nem várható, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki gyenge zápor. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: Ilyet még nem hallottál.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 perc zene, reklám nélkül.
0: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
1: Balatonál.

0: Time.
1: Már vissza is tértem, a kis szórakozás után egy kis ismeretterjesztő információ jön. A Pigmalion effektusról bizonyára már hallottatok. Ezek ugye az önbeteljesítő jóslatok hatásmechanizmusaival foglalkozik. Az USA-ban végeztek egy kísérletet, mely során egy osztály tanulóinak 20%-át véletlenszerűen kiválasztották, és azt mondták a tanáraiknak, hogy bennük rendkívül nagy fejlődési potenciált találtak a felméréseik alapján. A kutatók megfigyelték ennek az osztálynak a teljesítményét, és kiderült, hogy ezeknek a tanulóknak a fejlődése tényleg nagyobb mértékű volt, mint a többieké. Mindezt a tanári elvárás hatásával magyarázták, ugyanis egy tehetséges diákkal szemben sokkal elnézőbbek, türelmesebbek a nevelők, és a tanulókból képesek az ezeknek megfelelő teljesítményt előhívni. A hatás függ azonban magától a diáktól is. Ha a pozitív kihívást támasztunk egy gyermekkel szemben, igyekezni fog, hogy megfeleljen mindennek. Ugyanakkor a negatív elvárásokat is képesek detektálni. Ilyenkor a folyamat működése az előítéletességhez hasonlítható, hiszen a negatív feltételezéseink hatására a diák sem lesz annyira motivált a saját fejlődését illetően. A negatív tanári elvárásokat érzik a diákok, hiszen az oktató kevésbé lesz lelkes, kevesebbet tanít számukra, alacsonyabb követelményeket állít fel. A diákoknak pedig elegendő lesz ezekhez az alacsony elvárásokhoz felnőniük. Előfordul, hogy a tanárok megpróbálják fenntartani a korábbi elvárásaikat, még akkor is, ha ezeket felülíró tényekkel szembesülnek. Ilyenkor megpróbálják védeni az előzetes feltételezéseiket, még akkor is, ha ezeknek teljesen ellentmondó információkkal találkoznak. Fontos lenne pedig, hogy ezeket a kezdeti benyomásokat képesek legyenek felülírni, hogy lehetőséget adjanak azoknak is, akik valamilyen szempontból, hátrányból indultak a többiekhez képest. A Pigmalion mechanizmust ugyanakkor nem csak diákoknál figyelték meg. Kiképző tisztek esetében, ha elhitetünk bizonyos eredményeket a csapatukkal kapcsolatban, akkor a fiktív eredményekhez hasonlókat fognak elérni a valóságban is. Ehhez hasonlóan az, hogy egy szülő mit vár el a gyermekétől, befolyásolja a gyermek teljesítményét. Ha már kevés munkáért is dicséretet kap, nem lesz ösztönözve arra, hogy felülmúlja mindezt. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ne dicsérjük meg őket apróságok miatt, de ilyenkor érdemes inkább az elvégzett munka mennyiségét dicsérni, vagy a konkrétan elért eredményeket. Na de mi a helyzet a vezetőkkel? Hasonlóan a tanárokhoz, a vezetők is befolyásolni tudják a beosztottaik munkáját az elvárásaikkal. A jó

vezető magas mércét állít fel a munkavállalók számára. Ugyanakkor tájékoztatja őket arról, hogy bízik bennük és képesek teljesíteni a feladatot. Rég felismerték ezt a hatást a gyógyszeriparban is. A placebo gyógyszerek nem tartalmaznak gyógyító hatású készítményt. Itt a beavatkozás hatékonyságába vetett hit idézi elő a javulást. Így tulajdonképpen a gyógyszer hatása is egyfajta önbeteljesítő jóslatként működik. Milyen tanulságot vonhatunk le ezek alapján? Azt mindenképpen megállapíthatjuk, hogy ne féljünk felülírni a kezdeti információinkat, amennyiben ellent mondanak az első benyomásunknak. Ez ugyanis eltérő bánásmódok és előítéletek táptalaja lehet. De ideje lezárnunk ezt a témát is, nyitnunk egy új fejezetet, ami jelen esetben a zenék birodalmába vezet.

éjjel-nappal a legjobbakkal a Balaton Rádióban, és természetesen helyi információkkal is itt folytatjuk adásunkat. A vízimentők célja, hogy a Balaton legyen Európa legbiztonságosabb tava. A Hírklik információi szerint az utolsó szezonban 3531 esetben láttak el embereket strandokon, 34 embert mentettek ki a vízből, 180-szor riasztották a mentőhajóikat, és 74 vízi vagy vízparti rendezvényt biztosítottak a vízimentők magyarországi szakszolgálatának, tehát a VMS-nek a munkatársai. A szakszolgálat az MTI-hez eljutatott közleményében beszámolt arról is, hogy 2022-ben 64 strandon teljesítettek szolgálatot, 51 balatoni, 10 vidéki és 3 budapesti helyszínen. Egy átlagos nyári napon 120 vízimentőjük dolgozott napi 10-12 órában. Mint írják, összességében 435 munkatársuk vett részt a szezon strandi és mélyvízi mentési feladatainak ellátásában. 8 vízimentő tanfolyamot tartottak, aminek köszönhetően 77 új vízimentő lépett szolgálatba a nyáron. A VMS szárazföldi mentőegységgel, egy mentőtiszti autóval és egy esetkocsival is rendelkezik, amelyek 71 alkalommal láttak el esetfeladatot. Az általuk biztosított rendezvények között volt a Balaton átúszás, a Balaton Sand, a vizes világbajnokság és a kék szalag. A tájékoztatás kitér arra is, hogy nem csak embereket kellett menteni. 48 alkalommal bajba jutott hajókat, vitorlásokat emeltek ki, vagy bontattak partra a vízimentők. A VMS Vizek veszélyei címmel országos szinten bemutatott baleset megelőző kisfilm sorozatot gyártott, amit a miniszterelnökség, a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT, valamint a Balaton Fejlesztési Tanács pályázatain elnyert támogatásból finanszírozott. Baleset megelőző programjuk részeként idén 2 újabb balatoni strandon helyeztek ki tájékoztató mentőv táblákat, és több strandon gyerekeknek állítottak fel mentőmellény állványt, ahonnan bárki ingyenesen kölcsönvehet mentőmellényeket. A jövőben egyre több strandon várja majd ilyen lehetőség a gyerekeket, hiszen hamarosan Balatonalmádi, Balatonkenese Alsóörs, Keszthely, Gyenesdiás és 2 balatonlellei helyszín is csatlakozik a programhoz. Ahogy hangsúlyozza a VMS, fő céljuk még mindig az, hogy a Balaton legyen Európa legbiztonságosabb tava.

0: napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

üde, friss napot kívánok mindenkinek. A szerencse témájával megyünk tovább. A szerencsét nehéz tanulmányozni, ám a tudósok kíváncsiságának köszönhetően ebbe a témába is betekintést nyerhetünk. A Columbia Egyetem kutatói szerint a szerencsével kapcsolatos meggyőződésünk kétféle lehet. Stabil vagy átmeneti. Ahogy a megnevezése is sugallja, az első csoportba azok tartoznak, akik úgy érzik, hogy a szerencse állandó jelenség. Azok, akik így gondolkodnak a szerencséről, összességében úgy látják, hogy az emberek általában vagy szerencsések, vagy szerencsétlenek. Az ilyen gondolkodásmódúakra jellemző, hogy saját magukat szerencsésnek tartják. Olyan embernek, akivel következetesen jó dolgok történnek. Azok az emberek viszont, akik átmenetinek látják a szerencsét, nagyobb eséllyel gondolják azt, hogy a szerencse kiszámíthatatlan mintázatot követ. A kutatás kitért arra a kérdésre is, hogy a résztvevők szerencsére vonatkozó meggyőződése milyen hatást gyakorol a sikerre. Azok az emberek, akik szerencséjüket stabilnak tartották, lényegesen nagyobb eséllyel éltek meg sikereket, mint azok, akik átmenetinek tekintették. A kutatás arra is rámutatott, hogy ennek hátterében az életünk felett észlelt kontroll érzése áll. Az eredményesség és a siker elérése iránti motivációnk egyik komoly hajtóereje, ha úgy érezzük, van a ráhatásunk arra, ami velünk történik. Ha szerencsét stabilnak gondoljuk, sokkal nagyobb az esélyünk arra, hogy valóban szerencsénk legyen, és hogy elérjük a kitűzött céljainkat. Ha azonban szkeptikusak vagyunk a szerencsével kapcsolatban, akkor nagy az esélye annak, hogy a motivációnk, és így a sikerünk is kisebb lesz. A szerencse leginkább akkor tud hatni az életünkre, ha megváltoztatjuk a vele kapcsolatos gondolkodásunkat, és elkezdjük egy optimistább szemüvegen keresztül szemlélni a velünk történő eseményeket. Érdemes megvizsgálnunk, hogyan látjuk sikereinket, és hogy vajon hiszünk-e abban, hogy szerencsés emberek vagyunk. Ha úgy látjuk, hogy az eddig elért eredményeink valamilyen külső, de általunk egyáltalán nem befolyásolható hatáshoz köthetők, valóban egyre távolabb lökjük magunkat a későbbi sikertől. Nézzük meg akkor most, hogy mi az, ami segíthet a szerencsével kapcsolatos gondolkodásmódunk alakításában, így sikereink támogatásában. Éljük meg a szerencsét. Tehát amikor valami pozitív dolog történik velünk, azt ünnepeljük meg és gondoljuk át, hogy mennyiben volt mindez a mi érdemünk. Éljük meg, hogy szerencsések vagyunk, és hogy ezt a szerencsét mi is kontrolláljuk. A másik ilyen jó tanács, hogy pozitív önbeteljesítő jóslatra tegyünk szert. Tehát az a meggyőződés, hogy a dolgok a legjobban alakulnak majd, azt a hatást éri el, hogy másképp kerülünk kölcsönhatásba a világgal. Ez is egy útja annak, hogy befolyásoljuk azokat a dolgokat, amelyek velünk történnek. Tehát ha arra számítunk, hogy szerencsénk lesz, akkor nagyobb valószínűséggel élünk meg majd pozitív tapasztalatokat. Úgyhogy éljünk ezekkel a lehetőségekkel, és a szerencse is mellénk fog szegődni.

0: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Zsülyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását. Szeptemberben indulhat meg a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Várja a rendőrség azok jelentkezését, akik indokolatlanul magas összeget fizettek dugulás elhárításért. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Zsülyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Szeptemberben indulhat meg a személyszállítása a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint, ha minden jól megy, már nem kell sokat várni az indulásra. Hamarosan megkezdődhetnek a tesztek, majd akár rövid időn belül az utasforgalom is megindulhat. Azt mondta, hogy a próbafutások alkalmával úgy közlekednek majd a vonatok, mintha valóban utasokat szállítanának, írja a Világgazdaság. Ez lehetőséget teremt majd arra, hogy kiderüljön, minden megfelelően működik-e. Ha ott minden rendben van, akkor néhány héttel később, akár szeptemberben elindulhat a személyforgalom. Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek azok a diákok és fiatalok, akik idén-nyáron keresnek kiadó lakást a fővárosban. Bár a felsőoktatási ponthatárokra még néhány napot várni kell, az albérletpiac már júniusban komoly árszint emelkedést produkált. A budapesti átlagos bérleti díj egyetlen hónap alatt 6,4%-kal emelkedett, elérve a 286 ezer forintot. Bár ez a havi ugrás önmagában drasztikusnak tűnik, az éves 4,7%-os áremelkedés még így is elmarad az elmúlt években látott, ennél jóval meredekebb drágulási ütemtől. A statisztikák mögött húzódó legfontosabb trend az, hogy a fővárosban mára gyakorlatilag eltűntek a 200 ezer forint alatti albérletek. Továbbra is várja a rendőrség azok jelentkezését, akik indokolatlanul magas összeget fizettek dugulás elhárításért és Erdei Alfréd névre kiállított számlát kaptak. A hatóságok korábban Tökörön, Szigetszentmiklóson és Halásztelken tartott összehangolt akciót, amelyben három férfit őrizetbe vettek és több mint 1 millió forint készpénzt foglaltak le. A gyanú szerint a csoport interneten szerzett ügyfeleket, majd a munka elvégzése után a piaci ár többszörösét kért el. Egy károsult 200 ezer forintos számláról számolt be. A nyomozás eredményességéhez további sértettek jelentkezését várják. Két napig ellenőrizték a rendőrök Budapest főbb útvonalain a buszsáv jogosulatlan használatát, 75 esetben szabtak ki büntetést, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a BRFK kiemelt ellenőrzést végzett a Hegyalja, a Szentendrei, az Andrássy és az Üllői úton a buszsávokban. Két napon összesen 89 esetben intézkedtek a rendőrök, amiből a buszsáv jogosulatlan használata miatt 75 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki.
0: Időjárás.
1: Ma változóan napos felhős időre számíthatunk a térségben, a legtöbb helyen száraz marad az idő, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki futózápor. Délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét első napján sok napsütésre készülhetünk, jelentős csapadék nem várható, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki gyenge zápor. Hétfőn a legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
0: Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: Nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
2: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.

0: Kelly, Rock Kim, Wonders.
1: Napsütötte, szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak, és hát természetesen hozok érdekes híreket is. Most egy kicsit a családot nézzük meg, illetve azt, hogy az apák hiánya az hogyan hat a fiúgyermekekre. Miközben az anyai nevelés szerepét egyre jobban megvilágítják, gondoljunk bele, hány gyermek életében van jelen csupán fizikailag az édesapja. Mennyien nélkülözik édesapjukat érzelmileg vagy szerepmodellként? És hányan kénytelenek nélkülözni teljesen édesapjukat a családi rendszerből? A válások, az egyszülős családok növekvő száma gyakran magával vonja az apa bevonódásának csökkenését a nevelésbe. A Mind Positive Parenting alapítója szerint az amerikai családokban az édesapa jelenlétével sem biztosított heti fél óránál több négy szem közti beszélgetés apa és fia között. A fiatal fiúk szinte alig töltenek időt olyan mentorokkal, akik segíthetnének nekik eligazodni a férfivá válás szövevényes útján. Gyakran eltávolodnak a tágabb családtól, így még kevesebb lehetőségük van a való életben kötődni olyan szerepmodellekhez, akik kalauzolhatják őket az egészséges felnövekedésben. Saját férfiasságukhoz elmosodottan, látszólagosan tudnak kapcsolódni. Az apátlanság hatását rendszeresen alábecsüljük. Philip Zimbardo szerint a pozitív szerepmodell hiány maradt srácok nagyban megszenvedik a hiányt, és gyakran máshol keresik a megfelelő szerepmodellt. A videójátékok, a kortárs csoportok, a függőségek és a nők tárgyasítása is alternatíva lehet számukra. Kutatások alapján gyakrabban szenvednek valamilyen hangulatzavarban, vagy fordulnak orvosi ellátásért viselkedéses és érzelmi problémáik miatt. Érdemes átgondolnunk, milyen kapcsolati mintákat tudnak elsajátítani, ha egyáltalán vannak ilyen minták. A válások a tapasztalatok alapján jobban megviselhetik a fiúgyermekeket. Egy csúnya szakítás a szülői diádban könnyen megrengetheti a gyermek alapvető bizalmát a hosszú távú kapcsolatokban. Az érzelmi távolságtartás nem csupán akkor lehet problémás a gyermek számára, ha felé irányul. Ha nem lát példát, hogyan lehet kapcsolódni egy párkapcsolatban a másik félhez, miként lehet kifejezni a szeretetet és az összetartozást, detektálni és kielégíteni a másik szükségleteit, érzéseink részessévé tenni a másikat, egyedül nagyon nehéz rátalálni ezeknek a megfelelő módjaira. A férfi korba lépés során nagy segítséget jelenthet egy olyan férfi jelenléte, aki nem csak szívesen tölt időt a gyermekkel,

hanem el is tudja igazítani őt. Ezáltal megtapasztalhatóvá válhat a feltétel nélküli szeretet és a tettekért való felelősségvállalás fontossága. Kutatások alapján az apai szerep beemelésével a nyitottság, a szociális kapcsolatokra való fogékonyság és az új emberekkel szembeni bizalom is nő. Mentor jelenlétével nagyobb valószínűséggel alakítanak ki terveket, jövőképet. Nem felejthetjük el, hogy az életút alakulásában meg annyi egyéb tényező közrejátszik az apa szerepén kívül is. Ugyanakkor világító toronyként kísérhetjük a gyermekeket ezen az úton, hogy megtalálja a megfelelő kapaszkodókat. Tehát apák fontosságáról beszéltem az elmúlt percekben, most pedig zenével megyünk tovább a Balaton Rádión.

Ez a Balaton Rádió az FM 88.7-es megaherces frekvencián, és ismét a balatoni híreké a főszerep. A balatoni bringakörről lesz szó, illetve annak a rekonstrukciójáról, ami már évekkel ezelőtt elkezdődött. A Bringa körút felújításának a gondolata eredetileg 2011 körül fogalmazódott meg. Aztán a fejlesztését célzó tervezési feladatok 2017 nyarán kezdődtek el. Időközben bizonyos tényezők miatt a nyomvonalak módosítására is szükség volt. A legproblémásabbak a jellemzően belterületen vezetett és teljes átépítéssel érintett szakaszok. Ennek az az oka, hogy a közműszolgáltatók adatai már több évtizedes elmaradásban vannak, hiányosak, így gyakran máshol, más mélységben és más típusú tulajdonú közművezetékek futnak, mint amivel előzetesen a tervezéskor számoltak. Így gyakran a kivitelezés alatt a feltárást követően kell kiváltani, esetenként még a kerékpárút kialakításának műszaki megoldásán is változtatni. A 205 km hosszú balatoni bringakör komplex fejlesztése 2019-ben kezdődött el. Az eredeti tervek szerint 2021-re már egy sokkal jobb Balatonkörön lehetett volna tekerni. Az biztos, hogy az északi parton több helyen jelenleg tereprendező gépek dolgoznak, már javában készül az út alapozása. Érdemes azonban arra felkészülni, hogy a déli part jelentős részén és az északi part több településén is kis mellékutcákban jelölték ki a kerékpáros nyomvonalat, ahol autós és gyalogos forgalom is zajlik. Az lehetne az ideális megoldás, ha ezekben az utcákban 30 km/h sebességkorlátozás lenne, de ahol megoldható, ott lakó és pihenő övezetet is kialakíthatnának, vagy kerékpáros utcákat jelölhetnének ki. Sok helyen ugyanis ezekben az utcákban járda sincs, pedig fontos a gyalogosok védelme is. A Magyar Kerékpáros Klub régi törekvése, hogy a tó körüli nyomvonal ne a zajos, forgalmas és büdös főutak mentén menjen, hanem lehetőség szerint minél közelebb kerüljön a Balatonhoz. Balatonszepezd és Zánka önkormányzatával már több egyeztetés is volt a nyomvonalról, de megállapodás nem született. E két településen meglehetősen sajátos ok miatt áll a fejlesztés. Az ítélők szerint ugyanis túl hangos a kerékpárút forgalma. Ezért elutasítják, hogy a parti nyomvonal legyen kijelölve a kerékpárral közlekedők számára. Az autók zaját valószínűleg már megszokták. A még fel nem újított szakaszokon is vannak veszélyesebb pontok, gyakran találkozni olyan állapotokkal, amik azonnali beavatkozást igényelnek. A Magyar Kerékpáros Klub jó kapcsolatot ápol a Magyar Közúttal. Ha a bejelentést tesznek, a Magyar Közút munkatársai néhány napon belül a problémás és balesetveszélyes helyzeteket elhárítják. Írja az index.hu. Most pedig a Balaton Rádióban ismételten egy előre bekészített ütemes balatoni sláger következik.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

0: Kellemes hallgatózást kívánok mindenkinek itt az éterben, a Balaton Rádióban. A következő percekben egy kicsit a narcizmusban fogunk elmélyülni. Önimádat, nagyzolás, nagyképűség. Hasonló szavak jutnak eszünkbe, ha egy narcisztikus személyre gondolunk. Valamilyen szinten igazunk is van. Ezek az emberek mindenáron fent szeretnék tartani tökéletesen kialakított képüket önmagukról. Viszont most egy kutatás hatására kiderült, vannak jegyek, amelyek segítségével kiszúrhatjuk őket. Mégpedig a szemöldökük. A narcisztikus személyiségű embereknek fontosabb az elismerés és tisztelet, mint mondjuk a valódi barátság, megbízhatóság. Sütkéreznek a dicséretben, a kritikákat viszont elviselhetetlennek tartják. Egyfajta védőburkot képez számukra ez a fajta önimádat. Fontos megjegyeznünk, hogy egy bizonyos mértékű narcizmusra mindenkinek szüksége van a kiegyensúlyozott működéshez. A patológiás szint ennél sokkal összetettebb. Az emberek képesek felismerni a grandiózus narcisztikus embereket szemöldökük alapján, derült ki egy 2018-as torontói kutatás alapján. Miranda Giacomin és Nicholas O'Rourke kutatópáros fotókat mutatott a résztvevőknek, amelyek között előzetes személyiségtesztek alapján voltak alacsony és magas narcizmusú személyek. A résztvevők hihetetlen pontossággal azonosították be a magasabb narcizmussal rendelkező személyeket. Egy szemmozgást követő berendezéssel azt is megállapították, hogy ebben az eredményben a szemkörnyék feltérképezése segítette a leginkább őket. Mégpedig a szemöldök vizsgálata. Olyannyira feltűnő ez a jegy, hogy még a feje lefele fordított arcoknál is kiszúrták a grandiózus narcisztikus személyeket. A kutatók még azt a változatot is elvégezték, hogy a kevésbé narcisztikus személyiségű emberek szemöldökét áthelyezték egy narcisztikusabb személy arcának fotójára. Ekkor a résztvevők alacsonyabbra értékelték az egyén narcizmusát. Egy jóval korábbi 2008-as kutatás hívta fel a figyelmet arra, mekkora jelentősége van a szemöldöknek az arcfelismerésben és az arcokra való emlékezésben. A sztárok fotójáról eltávolították szemöldöküket, a résztvevők jóval kevesebb arányban ismerték fel őket. Egy narcisztikus személy különösen odafigyel külsejére, divatos, feltűnő ruhákat hord, esetleg erőteljes parfümöt használ. A férfiak kevésbé szeretnek szemüveget hordani, a nők pedig különösen figyelnek sminkjük tökéletességére és szemöldökük formájára. A kutatók úgy gondolják, a szemöldök egy olyan arcrész, amelynek mozgatása még távolról is segít beazonosítani az egyén érzelmeit, gondolatait. Emellett ezt is akaratlanul mozgatjuk, tehát ez kifejezi, hogy mit is érzünk valójában, attól függetlenül, hogy ebből mit mondunk ki. Ez evolúciós szempontból segít felismernünk a számunkra káros személyeket, mondjuk ha hazugságon vagy bájcsevelyen kapjuk őket. A kutatás nem írja le pontosan, milyen is ez a szemöldök, így mi sem tudjuk megosztani veletek. Mindenesetre megfigyelhetitek az ismerőseiteket, hát ha észrevesztek valamilyen jelet.
1: 창이야, 좋아하는 랜덤 게임! 랜덤!

0: Tettük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Csúlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását. Szeptemberben indulhat meg a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Várja a rendőrség azok jelentkezését, akik indokolatlanul magas összeget fizettek dugulás elhárításért. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltóth András vagyok. Csúlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Szeptemberben indulhat meg a személyszállítása a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint, ha minden jól megy, már nem kell sokat várni az indulásra. Hamarosan megkezdődhetnek a tesztek, majd akár rövid időn belül az utasforgalom is megindulhat. Azt mondta, hogy a próbafutások alkalmával úgy közlekednek majd a vonatok, mintha valóban utasokat szállítanának, írja a Világgazdaság. Ez lehetőséget teremt majd arra, hogy kiderüljön, minden megfelelően működik-e. Ha ott minden rendben van, akkor néhány héttel később, akár szeptemberben elindulhat a személyforgalom. Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek azok a diákok és fiatalok, akik idén-nyáron keresnek kiadó lakást a fővárosban. Bár a felsőoktatási ponthatárokra még néhány napot várni kell, az albérletpiac már júniusban komoly árszint emelkedést produkált. A budapesti átlagos bérleti díj egyetlen hónap alatt 6,4%-kal emelkedett, elérve a 286 ezer forintot. Bár ez a havi ugrás önmagában drasztikusnak tűnik, az éves 4,7%-os áremelkedés még így is elmarad az elmúlt években látott, ennél jóval meredekebb drágulási ütemtől. A statisztikák mögött húzódó legfontosabb trend az, hogy a fővárosban már a gyakorlatilag eltűntek a 200 ezer forint alatti albérletek. Továbbra is várja a rendőrség azok jelentkezését, akik indokolatlanul magas összeget fizettek dugulás elhárításért és Erdei Alfréd névre kiállított számlát kaptak. A hatóságok korábban Tökörön, Szigetszent Miklóson és Halásztelken tartott összehangolt akciót, amelyben három férfit őrizetbe vettek és több mint 1 millió forint készpénzt foglaltak le. A gyanú szerint a csoport interneten szerzett ügyfeleket, majd a munka elvégzése után a piaci ár többszörösét kérte el. Egy károsult 200 ezer forintos számláról számolt be. A nyomozás eredményességéhez további sértettek jelentkezését várják. Két napig ellenőrizték a rendőrök Budapest főbb útvonalain a buszsáv jogosulatlan használatát. 75 esetben szabtak ki büntetést, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a BRFK kiemelt ellenőrzést végzett a Hegyalja, a Szentendrei, az Andrássy és az Üllői úton a buszsávokban. Két napon összesen 89 esetben intézkedtek a rendőrök, amiből a buszsáv jogosulatlan használata miatt 75 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki.
1: Időjárás.
2: Ma változóan napos felhős időre számíthatunk a térségben, a legtöbb helyen száraz marad az idő, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki futózápor. Délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét első napján sok napsütésre készülhetünk, jelentős csapadék nem várható, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki gyenge zápor. Hétfőn a legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most! Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió.

0: van.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
2: Ilyet még nem hallottál.
1: Száz perc zene, reklám nélkül. Balaton Rádió.

0: reklamerő.
1: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
2: Merülj el benne!
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Ingyenes fesztivál. Igen, ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
2: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Lendületes, fiatalos balatoni slágerek után a fiatalkori párkapcsolatok és a mentális egészség kapcsolatát fogjuk megnézni. Az embereknek alapvető szükséglete, hogy megtalálják életük során a társukat, akivel bensőséges kapcsolatot tudnak kialakítani. A párkapcsolat elején, főleg fiatalkorban hajlamosak vagyunk tökéletesnek látni a másikat, nem veszük észre egymás hibáit. A serdülőkre különösen veszélyes ez az időszak, mert ilyenkor könnyebben mennek bele az első szexuális kapcsolatba. Felgyorsult társadalmunkra jellemző az elhasználó-felhasználó attitűd, amely a párkapcsolati konfliktusok kezelésében is megmutatkozik. Így gyakran megszakítjuk a kapcsolatot az első probléma felmerülésénél, ahelyett, hogy a megoldásra törekednénk. Kiemelten fontos a serdülők szexuális viselkedése, amely része az egészség magatartásunknak. A korai és kockázatos szexuális kapcsolat szorosan összefügg más probléma viselkedéssel, például a káros szenvedélyekkel. A felelőtlen serdülőkori kapcsolatokkal járhat korai terhesség, az abortusz, korai gyermekvállalás és a szexuális úton terjedő betegség. Emellett megjelenhetnek későbbi lelki problémák, szexuális zavarok, vagy akár hosszú távú szövődmények. Gyakran megfigyelhető a probléma viselkedés szindróma, amely azt jelenti, hogy azok a fiatalok, akiknél megjelenik a deviáns viselkedés, több káros szenvedély kialakítására hajlamosak. Például a drogfogyasztás mellett megjelenik az alkoholfogyasztás és a korán megkezdett aktív szexuális élet is. Az alkohol és a drogfogyasztás hatása alatt a fiatalok gyakrabban mennek bele nem tervezett szexuális aktusba. Ezekben az esetekben csökken a felelősségtudatuk és a következményektől való félelmük, illetve kisebb az óvszer használat is. Tudományos vizsgálatok alapján kiderül, hogy azok a fiatalok, akik szerelemre építik a párkapcsolataikat, átgondoltabban és jobban megtervezik az első együttlétet partnerükkel. Ám akik nem úgy vesztették el a szüzességüket, ahogy megtervezték, a későbbiekben a párkapcsolatuk során is eltérnek az általuk ideálisnak vélt mintától. Ez összefüggésben áll a későbbi depresszió kialakulásával. Nemi különbségek vannak a fiatalkori párkapcsolatok és a mentális egészség összefüggése tekintetében. A párkapcsolatokban levő szexuális együttlét nagyobb hatással van azoknak a lányoknak a mentális egészségére, akik kapcsolatukat kevésbé minősítik ideálisnak. Azoknál a lányoknál, akik jól működő párkapcsolatban élnek, kisebb a depresszió kialakulásának kockázata, mint a szűz társaiknál. A fiúk számára kevésbé fontos a párkapcsolat alakulásának sorrendisége. Ezért elmondhatjuk, hogy a lányokkal ellentétben a szexualitás és a párkapcsolat kevésbé van hatással a mentális egészségükre. A szexuális élet megkezdése előtt több időt kellene szánni a pároknak a tartalmas beszélgetésekre, egymás megismerésére. A rendszeres beszélgetések és a közös programok elmélyítik a párkapcsolatot, és zavar esetén is segítenek a nemi érintkezésre, és a párkapcsolat működésére vonatkozó elképzelések és elvárások tisztázásában. Mindemellett fontos, hogy az első együttlétre megfelelően felkészüljenek a fiatalok, és tervezet legyen. Az erre mutató igény kialakulásában nagy szerepe van a szülőknek és a megfelelő szexuális nevelésnek, felvilágosításnak. Továbbá kiemelendő a szülő-gyermek kapcsolat, amely ha megfelelően van felépítve, a gyermek bizalommal fordul a szülőhöz probléma felmerülése esetén. Eme érdekes hírünk után, mely a mentális egészség és a fiatalság kapcsolatának összefüggéséről szólt, ideje tovább lapoznunk és egy kicsit most pihennünk az éterben.

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A hvg.hu információi szerint a balatoni bringásoknak csak az egyharmada visel sisakot. Alig haladja meg az egyharmadot. Egészen pontosan 35,6% azoknak a kerékpárosoknak az aránya, akik sisakot hordanak a Balaton körüli bringaúton. A Kodolányi Egyetem Alkalmazott Kutatási és Innovációs Központjának aktív és ökoturisztikai kutatóintézete által végzett kutatásból kiderül, hogy a Balaton körül tekerő kétharmada férfi közel 100%-uk közép- vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik, életkor tekintetében pedig jobbára középkorú, mindössze a bringások 11%-a volt 30 év alatt és 9%-a 60 év felett. A kutatók azt is megállapították, hogy a sisakhordók között többségben voltak a nők és a gyerekek, illetve sokan voltak azok, akik láthatóan komoly felszereléssel, országúti kerékpárokkal tekertek. Ez utóbbi csoport egyébként egyértelműen gyorsabban és bátrabban közlekedett a többieknél, és a kikerülések során is kisebb oldaltávolságot tartottak. Kürti Gábor, a kerékpáros klub elnöke arról írt, hogy a kötelező sisakviselés tragédiához vezetne. Kürti főérve az volt, hogy a kötelező sisakviselés sokak kedvét elvenné a bringázástól, így a többi közlekedő is elszokna tőlük, ezért a balesetek száma is növekedne. Azonban megemlítette azt is, hogy a sisakot viselők vakmerőbben közlekednek, és az autósok is kevésbé vannak rájuk tekintettel. Kürti állításaival vitába szállt Csurilla Gergely, az ELTE Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont, valamint a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem tudományos munkatársa, szintén kerékpáros klubtag. Mondván, Kürti állításait nem támasztják alá az eddigi kutatások, és hangsúlyozta, minden eddigi tanulmány azt támasztotta alá, hogy a sisak hatékony védelmet nyújt a sérülések ellen. Mindezek után csak annyit mondhatok, hogy biztonságra fel, illetve jönnek a legjobb slágerek itt a Balaton Rádióban.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Ilyen nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Legyünk maximalisták, ne hibázzunk, legyünk a legjobbak. Ez sugallja leggyakrabban a környezetünk, ha gyermeknevelésről van szó. Természetes, hogy a legtöbb szülő a tökéletes szülő ideájának igyekszik megfelelni. De vajon tényleg tökéletes nevelésre van szükségük a gyerekeknek? A kutatások alapján nem csupán a tartalmasan eltöltött idő számít. A rohanó világban sokszor időpocsékolásnak tűnhet, mikor babázik a kislányunk, vagy autókázik a kisfiunk. Ugyanakkor mikor is tehetné meg mindezt, ha nem gyerekként? A tartalmas beszélgetések, esetleg fejlesztő játékok mellett hasonlóan fontos az is, hogy gyerekünknek legyen lehetősége gyereknek lenni. Nem is kérdés, hogy a vidáman játszó kisgyerek a szülei társaságában szeretné élvezni tevékenységét. A gyerekekkel való kapcsolatunkban olyan időre is szükség van, amikor nincs célunk és feladatunk. Persze felmerül a szülőkben a kérdés, hogy elég jól csinálom? Nem érezhetjük magunkat rosszul, ha a gyerekünk bizonyos tevékenységeiben nem találunk magunkra, vagy bizonyos életkorban felmerülő helyzetekre nem reagálunk otthonosan. Mint ahogy minden szülő más és más, mindenkihez más helyzetek állnak közel. Sokat hallunk a következetesség fontosságáról, elfeledkezhetünk azonban a jelentéséről. Nem várható el egyetlen szülőtől sem, hogy minden helyzetre ugyanúgy reagáljon. A hangsúly inkább azon van, hogy ne az aktuális hangulatunk fényében hozzunk döntést, hanem az adott helyzetet mérlegelve, a gyerekünk állapotát figyelembe véve. Az elvárások tengerében élünk, ennek fényében pedig nem is meglepő, hogy gyerekeink felé is elvárásokat támasztunk. Nem mindegy azonban, hogy mi áll az elvárásaink hátterében. Előfordulhat, hogy ezzel mi is környezetünk elvárásainak igyekszünk megfelelni. Érdemes viszont mérlegelnünk, van-e a háttérben olyan személyes ok, ami túlmutat a racionális szempontokon. Annak a szülőnek, aki önmagával is együtt érez, a gyermeke is kiegyensúlyozottabb lehet. Gyakran kétségünk támadhat a magunkkal való együttérzés kapcsán, hiszen szülőként a legönzetlenebb módon próbálunk gyerekünk felé fordulni. Bármilyen hihetetlennek is tűnik, sokszor, ha önmagunkkal megértőek vagyunk, gyermekünkkel is türelmesebbek leszünk. Carl Rogers híres humanisztikus pszichológus elméletével is segíthetjük a megértést, melynek az egyik fő üzenete, hogy önmagunk elfogadásával leszünk képesek változni. Ennek értelmében pedig a nem jónak ítélt szülői döntéseinket, cselekedeteinket is el kell fogadnunk, hogy jobbak lehessünk. Fontos, hogy a szülők között megmaradjon a párkapcsolati szövetség, ne felejtsék el, hogy a leghatékonyabb, ha a szülők egységként irányítják a család életét. A gyerekek számára ugyanis nem csak az számít, hogy a szülők miképpen bánnak velük, hanem az is, hogy mennyire átláthatók számukra a viszonyok, mennyire valóságosak és erősek a kötelékek. Ideálisnak az arany középút bizonyul, amikor a családtagok meg tudják élni a szabadság és a közelség élményét egyaránt, és ezt közel egyenlő mértékben teszik. Fontos, hogy figyelemmel kísérjük a gyermekek belső működését, mert annak megértésével sokkal kiegyensúlyozottabbak lehetünk. A továbbiakban természetesen még jövünk érdekes és hasznos információkkal, közben jóleső zenékkel is szórakoztatunk benneteket.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: Számolod?

0: plan for us. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Fülöp Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását. Szeptemberben indulhat meg a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Várja a rendőrség azok jelentkezését, akik indokolatlanul magas összeget fizettek dugulás elhárításért. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltóth András vagyok. Sülyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Szeptemberben indulhat meg a személyszállítása a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint, ha minden jól megy, már nem kell sokat várni az indulásra. Hamarosan megkezdődhetnek a tesztek, majd akár rövid időn belül az utasforgalom is megindulhat. Azt mondta, hogy a próbafutások alkalmával úgy közlekednek majd a vonatok, mintha valóban utasokat szállítanának, írja a Világgazdaság. Ez lehetőséget teremt majd arra, hogy kiderüljön, minden megfelelően működik-e. Ha ott minden rendben van, akkor néhány héttel később, akár szeptemberben elindulhat a személyforgalom. Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek azok a diákok és fiatalok, akik idén-nyáron keresnek kiadó lakást a fővárosban. Bár a felsőoktatási ponthatárokra még néhány napot várni kell, az albérletpiac már júniusban komoly árszint emelkedést produkált. A budapesti átlagos bérleti díj egyetlen hónap alatt 6,4%-kal emelkedett, elérve a 286 ezer forintot. Bár ez a havi ugrás önmagában drasztikusnak tűnik, az éves 4,7%-os áremelkedés még így is elmarad az elmúlt években látott, ennél jóval meredekebb drágulási ütemtől. A statisztikák mögött húzódó legfontosabb trend az, hogy a fővárosban mára gyakorlatilag eltűntek a 200 ezer forint alatti albérletek. Továbbra is várja a rendőrség azok jelentkezését, akik indokolatlanul magas összeget fizettek dugulás elhárításért és Erdei Alfréd névre kiállított számlát kaptak. A hatóságok korábban Tökörön, Sziget-Szent Miklóson és Halásztelken tartott összehangolt akciót, amelyben három férfit őrizetbe vettek és több mint 1 millió forint készpénzt foglaltak le. A gyanú szerint a csoport interneten szerzett ügyfeleket, majd a munka elvégzése után a piaci ár többszörösét kérte el. Egy károsult 200 ezer forintos számláról számolt be. A nyomozás eredményességéhez további sértettek jelentkezését várják. Két napig ellenőrizték a rendőrök Budapest főbb útvonalain a buszsáv jogosulatlan használatát. 75 esetben szabtak ki büntetést, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a BRFK kiemelt ellenőrzést végzett a Hegyalja, a Szentendrei, az Andrássy és az Üllői úton a buszsávokban. Két napon összesen 89 esetben intézkedtek a rendőrök, amiből a buszsáv jogosulatlan használata miatt 75 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki.
1: Időjárás.
2: Ma változóan napos felhős időre számíthatunk a térségben, a legtöbb helyen száraz marad az idő, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki futózápor. Délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét első napján sok napsütésre készülhetünk, jelentős csapadék nem várható, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki gyenge zápor. Hétfőn a legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
1: Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobb

éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A Mindset online magazin híre alapján az egyik központi kérdés a gyermeknevelés során, hogy mikor fektessük le a gyermeket. Az altatás időpontja kora gyermekkorban hatással van a kognitív fejlődésre egy angol kutatás szerint. A több mint 11 ezer gyereket érintő vizsgálat során a lefekvés ideje és olvasási, matematikai, illetve térérzékelési tesztek eredményei között keresték az összefüggést. Azok a gyerekek, akik nem ugyanakkor feküdtek le minden nap, rosszabbul teljesítettek a kognitív teszteken. Ez fokozottan érvényes volt azokra, akiket nagyon fiatalon, vagy akár egész kisgyerekkoruk alatt rendszertelen időpontokban tettek le aludni. Aztán van itt egy másik gyermeknevelési kérdéskör, a gyermekcentrikus megközelítés. Sokan vitatják a gyermekcentrikus megközelítés pozitív hatásait, azaz, hogy érdemes-e a gyerekeket állítani a család életének középpontjába, ahol ők kapják a legtöbb szociális, anyagi és érzelmi erőforrást, mivel ez aláshatja a szülők saját jólétét. Egy tanulmány azonban rámutatott arra, hogy mikor mások jólétébe fektetünk, saját jólétünket is fokozzuk. A 136 szülő bevonásával végzett kutatásban a gyermekcentrikusabb szülők több pozitív és kevesebb negatív érzelmet tapasztaltak, és nagy arányban gondolták úgy, hogy megtalálták életük értelmét. Aztán persze megnézték a testmozgás és az iskolai teljesítmény kapcsolatát is a kutatók, és 5000 brit tizenéves bevonása után megállapították, hogy a közepes, illetve erőteljes intenzitású testmozgás hosszú távú pozitív hatással van a serdülők jegyeire. A természettudományos, angol és matematikai vizsgákon is jobban teljesítettek azok a gyerekek, akik testmozgás hosszú távú pozitív hatással van a serdülők jegyeire. A természettudományos, angol és matematikai vizsgákon is jobban teljesítettek azok a gyerekek, akik rendszeresen

Egy óra tévézés is rosszabb eredményeket okoz a későbbi években. Egy kanadai kutatás azt vizsgálta, hogyan hat a kiskori tévénézés az iskola érettségre. Majdnem 2000 kisgyereket követtek figyelemmel 2,5 éves koruktól 5,5 éves korukig. Azoknak a 2,5 éveseknek, akik többet tévéztek, 5 éves korukban rosszabbak voltak a matematikai készségeik, a motoros funkcióik és a szókincsük is kisebb volt. Azt is megállapították, hogy a többet tévéző gyerekek kevésbé tudtak odafigyelni az osztályteremben, ráadásul gyakrabban estek áldozatul a kortársaik bántalmazásának. Eben hasznos jó tanácsok után ideje egy kicsit lazítanunk, és nagyon jó balatoni slágerekkel megyünk tovább. Itt a 88 héten a Balaton Rádióban.

témákkal itt a Balaton Rádióban, és természetesen helyi hírekkel is informálunk benneteket. Elbukott a balatoni citrustermesztés terve az agroinform.hu szerint. Hihetetlen, de igaz, a kommunizmus éveiben citromot, narancsot, sőt még teát is akartak termeszteni a Balaton partján. Az 50-es évek elején kezdődő kísérletek mögött a Szovjetunióból átvett ideológiai mezőgazdasági elképzelések álltak, és a végrehajtásban olyan szakemberek is részt vettek, akik valójában semmiféle agrár végzettséggel nem rendelkeztek. Az első 5 éves terv keretében 1949-től indultak meg a citrusfélék termesztését célzó kísérletek. A célterületet gyorsan kijelölték, a Balaton északi partján lévő szélvédett, páradús régiókban, Keszthelyen, Tihanyban, Akaliban és később Badacsonyban 2 kataszter holdnyi területen telepítettek citrom, mandarin és narancs oltványokat. A koncepció a Szovjetunióból származott, egészen pontosan Trofim Lisenko nevű végzettséggel nem rendelkező agrármérnök elmélete alapján, aki a biológiai és agrártudományok megcsúfolásával írta be magát a történelembe. A magyar megvalósítást Porpáci Aladár, a fertődi kísérleti gazdaság kutatója irányította. A termesztéshez hideghez szoktatási módszert és úgynevezett árokba ültetést is alkalmaztak, hogy védjék a fákat a fagyoktól. Ez azonban mit sem ért. Az első fagyos télen szinte az összes oltvány elpusztult. A kudarc ellenére nem adták fel, sőt, fokozottabb telepítésekbe kezdtek, miközben a szőlőtermő területek rovására próbálták megvalósítani a déli gyümölcs termesztés vízióját. A sikertelenséget a hatóságok sokáig nem ismerték be. 1952-ben még a szovjet delegáció számára is bemutató szüretet szerveztek Fertődön, természetesen megrendezett formában. 1953-ban már az is felmerült, hogy ha a citrom megterem, akkor teát is lehetne termeszteni a Balaton környékén. A teatermelés végül szerencsére sosem indult el. 1954-ben a keszthelyi kísérleti telepen különféle melegárkokban próbálták párásítani a levegőt. A citromültetvények között eperrel, sóskával, ibolyával gyepesítették a területet, és búzapejvával takart nátfonatokkal védték a növényeket. Csak néhány kis üvegablak biztosított fényt a cserjéknek. A projekt tehát óriási energiát és pénzt emésztett fel, mindenféle látható eredmény nélkül. Bár az első kudarcok után még évekig próbálták fenntartani a siker látszatát, 1955 után már híre hamva sem maradt a balatoni déli gyümölcs termesztésnek. A projekt csendben eltűnt, és soha nem is ismerték be hivatalosan a kudarcot. Csak a szőlőtermelők emlékezetében maradt meg a történet, akiknek értékes földjeit időlegesen citromfák foglalták el, teljesen eredménytelenül. Ez akkor fordulhat elő, hogyha az ideológia felülírja a szakmaiságot, ami a mezőgazdaság történetében is, mint látszik, előfordulhatott. Most zene következik itt a Balaton Rádióban, úgyhogy érdemes velünk tartani.

0: napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Ezen a szép napon ilyen jó zenei slágereket hallhattok, mint az elmúlt percekben, de ezt nem fogjuk abba hagyni, tehát hamarosan majd továbbra is pörgetek nektek jó kis dalokat, de most a következő percekben a Mindset pszichológiai szaklapnak egy érdekes írét fogom megosztani veletek. Hajlamosak vagyunk a hétköznapokban elfelejteni, hogy a megértés és a bizalom kifejezésére nem csak a szavak állnak rendelkezésünkre, hanem egy sokkal alapvetőbb eszköz is, az érintés. A kissúlya született babák esetében 9 hónapos korra biztonságosabban kötődnek azok a gyerkőcök, akiket édesanyjuk gyakran dajkál. Azok a babák, akiket az anyukájuk sokszor és hosszabb ideig babusgat, szintén biztonságosabban kötődnek, mint a gyakrabban magukra hagyott társaik. Felnőtt korban sem vészel az érintés fontossága, például a párunk érintése megvéd minket a stressztől. Boldog házasságban élő nőknél azt találták, hogy kevesebb neurális választ adnak fenyegető helyzetben, ha férjük kezét fogják, mintha egy idegenét vagy senkiét. De az érintés akkor is hasonlóan hat ránk, ha nem élünk párkapcsolatban, vagy ha nem egy embertársunkhoz kapcsolódunk, hanem házi állatunkat simogatjuk. Sőt, még egy plüsmackó érintése is növeli a megküzdési esélyeinket, például társas kirekesztés esetén. Akár egy barátságos hátbaveregetésről, egy érzéki simogatásról, vagy egy szerelmes csókról van szó, az interpersonális érintéseknek hatalmas erejük van érzelmeinkre. Bőrünk ugyanis olyan receptorokat tartalmaz, amik stimulálják az erogén zónákat és a fájdalomra reagáló idegvégződéseket, tehát közvetlenül váltják ki az érzelmi reakciókat. Sőt, egyes kutatási eredmények szerint érintés útján képesek vagyunk akár érzelmek megkülönböztetésére is. Az interpersonális érintés érzelmi hatásának alapját a biológiában kell keresnünk. Úgy tűnik, hogy az emlősöknél az érintés spontán oxitocin felszabadulást okoz. Ez a boldogsághormon csökkenti a stresszhez kapcsolódó válaszokat. Patkányoknál figyelték meg először, hogyha 30-45 másodpercig óvatosan simogatják őket, megnő az oxitocin szintjük. Ugyanilyen hatás figyelhető meg az interpersonális érintések kapcsán embereknél. Azoknak a nőknek, akik gyakrabban ölelkeznek párjukkal, magasabb a véroxitocin szintjük, mint kevés ölelkezésről beszámoló társaiknak. Az érintés oxitocin növelő hatása csökkentheti a mindennapi stressz hatásokból fakadó kellemetlenségeket, akár családi, akár munkahelyi szituációkban. Manapság gyakran elfeledkezünk az érintés fontosságáról, pedig ezek az apró interpersonális visszajelzések nem helyettesíthetők emotikonokkal vagy gifekkel.

0: maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Éjjel nappal a legjobbakkal, ez volt a maratoni balatoni hétvégi műsorunk. Az elmúlt 5 órában Szabó Ferencet hallhattátok. Mára megköszönöm mindenkinek a figyelmet, további kellemes hétvégét kívánok, sziasztok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Megjelent a Magyar Közlönyben a 17. alaptörvénymódosítás. A Ferihegyi felszállás közben madárral ütközött a Wizz Air Budapest aljárata. Újabb támadás érheti a magyar nyelvet Kárpátalján. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. Megjelent az alaptörvény 17. módosítása szombat este a Magyar Közlönyben, így hivatalosan is kihirdették a jogszabályt. A módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. A módosítás emellett bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását, továbbá rendelkezik arról, hogy a vármegye helyett ismét a megye elnevezést használják Magyarországon. A Ferihegyi felszállás közben madárral ütközött a Wizz Air Budapest Tallinn járata vasárnap reggel 5:30-kor, írja a Tudás Morzsák a repülésről nevű Facebook oldal bejegyzésében. Az Airbus A321 Neo személyzete a visszafordulás mellett döntött, majd rövid ideig történő várakozás után rendben leszálltak. A madárral ütközés sajnos nem ritka dolog, az viszont ritka, hogy a repülőgépen problémát okozzon. Az ilyen visszatérések legfőbb oka az elővigyázatosság, valamint az, hogyha mégis észrevétlenül sérült volna a repülőgép, az a bázison derüljön ki, ahol van szerződött karbantartó személyzet is. Arany, ezüst és bronzérmet is nyertek a magyar diákok az 58. Nemzetközi Kémiai Diákolimpián, amelyet az üzbegisztáni Taskentben rendeztek meg július 10-e és 19-e között, tájékoztatta Magyar Favi Gábor egyetemi adjunktus, a csapat vezetője az MT-t. A magyar alapítású versenysorozat idei eseményén 92 ország 364 középiskolása vett részt. A verseny 5 órás laboratóriumi és 5 órás elméleti fordulót tartalmazott. A vizsgákon a magyar diákok kitűnően szerepelt, közölte a csapatvezető. Miközben Orbán Anita külügyminiszter sikeresnek nevezte a magyar-ukrán szakértői egyeztetéseket, az ukrán nyelvi ombudsman lépései és egy kárpátaljai iskolának küldött hivatalos levél azt mutatják, hogy a kisebbségi nyelvhasználat továbbra is súlyos akadályokba ütközik a gyakorlatban, írja az Index. Az ukrán lépés miatt Ferenc Viktória, a Fidesz EP képviselője az Európai Bizottsághoz fordult, és arra kérte, hogy fordítson kiemelt figyelmet a kérdésre.
2: Időjárás.
3: Ma változóan napos felhős időre számíthatunk a térségben, a legtöbb helyen száraz marad az idő, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki futózápor. Délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét első napján sok napsütésre készülhetünk, jelentős csapadék nem várható, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki gyenge zápor. Hétfőn a legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.

0: A Sztár Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Van a környezetedben olyan ember, aki erősen tud szuggesztív hatással lenni? Szinte szugerálni?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert én úgy gondolom, hogy egy ilyen művés családban, mint amilyen tényleg az én családom.
3: Nyári Alíz, énekesnő.
2: Említhetném ugye elsősorban édesapámat, aki úgy gondolom, hogy egy nagyon szuggesztív ember, és nem csak a színpadon, de úgy gondolom, hogy a magánéletben is, és nagyon tud az embereknek az érzelmeire, gondolkodására hatni, és teljesen mindegy, hogy egy 20 fős társaságnak játszik éppen, vagy mondhatnám, hogy egy 2000 fős koncertteremben, ő minden egyes embert valahogy nagyon meg tud fogni. És többször is mondták, hogy az életben is ilyen. Tehát, hogy van egy nagyon pozitív és egy nagyon erős kisugárzása. És ott van édesanyám, aki szintén egy nagyon szuggesztív, egy nagyon erős nő. És őt is mondhatnám. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy egy művész nem is tudna máshogy létezni, hogyha nem lenne benne meg ez az igazán szuggesztív kisugárzás.
1: Ha fáj valami, akkor akár az lehet egy lelki fájdalom is, vagy akár egy fizikai fájdalom is, akkor te a gondolattal, ami összekapcsolódik a fájdalommal, mit csinálsz a gondolattal? Hogy megfigyeled a fájdalmat, vagy pont, hogy eltereled a figyelmedet a fájdalomról?
2: Hát nagyon nehéz. Én egy

0: hogy tudjak túllépni inkább, tehát hogy nem az, hogy eltereljem és a felszínen ne legyen ott, hanem hogy tudjam ezt lezárni.
1: Na csak ez tényleg, ez egy nagy kérdés szerintem, hogy nem úgy van-e, hogy amennyi figyelmet adunk annak a lelki fájdalomnak, akkorára nő az a lelki fájdalom. Ha nagyon figyeljük mindig, gondolunk rá, dédelgetjük, akkor lehet, hogy óriásira nagyra nő.
0: Igen.
1: De közben, ha meg leveszem róla a figyelmemet, máshova teszem, akkor lehet azt mondani, na, mert nem veszek tudomást a fájdalomról, homokba akarom dugni a fejem.
0: Igen.
1: Akkor hogy van ez szerint?
0: Hát szerintem ez se megoldás. Tehát hosszú távon nyilván az a megoldás, hogyha az ember megéli a fájdalmat, és megéli a szenvedésnek a bizonyos lépcsőfokait, tehát ahhoz, hogy aztán teljesen el tudja engedni. De ugyanakkor nyilván az ember menekül valahogy ezelől az érzéserről, és hosszú távon én úgy gondolom, hogy azért nem jó az, hogyha homokba dugjuk a fejünket, és próbálunk elfutni, vagy elterelni nagyon a gondolatainkat, mert egy idő után azért az ott van.
2: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Nyári Aliz, énekesnő.
2: Hosszú távon nyilván az a megoldás, hogyha az ember megéli a fájdalmat, és megéli a szenvedésnek a bizonyos lépcsőfokait, tehát ahhoz, hogy aztán teljesen el tudja engedni. De ugyanakkor nyilván az ember menekül valahogy ezelől az érzéserről, és hosszú távon én úgy gondolom, hogy azért nem jó az, hogyha homokba dugjuk a fejünket, és próbálunk elfutni, vagy elterelni nagyon a gondolatainkat, mert egy idő után azért az ott van.
3: Hát ott van, meg egyébként tulajdonképpen szokásává is válhat az embernek, hogy milyen fajta gondolatokat dédelget.
2: Igen.
3: És hogyha én már úgy megszokom magamról, hogy hát igen, én ilyen fájós gondolatokat, fájdalmas dolgokat már megszoktam, azokat mindig figyelgetem, gondolkozom rajta.
2: Igen.
3: A zenészek körében is egyébként megeshet, hogy a fájdalom dalban is olyan jól tud szólni, és keserű, fájdalmas dalok, és akkor rá is lehet szokni. Téged nem fenyeget, hogy rászokj a fájdalmas gondolatokra?
2: Én úgy gondolom, hogy ez valahogy mindig így ilyen egyensúlyba tud kerülni. Tehát, hogyha akár van egy negatív gondolatom, vagy egy olyan történés az életemben, akkor a következő az biztos az, hogy egy nagyon jó dolog történik. És én úgy gondolom, hogy mindenkinek vannak olyan kis érzelmi töltetei, amiből ő tud töltekezni, és hogyha úgy fogjuk fel, mert nagyon fontos, hogy éljük meg. Lehet bármilyen esemény, de az attól lesz jó vagy rossz, ahogy én ugye azt keresztül engedem magamon és megélem.
3: Amilyennek látom,
2: vagy ahogyan
3: gondolok rá.
2: Igen.
3: Hát ezért kérdezgetem, igen, és igazából valami jó dolog is rögtön el is romolhat a közben, jaj, de fáj a lábam, nem tudom, és közben benne vagyok a jóban, de semmi másra nem tudok koncentrálni, csak közben úgy fáj a lábam, hogy nem is bírok menni.
2: Igen.
3: Vagy pedig egyszerűen elfelejtem a lábfájást, mert annyira örülök a jónak, és ez nem csak gondolatban dől el, hogy mire irányítom rá a figyelmemet?
2: Én úgy gondolom, hogy azért ezt erre lehet figyelni. És hogyha az ember azért tényleg húzamosabb ideig figyel arra, hogy meglássa a jót, és arra tudjon koncentrálni, akkor már egy idő után, ahogy említetted, ez egy szokássá fog válni.
3: Meg lehet látni szerinted a másik ember gondolatát? Kicsit. Láttad már meg?
4: Most megint ilyen önző leszek, de egy dalszöveggel fogok élni. Ez a láthatónak az első két sora, az arcod árul el, kiül rá, amit rejtenél.
1: Újvári Zoltán, Szilveszter, Zola, előadó művész, dalszerző.
4: Ez pont erről szól. Tehát alapvetően szerintem igen, de a nők egyébként ezt tök jól csinálják.
3: Milyen jó dal egyébként, cseng a fülemben a dallal.
4: Igen, az tök jó. Hogy alapvetően a nők szerintem tök jók, és nem tudatosan csinálják a nők ezt. Lehet, hogy fejlesztik, de ez nem tudatos, ez ők így vannak kódolva. Tehát a férfiak azért kevésbé képesek arra, hogy a bárpultnál ottan nagyon izé. Mi másként csináljuk ezeket a dolgokat. Valaki képes rá, azt úgy hívják, hogy annak a pasinak olyan kisugárzása van.
3: Biztos, hogy fejleszthető, és azt mondod, a nő nem tudatosan csinálja, biztos van, aki tudatosan is csinálja.
4: De
3: meg akar kaparintani.
4: Igen, csak oda akartam kiukadni, hogy aztán reflektálhatta, és meg kíváncsiak, hogy mondasz, hogy oké, ő női-férfi viszony, a nő képes arra, hogy mi azt mondjuk, hogy ez a szuggeráció, stb., hogy ez alapvetően jó vagy rossz?
3: Ez van.
4: Ezt el kell fogadni.
3: Alapvetően ez van, ezt elfogadni.
4: De hatással van ránk, és innentől kezdve ez...
3: Hatással, vigyáznunk kell vele egyébként, sőt, tulajdonképpen fel kell vérteznünk magunkat, szerintem egy vigyázó fallal, hogy a hosszú évek alatt ne terelje el a figyelmünket nagyon, főleg tartósan egy nő, egy másik nő.
4: Igen.
3: Ugye?
4: Igen.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
5: ¡Qué lo que estamos a rular! ¡Y empezó el verano! ¡Fuego!

0: Összeszedtük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Ha van egy nehézség, egy fájdalom, akkor azzal te gondolatban mit csinálsz? Tehát te a gondolataidat hogy rendezed akkor, hogy megengeded, hogy jöjjön az a nehézség, akár egy testi fájdalom? Figyeled a fájdalmat, belemész, vagy pedig fogod a figyelmedet, átteszed máshova, igyekszel megfeledkezni a fájdalomról? Mit csinálsz, hogyha van egy nehézség? A gondolataiddal mit csinálsz?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés, hogy alapvetően a nehézség az ugye most nyilván egy mentális, pszichés dolog, a fájdalom meg, amit te mondasz, hogy egy lábfájdalom, hogy a gondolat ereje az mennyire tud befolyásolni?
1: Hát, hogy te mit csinálsz a gondolattal? Mert ott van gondolatban is, akár egy külső fájdalom, egy érzelmi fájdalom is, ott van egy fizikai fájdalom is, ott van gondolatban is. És akkor a gondolattal hát, te mit csinálsz?
2: Ugye erre mondják azt, hogy elterelni a gondolataiddal.
1: Hát aki el akarja, el akarod?
2: Szerintem alapvetően ösztönösen azt mondanám, hogy igen.
3: Újvári Zoltán Szilveszter, Zola, előadó művész, dalszerző.
2: És az nem baj, szerintem jó dolog, ha az ember el akarja és képes is rá, hogy el tudja terelni, akár a mentális, akár a fizikai nehézség vagy fájdalomról, de szerintem meg az van, hogy foglalkozni, meg menedzselni kell. Azért azt kijelenthetjük, ezzel mindenki egyetért, minden néző és hallgató, hogy szerintem a fogfájás az egyik olyan top 3-as emberi testi fájdalom, amit nagyon nehezen tudunk elviselni. Hosszú távon és rövid távon sem. Tehát én visszaemlékszem arra, amikor voltak mondjuk egy-két fogalma voltak gondok, hogy azt hogyan tudtad te kontrollálni úgy, hogy a gondolataidat most eltereljed. Hát azért az maradjunk annyi, hogy ma nehéz.
1: Megpróbálnád?
2: Hát megpróbálni, megpróbálhatja az ember, és meg is próbálod. Hát például nekem volt egy nagyon jó módszerem, azt a feleségem találta ki, egyébként nagyon cuki módszer szerintem. Éjszakarra keltem, hogy elképesztően fáj a fogam, nem tudtunk vele mit kezdeni, nem tudtunk bemenni sem ügyletlen, sem semmi. Nagyon rossz volt, és akkor volt ez a ilyen, nem is tudom milyen borogatás volt akkor, most nem emlékszem, hogy jeges vagy meleg, nem tudom pontosan. Az a lényeg, hogy fogta magát és bekapcsolta nekem tévén a két pas, mely egy kicsit. Meg volt nekünk DVD-n. És tudta, hogy szeretem, és bekapcsolta, és annyira elvitte a figyelmet, hogy néztem ezt a két hülyét, hogy tök jó volt.
0: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Megjelent a Magyar Közlönyben a 17. alaptörvény módosítás. A Ferihegyi felszállás közben madárral ütközött a Vízer Budapest aljárata. Újabb támadás érheti a magyar nyelvet Kárpátalján. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Megjelent az alaptörvény 17. módosítása szombat este a Magyar Közlönyben, így hivatalosan is kihirdették a jogszabályt. A módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. A módosítás emellett bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását, továbbá rendelkezik arról, hogy a vármegye helyett ismét a megye elnevezést használják Magyarországon. A Ferihegyi felszállás közben madárral ütközött a Vízer Budapest Tallinn járata vasárnap reggel 5:30-kor, írja a Tudás Morzsák a repülésről nevű Facebook oldal bejegyzésében. Az Airbus A321 Neo személyzete a visszafordulás mellett döntött, majd rövid ideig történő várakozás után rendben leszálltak. A madárral ütközés sajnos nem ritka dolog, az viszont ritka, hogy a repülőgépen problémát okozzon. Az ilyen visszatérések legfőbb oka az elővigyázatosság, valamint az, hogyha mégis észrevétlenül sérült volna a repülőgép, az a bázison derüljön ki, ahol van szerződött karbantartó személyzet is. Arany, ezüst és bronzérmet is nyertek a magyar diákok az 58. Nemzetközi Kémiai Diákolimpián, amelyet az üzbegisztáni Taskentben rendeztek meg július 10-e és 19-e között, tájékoztatta Magyar Falvi Gábor egyetemi agyunktus, a csapat vezetője az MT-t. A magyar alapítású versenysorozat idei eseményén 92 ország 364 középiskolása vett részt. A verseny 5 órás laboratóriumi és 5 órás elméleti fordulót tartalmazott. A vizsgákon a magyar diákok kitűnően szerepelt, közölte a csapatvezető. Miközben Orbán Anita külügyminiszter sikeresnek nevezte a magyar-ukrán szakértői egyeztetéseket, az ukrán nyelvi ombudsman lépései és egy kárpátaljai iskolának küldött hivatalos levél azt mutatják, hogy a kisebbségi nyelvhasználat továbbra is súlyos akadályokba ütközik a gyakorlatban, írja az Index. Az ukrán lépés miatt Ferenc Viktória, a Fidesz EP képviselője az Európai Bizottsághoz fordult, és arra kérte, hogy fordítson kiemelt figyelmet a kérdésre.
0: Időjárás.
1: Ma változóan napos felhős időre számíthatunk a térségben, a legtöbb helyen száraz marad az idő, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki futózápor. Délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét első napján sok napsütésre készülhetünk, jelentős csapadék nem várható, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki gyenge zápor. Hétfőn a legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: mondjuk egy fájdalomhoz kapcsolódik, akár az lehet testi fájdalom, vagy lelki fájdalom, akkor te mit csinálsz a gondolattal? Neked milyen fajta hozzáállásod van, hogy megfigyeled, vagy pont, hogy leveszed a figyelmedet, hogy direkt azért, hogy akkor majd eltereled a figyelmedet, és akkor nem fáj?
1: Először is...
2: Fehér Balázs, zenész.
1: Megvizsgálom.
0: Megnézed.
1: Megnézem, hogy, hogy ott mi történik. Például mondjuk fáj a térdem, és akkor jönnek még a hipohonder paternyeim, és akkor biztos le kell vágni a lábamat, mint jön egy ilyen. Nyilván jön, mert hipohonder voltam, vagyok is, nyilván az csökkent. És akkor igazából ennek a gyökerét keresem, mert amiért az ember a gondolataiban menekül, az általában egy olyan érzés, amivel nem szívesen néz szembe. Például az elmúlás, vagy a halálfélelem. És akkor inkább a gondolat cunamiból visszatérek ahhoz az érzéshez, amitől menekülök ebbe az őrületes. Mert azt hiszem, hogy annyit tudok rajta gondolkodni, hogy ez ami megoldja. De nem fogja megoldani, hanem visszatérek ahhoz az érzéshez, ami elől menekülök. És azt megélem, és akkor ez a őrület, ez elmúlik, szépen elcsendesedik, és látja már a lényem, hogy nem akarok menekülni a koncepcionális világba, ahol nem lehet semmi sem megoldani, csak időkidobás az egész.
0: Szembenézel vele, és utána pedig?
1: Utána elcsendesedik ez a sok baromság, ami megy a fejembe.
0: Baromság elcsendesedik, és megint érzed, fáj a térded.
1: Igen, és megint kezdődik ugyanaz.
0: Megint lejátszod? Vagy megint pedig azt mondod, hogy most már ezt tudod, hogy ez egy szokás, inkább átteszem a figyelmemet mondjuk bárhova, máshova, foglalkozom azzal, és közben megfeledkezem arról, hogy...
1: Aha.
0: Tetszik ez a gondolat? Megfeledkezni róla? Vagy pedig azt mondod, hogy nem, hát a szőnyeg alá nem seperjük a problémát, ha fáj a térd, akkor azért időnként megvizsgáljuk, nehogy véletlenül elromoljon.
1: Igen, van egy következő aspektusa, hogy térd fájdalom az alázat hiánya. Akkor megélem, hogy nincs bennem elég alázat, és akkor ez így végigfut ez a program, megemésztem ezt, nem viselkedem felül, én nem vagyok az elterelésnek a híve, mert ez megint egy olyan erőbefektetés, ami arra enged következtetni, hogy nem nézek azzal szembe, ami van, hanem valahova máshol, de nem akarok ma máshol menni. Itt vagyok, és figyelek. És minél kevesebb erőbefektetéssel, minél több igazságot engedek be, csak úgy beavatkozás nélkül, lehetőleg.
3: Star Portré. TV-ben, YouTube-on, és most a rádióban. Star Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
4: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél mégis zavar, hogyha éget. A traumáid miatt lassult le a szívverése téged. Mindenki sajnál, de tudom, senki sem mer közeledni hozzád, mert látják, hogy már egyszer.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: A másik gondolatát, érzését szerinted milyen mértékben lehet meglátni, észrevenni, észlelni, elcsípni?
2: Szerintem van olyan, hogy valakinek alapvetően van erre képessége.
3: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
2: De én nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon saját életemben, hogy ez akkor nagyon erőteljesen működik, amikor két ember nagyon össze van hangolva, és ez leginkább azért van, mert figyelnek egymásra. És mindig is azt éreztem egyébként, hogy a szeretetnek a legmagasabb kifejeződése az a figyelem. Én legalábbis mindig, nekem mindig ez a legnagyobb bizonyíték, hogyha az ember képes figyelni sokat és mélyen, azt nem lehet megcsinálni, úgyhogy az ember nem szereti. Sok mindent lehet csinálni, meg el lehet hazudni, meg el lehet tagadni, meg mindenfélét lehet csinálni a szeretettel, de amikor tartósan, mélyen oda tudunk valamire figyelni, szerintem egyrészt a legtöbb, amit egy ember adhat. A legnagyobb megtiszteltetés, a legnagyobb dolog szerintem adni és kapni a figyelmet. És én azt gondolom, hogy ha két ember között ez működik, akkor van az, amikor kitalálják egymás gondolatot, 10 percig csöndben vannak, és ugyanazt a dolgot felhozzák. És hát biztos neked is, mert látom, mosolyog, nekem is volt ilyen élményem, hogy ugyanabban a témában belevágunk 10 perc csend után. Mindig is azt éreztem egyébként, hogy a szeretetnek a legmagasabb kifejeződése az a figyelem, hogyha az ember képes figyelni sokat és mélyen, azt nem lehet megcsinálni, úgyhogy az ember nem szeret.
1: A gondolatról beszélgetünk, hogyha van egy fájdalom, lelki fájdalom vagy testi fájdalom, akkor gondolatban te mi a szokásod, hogy mit csinálsz vele? Hogy megfigyeled a fájdalmat, vagy pedig pont, hogy leveszed a figyelmedet a fájdalomról, hogy akkor kevésbé fáj? Hát inkább mit csinálsz a gondolattal, ami a fájdalomhoz kapcsolódik?
2: Hát tudom, az már egy nagyon előre haladott szerencsés dolog, ha már szemlélővé tudunk válni, mert amit te már mondasz, az azt feltételezi, hogyha már valaki azon a tudatszintén van, hogy hátra tud lépni, és rá tud magára úgy nézni, mint kívülálló, és a fájdalmat már külön tudja kezelni. Ez már egy óriási lépés.
1: Hát lehet, hogy így is, de akár hogyha az ember benne van, fáj, valami fáj konkrétan, mondjuk lehet egy lelki fájdalom, vagy egy testi, szerintem ez mind a kettőnél szerintem hasonló. Tehát akkor szerintem több út is van, de az egyik út lehet az is, hogy leveszem a figyelmemet róla, mert tudom, hogy ha másra koncentrálok, akkor szinte el is lehet felejteni azt. De erre van, aki azt mondja, hogy hát azért ez meg kellene oldani azt a fájdalmat, nem levenni a figyelmet.
2: Szerintem igen, hiszen nagyon sok minden múlik ez a dolog. Én azt látom, hogy nagyon nagy traumáknál a túlélés érdekében ezt megoldja az agy, és valahogy képes arra, hogy a túlélés miatt egyszerűen vagy törli, vagy leveszi a figyelmét, és ha nem erről van szó, akkor persze az már egy szerencsésebb dolog, amikor már tudunk vele valamit kezdeni, eljutunk odáig, hogy egyáltalán realizáljuk, elkezdeni valahogy egy olyan diskurzusba keveredni, vagy egy olyan kapcsolatba, amikor, hogy ne már eljussunk odáig, hogy észrevegyük, tudatosítsuk, ne toljuk el, ne forduljunk el, és próbáljuk valahogy a részünké tenni, úgy ezt a folyamatot végigcsinálni, hogy tulajdonképpen megérkezzünk abba az áldott állapotba, ami az egység, az, hogy oké, akkor én most valamit felismertem a létezésből, hogy én nem azonosítom magam ezzel a fájdalommal, hanem megtudok többet magamról, a létezésről, és szerintem ez az igazi katarzisnak a lehetősége. Nem azonosítom magam ezzel a fájdalommal, hanem megtudok többet magamról, a létezésről, és szerintem ez az igazi katarzisnak a lehetősége.
0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Egyrészt szerintem arra törekedni, hogy a fájdalmat elkerüljük, az egy haszontalan és kudarcra ítélt vállalkozás.
2: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
1: Én nem mondom, hogy keressük, de inkább arra használni az energiát, hogy megtanuljuk ezt kezelni, az egy sokkal inkább konstruktív dolog, és jobban az életünket, jobban ki tudjuk magunkat is teljesíteni, és az életünket is egy magasabb minőségbe élni, hogyha erre törekszünk inkább, mert nem fogjuk tudni megoldani, hogy ne legyen fájdalom. Ez senki meg nem, erre még nem volt képes senki.
2: Hát igen, csak itt most a gondolattól indultunk el, uh-huh. A gondolatnak, a figyelemnek az erejéről, és hogy hova tesszük a gondolatot, a figyelmünket. El is ragadhat minket esetleg akár egy fájdalom is, hogy bekebelenz és magával ragad, és akkor táncolunk egy éven keresztül.
1: Hát meg azt gondolom, hogy azért ez egy rafinált dolog, ez a fájdalom. Tehát amíg az egyiket már megszerítettünk, kezeltük, akkor fog jönni szükségszerűen egy másik. Tehát, hogy az életnek ez a tulajdonsága, hogy újra és újra olyan helyzeteket kreál, ahol dolgunk lesz. És nem fogjuk tudni alkalmazni azt, amit az előbbire már alkalmaztunk.
2: Újra ki kell dolgozni. Szoktál Igen. egyébként néha beleragadni?
1: Hogyne.
2: Gondolatokba?
1: Persze, abszolút.
2: És hogy jössz ki belőle? Mi a módszered?
1: Hát az első lépés mindenképpen az, hogyha az ember eljut odáig, hogy hátrébb tudjon lépni. Tehát, hogy amikor így kikerül abból az azonosulásból, és már odáig eljut, hogy felfogja, hogy van egy olyan belső szabadság, hogy ezzel valamit lehet kezdeni. De én úgy látom, hogy az igazi nagy fájdalmaknak pont az a sajátja, hogy azt érezzük, hogy nincs rá lehetőségünk. Tehát annyira egyé válunk azzal a fájdalommal, hogy azt érezzük, hogy nincs hova menni. Nincs rá opció, nincsen rá forgatókönyv. Aztán persze kiderül, hogy van, de az már az első lépés, amikor felszabadulunk. Annyira egyé válunk azzal a fájdalommal, hogy azt érezzük, hogy nincs hova menni. Nem tudom megszüntetni. Mondjuk nem tudok róla, nem tudomást venni, de azt mondom, hogy oké, akkor annyit tudok tenni, hogy nem mélyítem ezt a dolgot, nem duzzasztom fel. Itt is a gondolatteremtő erejéről beszélünk. Talán ez az, amit igyekszem a leghasznosabban ilyenkor alkalmazni. A másik, ami gyerekként nagyon sokat csinálunk, ugye az álmodozás, és nagyon hasznos, hogyha az ember ezt felnőttként is meg tudja tartani a gyermeki álmodozó énjét, mert az, ami nagyon sok jót tud szerintem magának tenni, hogyha ezt adta nekünk Isten, hogy képesek legyünk az álmainkat tisztáplálni, és ne csak a félelmeinket, vagy a fájdalmainkat.
0: Beszélgetések, ismert emberek
3: és mély témák hétről hétre.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
3: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: érkezett. Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Csúlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását. Szeptemberben indulhat meg a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Várja a rendőrség azok jelentkezését, akik indokolatlanul magas összeget fizettek dugulás elhárításért. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. Csúlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Szeptemberben indulhat meg a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint, ha minden jól megy, már nem kell sokat várni az indulásra. Hamarosan megkezdődhetnek a tesztek, majd akár rövid időn belül az utasforgalom is megindulhat. Azt mondta, hogy a próbafutások alkalmával úgy közlekednek majd a vonatok, mintha valóban utasokat szállítanának, írja a Világgazdaság. Ez lehetőséget teremt majd arra, hogy kiderüljön, minden megfelelően működik-e. Ha ott minden rendben van, akkor néhány héttel később, akár szeptemberben elindulhat a személyforgalom. Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek azok a diákok és fiatalok, akik idén-nyáron keresnek kiadó lakást a fővárosban. Bár a felsőoktatási ponthatárokra még néhány napot várni kell, az albérletpiac már júniusban komoly árszint emelkedést produkált. A budapesti átlagos bérleti díj egyetlen hónap alatt 6,4%-kal emelkedett, elérve a 286 ezer forintot. Bár ez a havi ugrás önmagában drasztikusnak tűnik, az éves 4,7%-os áremelkedés még így is elmarad az elmúlt években látott, ennél jóval meredekebb drágulási ütemtől. A statisztikák mögött húzódó legfontosabb trend az, hogy a fővárosban már gyakorlatilag eltűntek a 200 ezer forint alatti albérletek. Továbbra is várja a rendőrség azok jelentkezését, akik indokolatlanul magas összeget fizettek dugulás elhárításért és Erdei Alfréd névre kiállított számlát kaptak. A hatóságok korábban Tökörön, Szigetszent Miklóson és Halásztelken tartott összehangolt akciót, amelyben három férfit őrizetbe vettek és több mint 1 millió forint készpénzt foglaltak le. A gyanú szerint a csoport interneten szerzett ügyfeleket, majd a munka elvégzése után a piaci ár többszörösét kérte el. Egy károsult 200 ezer forintos számláról számolt be. A nyomozás eredményességéhez további sértettek jelentkezését várják. Két napig ellenőrizték a rendőrök Budapest főbb útvonalain a buszsáv jogosulatlan használatát. 75 esetben szabtak ki büntetést, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a BRFK kiemelt ellenőrzést végzett a Hegyalja, a Szentendrei, az Andrássy és az Üllői úton a buszsávokban. Két napon összesen 89 esetben intézkedtek a rendőrök, amiből a buszsáv jogosulatlan használata miatt 75 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki.
0: Időjárás.
1: Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.

0: A Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Volt már olyan, hogy más által kidobott dolog megtetszett neked?
2: Én emlékszem gyerekkoromra arra, amikor a 80-as évek végén volt egy barátunk, akinek a rokonai Németországban éltek.
3: Újvári Zoltán, szilveszter, Zola, előadó művész, dalszerző.
2: És nagyon sokszor jártak haza hozzájuk, és mindig hozták a jobb-bájabb cuccokat, és emlékszem, hogy tőlük hallottam először azt, hogy ezt, meg a ruhákat bála számra hozzák haza, mert a Németországban az emberek, amikor lomtalanítanak, meg kísérlet ezek a dolgokat, ott ilyen elképesztő prémium cuccokat dobálnak ki. Tehát mondjuk ott egy ilyen, most nem mondok márkát, mosógép, meg akkor, ami nagyon ment, a mikrohullámos ütő, meg a videomagnó, az utcán dekkol, ami működőképes és tök jó. Ez nálunk azért nem annyira történik meg. És emlékszem a gyerekkoromra, hogy ez a lomtalanítás, meg ez a régi cuccokat felfedezni idegenként, ez mekkora flash. Konkrétan szerintem nekem is vannak olyan cuccaim otthon, amik valaki már megvárt tőle. Én meg azt mondtam rá, hogy ez nekem pont jó lesz, majd elajándékozom a Szabinak.
1: Hát igen.
2: És így lettél, ugye?
1: Na látod, ez például.
3: Volt már olyan az elmúlt években, hogy valami tényleg konkrétan kidobott cucc megtetszett neked, amit el is tudtál esetleg hozni, vagy becsengettél, hogy jó, nem baj, ha elviszem, mert megtetszett.
2: Például volt ilyen, azt hiszem ilyen bútor darab volt, ilyen hokedli. Például vannak ezek a klasszik ilyen vintage bútorok, amik az ember egy ilyen kidobott bútort, vagy minden bármit, mondjuk az ember kidob, és akkor valaki meg azt mondja, hogy fú, ez baromi jó, ezt lefestem, legyalulom, megpimpelem, és akkor milyen klassz lesz. Ilyen például volt már nekem.
3: Volt.
2: De volt olyan gitár is, amit kidobtak, el volt törve a nyaka, hazavittem, és mondtam, hogy hát ezt kidobom.
1: Tényleg ezt kidobtad? Tényleg?
2: És kidobtad? Nem tudtam ide használni, persze.
1: Akkor benned van, még látod, az ingyen megszerezni.
2: Hát bárcs. Az mindig benne van, persze.
1: Valami, ezt hazaviszem.
2: Nem, egyébként tök a körforgás, hogy ami nekem már nem, az neked meg mekkora érték.
1: Hát ugye,
2: és ez tök jó dolog.
1: Hogy... És akkor te például miket dobsz ki? Mert lehet, hogy te kukád például lehet, hogy hát, tele van olyan cuccokkal, hogy más emberek abból boldogan
2: nem
1: lennének.
2: Egyébként nem így van, de ráhibáztál, most pont egy olyan korszakban vagyok benne, hogy megint selejtezni kéne, mert én felhalmozó vagyok. Én vagyok a felhalmozóla, és hogy elképesztő egy év alatt mennyi minden rossz dolgot tudsz felhalmozni, vagy már felesleges dolgokat tudod.
1: Hát az egy dolog, de tulajdonképpen ha úgy is nézhetjük, hogy az már nem is jár neked, ha nem használod, más használná. Ott van nálad, de nincs használatban, nem is lesz, előbb-utóbb ki lesz dobva. Máshol az igények már megjelennek, hogy a nagy egészt nézzük, hogy de jó lenne, mondja valaki, egy kisfiú, mondjuk, de jó lenne, apa, egy gitár, és akkor Zola bácsi majd ki fogja dobni jövőre, mert már letört a fele.
2: Igen.
1: És de most még nem dobott ki, mert még tárolod, és ott pedig az igény már megvan, hogy de jó lenne.
2: Így fogok gondolkodni, Szabi, most hazamegyek és
1: garázsvásár.
2: Kidobok mindent.
1: De mit csinálsz egyébként? Tényleg ki is dobsz dolgokat a szemétbe, vagy pedig kiteszed, lomtalanítasz?
2: Nekem az első az ajándékozás.
1: Ajándék.
2: Tehát akinek tudom, hogy esetleg ez jó lehet, annak felajánlom, megkérdezem. A második kör, hogy útjára bocsátom.
1: Hogy?
2: Hát így, amit te mondasz, hogy lomtalanítás, akkor tessék, vigyétek. De nem dobom ki, hanem oda rakom, vigyétek. Van ilyen is. Igen, hát berakom, amit tudom, hogy van ilyen baráti csoport, és akkor vagy jusson el valakihez. Három pedig ugye az értékesítés, amikor azt mondom, hogy figyelj, ez még érték, ezt ki nem fogom dobni, mert barom jó. Nekem már nem kell, de azért miért dobjuk meg, kérdezz.
1: Akkor lefotózod hirdetést, megteszed?
2: Igen. Nagyon sok ilyen dolgot csináltam, megcsinálok.
1: Igen, de van a szemét. És akkor lényegében van, ami pedig egyszerűen érték, de a te kezed beteszi a kukába.
2: Ez a legnehezebb.
1: De beteszed.
2: De ez nagyon nehéz.
1: Nehéz, de néha a kezed megfogja azt a tárgyat. Oda emeli és beleteszi.
2: Figyelj, Szabi, legyen az, hogy amikor ilyen van, elhívlak hozzánk, és te fogod kidobni.
1: Aha.
2: Mert más dolgát könnyebben dobjuk ki, mint a sajátunkat.
1: Mást könnyebb szidni utána, hogy mert Szabi kidobni.
2: Mekkora egy... Majd ez is.
1: Ugye,
2: de tovább megyek. Mindig apám példája van előttem. Mikor tínédzser voltam, vagy fiatal felnőtt voltam, és mindig elővette egy dobozt. És belebújt, nem, vagy elvett egy dobozt, két adta, és benne voltak a gyerekkori dolgaim, amikről azt hittem, hogy már rég kidobták őket, és nem. És minden be volt így rakva, meg csomagolva, és hogy ez áttevődik ránk, ez a fajta viselkedés, vagy gondolkodásmód, hogy elrakom, ez majd 20 év múlva, amikor előveszem, mekkora flash lesz. És ilyen alapon kezdesz el gondolkodni, hogy hát akkor nem dobok ki egy csomó dolgot, mert az még akkor nekem nem, de hát neki még jó lesz.
0: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés. Balaton Rádió.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Olyat például el tudsz képzelni, hogy megveszel valamit, hazaviszed, és aztán kidobod.
2: Hát nyilván volt már rá példa.
3: Újvári Zoltán, Szilveszter, Zola, előadó művész, dalszerző.
2: De ez rossz, de ez rossz. Nem jó.
1: De ezt csináljuk egyébként.
2: De ezt csináljuk, csak az a baj, hogy...
1: belegondolni, hogy...
2: Nem, tudod, mi a baj? Elmondom.
3: Szilveszter, Zola, előadó művész, dalszerző.
2: De ez rossz, de ez nem jó.
1: De ezt csináljuk egyébként.
2: De ezt csináljuk, csak az a baj, hogy...
1: belegondolni, hogy...
2: Nem, tudod, mi a baj? Elmondom. Van egy termékünk,

0: csinálja, hogy megnyitja a csapot, bevizezi magát, beszappanozza magát,
1: addig lezárja. Szerző,
0: lezárja, és aztán megint leöblíti.
1: Igen.
0: Hát ki csinálja ezt így?
1: Ő.
0: Dolly.
2: Tusolok, és akkor addig, amíg beszappanozza az ember magát.
0: Közben elzárod? Addig elzárom.
2: Elzárom. Addig, amíg én habos nem leszek, addig elzárom. Tehát abszolút erre tanítottak a szüleim.
0: De akkor végül is megveszed a boltban néha a terméket, hazaviszed, beteszed a hűtőbe, egy darabig tárolod, és utána kidobod, megesik veled is.
1: Nem, én csak azt akartam mondani, hogy én ezt beépítettem egy dalszövegbe is, a Republikkal közös Valódi című dalunkba, ami a nagyjából erről is szól.
0: Hogy és van benne egy jogurtos dobozt, ne dobd el.
1: Ne dobd ki soha, akkor is, ha lejár, mert rajta van az ár. Nem, de hogy pont benne van egy ilyen sor, hogy nekem a régi, az ugyanolyan épp. Uh-huh. Neked a műanyag, az ugyanaz a kép. Tehát, hogy a régi dolgokat nem kidobni kell, hanem fel kell újítani. Attól az még tök sokat jelenthet. Csak egy kis ráfordítással az még lehet tök menő, meg tök új.
0: És tényleg meg is teszed, azt mondtad a bútorokkal kapcsolatban is. Igen. Néha, akkor te konkrét saját kézzel megteszed.
1: Igen.
0: Néha.
1: Most hogy... tavaly is csináltam meg két ilyen hokedlit, amit előbb említettem is. Uh-huh. Volt két régi ilyen hokedli, ilyen kopottas, de meg volt ez a vintage hangulata, és hogy megcsináltam ilyen tök szépre. És hogy ilyen krémbarnás, fehéres színt kapott, és nagyon szép.
3: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Volt már, hogy téged dobtak ki, te lettél valakinek szemét.
2: De szemét.
1: Így
2: eképpen.
1: Nem. Na, nevetünk rajta, de lehet, hogy tényleg pont
2: hát
1: így.
2: Hát figyelj, ha lehet így fogalmazni.
1: Hát, lehet.
3: Újvári Zoltán Szilveszter Zola, előadó művész, dalszerző.
2: Nekem nagyon sok munkahelyem volt,

0: munkahelyemen felmondtam. És egyetlen egy munkahelyemen nem mondtam fel, ahonnan kirúgtak.
1: Illetve.
0: Akarom mondani, nagyon szomorú. Tehát, hogy egyetlen egy munkahelyemre rúgtak ki, és párkapcsolatban még például nem volt ilyen. Ez tök érdekes dolog, hogy amúgy ez nem is jó érzés. Tehát, hogy azért ezt is most leszögezem.
1: Ezt nem tudod.
0: Azt leszögezem, hogy ha valaki azt gondolja, hogy egy párkapcsolatnak úgy lehet jól kijönni, hogy mindig te vagy, aki szakítasz, az nem jó.
1: Lelki értelemben miket dobtál ki eddig az életedben?
0: Ez egy nagyon jó, és egyben nagyon mély téma. Én azt gondolom, hogy sok mindent még nem. Sokkal több dolgot kellett volna kidobnom már szerintem, mint amit megtartottam magamnak. Ez egyik. Inkább úgy próbálom ezt felfogni, hogy vannak olyan hibák, amiket elkövettem, több mindig értelemben érzelmileg, szakmailag, kapcsolati témában, vagy akár kommunikációban. Részint az ember ezeket bánja, kettő pedig nem bánja, mert ezek is az embert építik. Van egy mém, ami a Facebookon terjeng egy ideje, azt hiszem, hogy két kép van egymás mellé rakva, és az egyik kép az, amikor valaki a másikat így nagyon kellemesen hallgatja, és aztán meg Tom és Jerry is rajzfilmben megcsinálva a két képen, és azt hiszem, hogy az van, hogy az egyik képen valaki, aztán a Tom vagy a Jerry hallgatja a másikat, a másik oldalon pedig ki van az ajtó, és így mutatja a kiállatot. És az a kép, hogy régen, mikor mindenkinek minden hülyeségét meghallgattam, ma pedig már szavaztok.
1: Na.
0: Tehát, hogy ez nagyon jó egyébként ilyen kifejező szempontból, hogy lehet, hogy el kell jutni arra a pontra, amikor az embernek egy csomó dolgot, és csomó mindenkit egyébként így ott az ajtó. Jó napot kívánok, örülök, hogy találkoztunk, de nem. Ezt nagyon nehéz megtenni akkor, hogyha a személyiségedből fakadóan te inkább vagy megértő, mint elutasító.
1: Barátságos és kedves. Tovább megyek.
0: Nem, maradj még hát ott.
1: De gondolatban tényleg tovább megyek, hogy van az, amikor nem az ajtót nyitom, hogy tessék kimenni, hanem én magam megyek ki. Azt mondom, hogy
0: ez egy nagyon jó.
1: Viszlát.
0: Ez nagyon jó, és ezt kéne sokkal többször csinálni az embernek. Ez így van.
1: Akkor hát?
0: Akkor hát. Szervusz, kérlek. Köszönöm.
2: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Más által kidobott dolog volt már, hogy megtetszett neked?
2: Hát lomtalanításoknál azért elgondolkodik az ember, hogy...
1: Jössz, mész és meglátsz mondjuk valamit úgy, vagy?
2: Hát igen, de azért vannak nálam gyorsabb, ügyesebb delikvensek, akik már rajta ülnek.
1: De az érzés az megvan, ahogy jársz, kell, látsz egy lomtalanítást és meglátsz valami jó cuccot ott.
2: Abszolút, hát...
3: Fehér Balázs, zenész.
2: Bár mondom, nem vagyok egy ilyen nagy szarka, vannak cimboráim, akik egyébként jómódúak és imádnak így rá.
1: Szarkát mondtál?
2: Szarkát.
1: Hát ez akik az elejét hallottam, csak
2: így. Igen. Lecsap ezekre a lomtalanításon, ezért csillogó-villogó cuccokra. Én nekem ez kicsit olyan ciki, én egy ilyen sztoriból jövök.
1: Hát igen, te mégis meg tudnád tenni, ha tényleg mész, és egyszer csak meglátod, hogy mentek mondjuk az autó, és ott van valami kitéve, és nézed, hogy úristen,
2: ja, persze,
1: hát senki nincs ott, gyorsan tolass vissza. Visszamentek, és kipattansz, és mész oda, és akkor fut egy másik ember, és hagyja, az az enyém.
2: Nem, szerintem ilyen... Tehát én nem nagyon találkozom ilyen helyzetekkel az életem, hogy őrre mennék valami tárgyért, mert hogy nekem az rohadtul kell. De nyilván vannak olyan dolgok, amiket szívesen tudnék a magaménak. De ezt nem a szemétből, tehát ilyenek nem fordulnak.
1: Nem szokták kukázni.
2: Nem szoktam kukázni. Szofi, esküszöm. Én valahogy így mindig is azért valamilyen szinten értékeltem azt, amin van, mert hiába voltunk, nőttünk fel jó módban, azért én saját magamnak kerestem a pénzemet viszonylag fiatal korom óta. Kidobott pénz olyan volt, persze, hát volt olyan.
1: Tényleg a pénz.
2: Pénz, kidobott pénz. Hát az volt
1: azt
2: sok.
1: Kidobtuk.
2: Igen, de nem úgy effektív fogtam ezt a kötegizét, beraktam, vagy bevágtam a szemétbe. De olyan volt, hogy megkaptam az első fizetésemet, mondjuk 400 000 forintot ezelőtt, nem tudom, 20-or akárhány évvel, amikor 10x éves voltam, és akkor 3 hét alatt elbuliztam. Hát ilyen kidobott pénz, ilyen volt, persze. Most már sokkal kevésbé kell, hogy pazaroljak, meg kell, hogy mutassam, és így több marad.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Volt már olyan, hogy téged dobtak ki? Hogy te lettél valakinek a szemet?
2: Volt, persze. Nem is egyszer volt.
3: Fehér Balázs, zenész.
2: És valahogy ez ilyen mindig visszatérő motivum volt az életemben, és ez is inspirálta, hogy elkezdik azon gondolkozni, hogy miért kerülök mindig ebbe a helyzetbe. Hiába teszek meg mindent, mégis valaki szemetévé válok mindig. És akkor ezen elindult a meditálás, a gondolkodás, és végül megértettem, hogy ez miért történik. Úgyhogy így fel is tudott oldódni.
1: Megmondod? Vagy persze. Ez így elmondható? Hogy...
2: Persze, azért, mert a kontrollmániám miatt szerettem volna egy olyan forgatókönyvet írni a saját életemre, ami hiába szörnyű, de legalább tudom a végét. És ezzel nyugtatom magamat, hogy... És vannak ilyen végmondataim, ilyen nagy... Minden nő. És hogy ők tehetnek mindenről, és hogy én nem vagyok elég, meg én mindent megteszek, de ez sem elég.
1: Ilyenek voltak benned akkor?
2: Persze. Volt egy csomag, amit átvettem, és én is eljátszottam a saját.
1: Egyébként barátoktól vetted át, vagy kortársaktól?
2: Család, barátok. A kollektív tudatban rengeteg ilyen merítési lehetőség van. Nekem ez volt, ami szimpatikus volt valami miatt, hogy ez volt ugye apám színházi léte miatt, ami engem nagyon vonzott, egyébként a legdrámaibb, öcsémnek egyébként kevésbé drámaibb sztoria van, vagy lehet, hogy neki az a drámai, de én ezt választottam, és elkezdtem ezt vizsgálni, ezt a történetet, hogy ez mennyire stimmel, mennyire szeretném én ezt folytatni, mennyire szimpatikus nekem ez a szerep, és mennyire merem ezt elengedni, hogy beleugorjak valami teljesen ismeretlenbe, de úgy döntöttem, hogy beleugrok valami teljesen ismeretlenbe, és elhagyom a jól ismert kényelmes szenvedést, ahol mutogathatok másokra, és az volt kényelmes több szempontból. Én ezt nem szerettem volna folytatni, hanem egyszerűen kíváncsi voltam arra, hogy milyen az ezen kívüli élet.
1: Ez van most, az ezen kívüli élet. Igen.
2: Abszolút, és eléggé bejön.
1: Hát igen, de egyébként neked még egy olyan helyzet is volt, hogy tulajdonképpen te voltál a kifutón lévő fiú, aki mindenféle díszes dolgokat viselve megmutatta a testét. A testét, igen. Tehát a tested mutogatásából éltél, lényegében úgy működtél éveken keresztül, és direkt azért mutogattadott magad, így is lehetne nézni, hogy az a lányoknak tetszen. Az ellenkező nem tetszését kellett kiváltanod ott. Meg hát tulajdonképpen tetszeni kellett mindenkinek.
2: Mindenkinek. Igen, egy ilyen átfogóbb dolgot éreztem ebben, nem volt ez nagyon nemekre leosztva.
1: De a nők pedig nyilván akartak megkaparintani téged.
2: Bizony.
1: És akkor valószínűleg ezt is megszokhattad, hogy ez megtörténik.
2: Abszolút. Megszoktam ezeket a dolgokat, könnyen meg lehet szokni, hogy ezek mindenki által vágyott dolgok. És hát nekem is tök jó volt egy darabig, amíg ebben észrevettem mindenféle anomáliát, és aztán ugyanúgy, mint bármit, megszoktam, és már nem volt olyan nagy értéke számomra, ami mindennapossá vált.
1: Most szemétről beszéltünk, egyébként lelki szemetes láda, te vagy?
2: Azt gondolom, hogy különböző helyzetekben voltam, mint segítő, amit most megtaláltam, azt a stabilitást és komfortot abban a pozícióban, ahol én segíteni tudok a másiknak, az, hogy egy olyan higgadsággal és lelki biztonsággal hallgatlak téged végig, és nem feltétlenül gondolom, hogy át kell vennem a nyomorodat ahhoz, sőt, ha átveszem a nyomorodat, még kevésbé látom tisztán a helyzetet, és még kevésbé tudok effektíven segíteni neked. Tehát sok szörnyű próbálkozás után jutottam el ide, amit most mondok. Szerintem nem tudsz átdobni belém olyan dolgot, ami egyébként bennem ne lenne meg. Tehát, hogyha mondjuk te arról beszélsz, hogy mennyire szenvedsz attól, hogy mondjuk a szégyentől, mert elkövettél egy hibát, és mondjuk az a szégyen megjelenik bennem is, akkor ez nekem az empátia. Uh-huh. És mivel én tudok mit kezdeni a saját szégyenemmel, azért el tudom neked mondani, hogy mit tudsz kezdeni a te szégyeneddel. És így lesz a lelki szemetes ládából egy segítő-segített kapcsolat, ami bármikor megfordulhat.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Lelki értelemben miket dobtál ki az életedből eddig?
2: Szerintem a hazugságnak van egy olyan érdekes tulajdonsága, hogy minden többet foglalkozok az igazsággal, vagy minden többet vagyok őszinte magammal, a hazugság annál irrelevánsabb.
3: Fehér Balázs, zenész.
2: És annál kevesebb ereje van, és így... De a végén egy ilyen teljesen ilyen, egy ilyen jelentéktelen kis ilyen, nem egy, hazudtál, nekem hazudtál, hanem egy ilyen, figyelj, most ez hazudtam, most ez kamu volt, bocs. Már megint több próbálok lenni, mint ami vagyok. És tudom, hogy ez szánalmas, de ez van. Hát ahonnan én jövök, onnan az a hazugságot, azt nagy kanállal zabáltam a hazugságot. Tehát ahhoz képest, ami most van például, az Eszternek például olyan detektora van, hogy egy másodperc, de már mondom ki, és már tudom, hogy hazugság. Tehát, de hogy volt egy olyan szakasz az életemnek, amikor tudtam, hogy minden mondat, amit kimondok, hazugság. De hát akkor is beszélnem kellett. Mert hogy ezt is, a hazugságot úgy tudod eltüntetni, expozálod, tehát kimondod. És akkor érzed, hogy egyre jobban reagálsz rá, mármint egyre inkább vagy rezisztens a hazugsággal, egyre inkább vágyod az igazságot, ez pedig rohadt sok hazugság kell.
1: Jut még eszedbe olyan ilyen lelki dolog, amit letettél, kidobtál, megváltoztattál, abba hagytál?
2: Azt a rengeteg fölösleges jópofizást, tök vicces, mert így találkozom olyan emberekkel, akikkel régen folyamatos, iszonyat felszínes beszélgetésekben, válveregetésekben, ezekben voltam. És akkor mondjuk elkezdi ugyanazt mondani, mondjuk az illető, és akkor visszakérdezek. És akkor ez rettentő kellemetlen, mert ugye én megállítom abba a dologba, amit ő évek óta csinál, és akkor megkérdezem, hogy ezt hogy értette, vagy valami, és mindenféle reakcióval találkozom, valaki tökre érdeklődik, és próbálja elmagyarázni, és megérteni ő is, hogy miket beszél.
1: Aztán van, aki pedig elmegy, és pedig, nem érdekes, jó, örülök, hogy találkoztunk, szia!
2: Tíva. Nincs meg a számom, nem baj, majd SMS-be rádírom. Szóval szerintem a hazugságokkal járó dolgokba beletartozik szinte az összes lelki szemét, mert egyszerűen nem csinálok magamnak fölösleges munkát. A hazudozás az fölösleges. Egyrészt úgy is kiderül, teljesen mindegy, miről van szó, hogy most átcseszel-e valakit lóvéval, vagy felülmagasztalod magad, vagy... De tehát, hogy mondok még, bár már nagyon rég nem mondtam, de ez egy hajlamom volt, hogy nagyot mondani. Főleg azóta, mióta a pozíció már azért nem olyan, mint régen, és akkor még... és akkor múltkor mondtam, hogy az egyik haverom mondja, hogy hát ez kamu. Mondja nekem a... De hogy is, mert hogy az... És akkor negyed óramon mondtam, hogy figyelj, tudod mit, igazad volt, kamusztam. Nem így volt, hanem volt egy sztori, és rápakoltam még valamit, de az kamu volt. És akkor így rám nézett a balesz, hogy te mennyire aranyos vagy. Tehát, hogy ez jön, ez van, hogyha kiderül a hazugság, és hogyha te bevallod, akkor ez a szimpatikusabb lesz az embereknek.
0: Beszélgetések, ismert emberek.
4: És mély témák hétről hétre.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet.
4: Köszönjük a figyelmet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ingyenes fesztivál. Igen, ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
1: Reklámot hallottál.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Súlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását. Szeptemberben indulhat meg a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Várja a rendőrség azok jelentkezését, akik indokolatlanul magas összeget fizettek dugulás elhárításért. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltóth András vagyok. Súlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Szeptemberben indulhat meg a személyszállítása a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint, ha minden jól megy, már nem kell sokat várni az indulásra. Hamarosan megkezdődhetnek a tesztek, majd akár rövid időn belül az utasforgalom is megindulhat. Azt mondta, hogy a próbafutások alkalmával úgy közlekednek majd a vonatok, mintha valóban utasokat szállítanának, írja a Világgazdaság. Ez lehetőséget teremt majd arra, hogy kiderüljön, minden megfelelően működik-e. Ha ott minden rendben van, akkor néhány héttel később, akár szeptemberben elindulhat a személyforgalom. Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek azok a diákok és fiatalok, akik idén-nyáron keresnek kiadó lakást a fővárosban. Bár a felsőoktatási ponthatárokra még néhány napot várni kell, az albérletpiac már júniusban komoly árszint emelkedést produkált. A budapesti átlagos bérleti díj egyetlen hónap alatt 6,4%-kal emelkedett, elérve a 286 ezer forintot. Bár ez a havi ugrás önmagában drasztikusnak tűnik, az éves 4,7%-os áremelkedés még így is elmarad az elmúlt években látott, ennél jóval meredekebb drágulási ütemtől. A statisztikák mögött húzódó legfontosabb trend az, hogy a fővárosban mára gyakorlatilag eltűntek a 200 ezer forint alatti albérletek. Továbbra is várja a rendőrség azok jelentkezését, akik indokolatlanul magas összeget fizettek dugulás elhárításért és Erdei Alfréd névre kiállított számlát kaptak. A hatóságok korábban Tökörön, Szigetszent Miklóson és Halásztelken tartott összehangolt akciót, amelyben három férfit őrizetbe vettek és több mint 1 millió forint készpénzt foglaltak le. A gyanú szerint a csoport interneten szerzett ügyfeleket, majd a munka elvégzése után a piaci ár többszörösét kérte el. Egy károsult 200 ezer forintos számláról számolt be. A nyomozás eredményességéhez további sértettek jelentkezését várják. Két napig ellenőrizték a rendőrök Budapest főbb útvonalain a buszsáv jogosulatlan használatát, 75 esetben szabtak ki büntetést, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a BRFK kiemelt ellenőrzést végzett a Hegyalja, a Szentendrei, az Andrássy és az Üllői úton a buszsávokban. Két napon összesen 89 esetben intézkedtek a rendőrök, amiből a buszsáv jogosulatlan használata miatt 75 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki.
4: Időjárás. Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.

Tihany. A királyi pecsét és a levendula illata. Ha van település, ahol a történelem nem csak ott volt régen, hanem ma is konkrétan a lábad alatt kocog, az Tihany. Itt nem kell sokáig keresni a múltat. Elég felnézni a domb tetejére, ahol a bencés apátság tornyai úgy állnak ört, mintha még mindig figyelnék, ki érkezik a faluba, és milyen sztorival. Az apátság alapítása az 1055-ös évekhez kötődik, első András király nevéhez. De most jön az igazi történelmi csavar. Az alapító levélben ott a híres mondattöredék is. Fehérvárra menő hadi útra. Egyetlen sor, és már is megérzed, mennyire élő tud lenni egy 1000 éves papír. Az apátság altemploma külön fejezet. Nem csillog-villog, hanem halkan, komoly, mint egy régi családi fotóalbum. Itt nyugszik első András király, és ettől a helynek van egy sajátos, méltóságteljes súlya. A 18. századi barokk átépítések új ruhát adtak a templomnak is a kolostornak, de a lényeg, a régi Tihany, ott maradt a kövekben. A falak nem kiabálnak, csak emlékeznek, és ez a csöndes emlékezés az, amitől az ember óhatatlanul harkabra veszi a hangját, még akkor is, ha amúgy pörgős napja van. Tihanyban valahogy természetes, hogy a tekintet felmegy a tornyokra, aztán vissza a földre, a macskakűre, mintha a falu azt mondaná, nézd meg egyszerre a magasat és a hétköznapit. A település vallásos arca persze nem csak az apátságban él. A kálvária stációi, a domboldali utak, a kisebb kápolnák és a temetők nyugalma mind ugyanabba az irányba mutat. Itt a csendnek van tere. A bencés rend imádkozz és dolgozz ritmusa nem idézet, hanem tempó. Érezni a rendezett udvarokban, a lassabb léptekben, abban is, ahogy a falu képes egyszerre vendégszerető és visszafogott lenni. Nem talakszik rád a hangulat. És ha már hangulat, Tihanyban a táj is mesél. Csak nem harsányan, hanem geológiai nyelven. A belső tó környékén a vulkáni múlt nyomai olyan természetesek, mintha mindig is így lett volna, pedig itt egykor a Föld belső energiája rendezett hatalmas műsort. A gejzírkúpok, a különös kőformák, a domboldalak élesebb kontúrjai mind arról beszélnek, hogy ez a hely nem díszlet, hanem karakter. Mintha a természet is azt mondaná, legyen szép, de legyen benne csavar is. És ebben Tihany verhetetlen. Egyszerre szelíd és határozott, egyszerre idilli és kicsit vad. A tihanyi vízhang legendája ehhez a karakterhez tapad, mint egy régi becenév, amit mindenki ismer. Akárhogy is változott az idők során, a kifejezés ma is olyan, mint egy helyi varázsszó. Kimondod és már látod is magad előtt a domboldalt, a kiáltást, a választ. A faluban sétálva amúgy is sok a kis rítus. A macskaköves utcák, a régi parasztházak fehér falai, a kerítések mögül kikandikáló muskátli, a kapuk előtt álló padok. Olyan, mintha Tihany tudná, hogy a hangulathoz a részletek adják a díszletet, és a díszlet soha nem csak háttér. A hagyományok közül a levendula a legismertebb. A tihanyi levendula története az 1920-as évek közepén indul, amikor Bitter a Gyula gyógynövény szakértő Franciaországból hozott szaporítóanyaggal nagyobb ültetvényt telepített apátsági bérelt területen. Innen nőtt ki az a világ, amely ma illatokban, helyi termékekben és közösségi programokban él tovább. Nyár elején a faluban levendulás ízek, kézműves portékák, apró udvarok és kiállítások váltják egymást, és közben a helyiek ugyanazzal a nyugalommal teszik a dolgukat, mintha ez mindig is így lett volna. A levendula itt nem dekor, hanem helyi identitás. Tihany nem csak nyáron tud emlékezetes lenni. Ősszel előkerül a látott hal, a garda. A garda halászatnak évszázados múltja van, és Tihanyban azért válhatott igazi specialitássá, mert a vízközeli dombokról jól megfigyelhető volt a harrajok mozgása. A hegyen járó figyelte a jeleket, a többiek pedig készültek a fogásra. Ma ennek a hagyománynak emléket állít a gardália, amikor a település egyszerre lesz gasztronómia, néprajz és élő történelem. Ilyenkor nem csak kóstolsz és nézelődsz, hanem belehallgatsz abba, hogyan szerveződött régen a munka, a közösség, a túlélés, és ebből mi maradt meg ma. A falu világi története is sűrű. Tihany évszázadokon át nem csak vallási központ volt, hanem élő közösség,
halászokkal, földművesekkel, kézművesekkel. A népi építészet ma sem múzeumi díszlet. Sok ház formáján, udvarain, kerítésein még mindig látni a tihanyi rendet. Azt a fajta gondosságot, ami nem hivalkodik, csak pontos. Egy apró porta, egy kis kert, egy szőlőlugas, és már is érzed, hogy itt a hétköznapi kultúra. Tihanyban a múlt nem vitrin, hanem használatban lévő tudás. És amikor a nap lemegy a dombok mögé, Tihany nem lesz csak egy esti séta. Inkább egy halk lezárás. A tornyok árnyéka hosszabb, a kövek hűvösebbek, a levegőben pedig ott marad a levendula és a történelem.

Keszthely. Kastély, Georgikon és a Helikon hangjai. Keszthely az a város, amelyik nem csak van, hanem mesél. Ráadásul több hangon. Arisztokratikusan, polgáriasan és néha egészen hétköznapian is. Keszthelyben az a különös jó, hogy nem csak látnivalók vannak, hanem egy komplett hangkulissza. Van a kastélyi, ahol a múlt elegánsan kopog a parkettán. Van a Georgikoni, ahol a tudásnak földszaga van. És van a Helikoni, ahol a város egyszer csak tele lesz versekkel, zenével, diákhanggal. A legnagyobb, leglátványosabb fejezetet persze a Festetics örökség írja. A Festetics kastély nem csak egy szép épület, hanem egy korszak lenyomata. A 18.-19. századi műveltség, reprezentáció és gazdasági gondolkodás helyi központja. Festetics György neve különösen fontos, mert 1797-ben ő alapította a Georgikont, amelyet Európa első agrárfelsőoktatási intézményévé tette Keszthelyt, és a város nevét a szakmai fejlődéssel is összekapcsolta. A Georgikon története azért izgalmas, mert Keszthelyt nem csak díszletek városává teszi, hanem működő várossá. A mezőgazdasági tudás itt nem elvont fogalom volt, hanem oktatás, kísérletezés, fejlesztés. A város így nem csak befogadta a kultúrát, hanem termelte is. Ez a fajta alkotó energia Keszthely egyik titkos motorja. A kastély partjának eleganciája mögött ott van a munka és a tanulás hétköznapi világa is. A művelődéshez kapcsolódnak a híres Helikon ünnepségek is, amelyek a 19. század elején a magyar irodalom és költészet találkozó helyévé tették Keszthelyt. Ilyenkor a város szó szerint színpaddá vált, vers, zene, társasági élet, a nemzeti kultúra építése. Keszthely ebben a korszakban nem egyszerűen követett, hanem alakított. A Helikon szó ma is ott rezeg a város nevében, mint egy emlékeztető, hogy itt a kultúra nem dísz, hanem gyökér. Ahogy mondtam, a Helikon Keszthelyen nem dísz szó, hanem hagyomány. Festetics György 1817-ben szervezte meg az első helikoni ünnepségeket, és a sorozat 1819-ben a gróf halálával megszakadt. A modern, középiskolás Helikon története pedig 1957-ben indult újra, és később vált igazán rendszeressé, két évenkénti jelleggel. Keszthely vallásos és történelmi arca szintén erős. A magyarok nagyasszonya plébánia templom egy középkori gótikus templom, amelynek falai évszázadokat őriznek. A templomban 1974-ben középkori freskók kerültek elő, és ez a felfedezés olyan, mintha a város egyszer csak visszakapott volna egy régi, elfelejtett hangot. A plébánia templom így nem csak épület, hanem időkapu is. Belépsz, és egyszerre vagy jelenben és a múltban. A város központja körül sétálva érzed, hogy Keszthely polgári világa mennyire régi. Utcák, terek, régi házak, kis kávézók és intézmények. Keszthelyben van egy különleges arányérzék. Tud nagy lenni, de nem akar túl nagy. Tud elegáns lenni, de nem akar távolságtartó maradni. A történetei emberléptékűek. A kastély mögött ott vannak a családi séták, a hétköznapi bevásárlások, a piac zaja, a helyi készfogások. A hagyományok között Keszthelyben a közösségi ünnepek és a kulturális programok adják a ritmust. A kiállítások, koncertek, helyi rendezvények nem a poros múzeumváros képét mutatják, hanem élő várost, amelyik elhiszi, hogy a régi értékek akkor működnek, ha ma is vannak hozzáértő emberek. Keszthely végül attól Keszthelyi, hogy a város a nagy neveket is be tudja kötni a mindennapokba. Festetics György, a Georgikon, a Helikon, a gótikus templom freskói mind olyan pontok, amelyek köré a város identitása felépül. Hogy lehetne mindezt néhány szóban megfogalmazni? Keszthely, ahol a kastély múltja, a Georgikon tudása és a Helikon hangja összeér.

0: szépek.
1: Siófok, víztorony, operett és a város szívdobogása. Siófoknak van egy olyan városi energiája, amit az ember azonnal megérez, még akkor is, ha csak átutazóban van. De ha egy pillanatra lelassítunk, kiderül, Siófok nem csak nyári pörgés, hanem egy település, amelynek saját, meglepően mély története van. A középkori múlt nyomai például nem hangosak, mégis ott vannak. A plébánia templom története 1488-ig visszanyúlik, később 1736-ban barokk templom épült, majd a mai Sarlós Boldogasszony titurusú templom 1903 és 1904 között készült el. Ez a templom ma is a város egyik stabil pontja. Ünnepeken megtelik, hétköznapokon pedig csendes háttérként őrzi a közösségi emlékezetet. Siófok egyik legszebb városi jelmondata viszont nem kőből, hanem vasbetonból készült. A víztorony. 1912-ben épült, tervezői Gergely Jenő és Gut Árpád voltak, és azóta is a város egyik legismertebb pontja. A víztorony nem csak közmű, hanem ikon. Azt üzeni, hogy Siófok mindig is szerette a modernséget, a szervezettséget, az előre gondolkodást. A 20. század elején egy ilyen építmény egyszerre volt praktikum és városimázs, és Siófok ezt nagyon korán értette. Siófoknak olyan, mintha a nyár itt tartaná a főpróbát. Nappal strandolós, lazulós, este meg bekapcsol a fényekkel is sétánnyal fűtött városi pezsgés. A központban a főtér környéke adja az ide érkezünk megérzést, és ott áll a város ikonja, a víztorony is. 1912-ben épült, jó magasból lehet panorámázni, ráadásul ma már látogatható kilátóként és kiállítótérként is működik. A város kulturális arca pedig szinte automatikusan összekapcsolódik egy névvel, Kálmán Imrével. A zeneszerző 1882. október 24-én született Siófokon, és a városban ma is él az operett öröksége. A Kálmán Imre emlékház 1982. október 22-én nyílt meg, és nem csak egy múzeum, hanem egy hangulat. A polgári világ emléke, a zene könnyedsége, a színpad varázsa. Ha valaki azt hiszi, hogy Siófok csak zaj, akkor Kálmán Imre története azonnal hozzáteszi, itt dallam is van, sőt, nem is akármilyen. Siófok története nem áll meg a nagy neveknél. A város egyfajta csomópont szerepet is betöltött. Kereskedelem, közlekedés, szolgáltatások. A település arculatán látszik, hogy a 19.-20. század fordulóján erős fejlődés indult, és ez a fejlődés nem csak épületekben, hanem mentalitásban is megjelent. Siófokban van egy sajátos, városi büszkeség, hogy itt tudnak nagyban gondolkodni, és közben megtartani a helyi arcokat is, a régi utcákat, a régi történeteket. A hagyományok szintjén a zene mellett a közösségi események adják Siófok ritmusát. Siófok városi turisztikai szerkezetében kiemelt jelentőségű a Nagy Strand és a Petőfi sétány által kijelölt, nagy látogatottságú partszakasz. A két helyszín funkcionálisan egymásra épül. A Nagy Strand elsősorban a nappali, vízparti rekreáció központja, míg a Petőfi sétány az esti vendéglátási és szórakoztató tevékenységek főgyűjtő területe. A Nagy Strand a nyári időszakban a város egyik legfontosabb idegenforgalmi célpontja, ahol a látogatók döntően fürdési, napozási és pihenési céllal veszik igénybe a szolgáltatásokat. A terület jellemzően széleskörű infrastruktúrával rendelkezik, amely magában foglalja a strand használathoz szükséges alapfunkciókat, valamint kiegészítő vendéglátó és kiszolgáló egységeket. A nagy befogadó képesség és a központi elhelyezkedés miatt a Nagy Strand a siófoki nyári turizmus egyik meghatározó eleme, továbbá jelentős szerepet tölt be a városi forgalom irányításában és a partmenti aktivitások koncentrációjában. A Petőfi sétány ezzel összefüggésben elsősorban az esti, illetve éjszakai időszakban lát el központi szerepet. A sétány mentén sűrű vendéglátó és szórakoztató kínálat található, amely az esti időszakban fokozott gyalogos forgalmat generál. A terület fontos találkozási és programhelyszínként működik, valamint a város szezonáris éjszakai életének egyik főszintere. A Nagy Strand és a Petőfi sétány térbeli közelsége és a közöttük fennálló funkcionális kapcsolat következtében Siófokon a nappali és esti turisztikai igények kiszolgálása egy jól körülhatárolható, intenzíven hasznosított városi zónában valósul meg. Egy fontos gondolat. Siófok. A stranddal kezdődik, sétánnyal folytatódik.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

Szigliget, a tatárjárás utáni vár és a csonkatorony csendje. Szigligetnek van egy olyan város tartása, amit már a település neve hallatán is érzel. Itt a történelem nem elmélet, mindinkább panoráma. A hegy tetején álló vár egyszerre díszlet és tanú. Szigligetben van valami nagyon időálló. Ugyanazon a pár négyzetkilométeren megkapod a középkori védekezés nagy gesztusát és egy romos torony egészen halk, személyes történetét. Kétféle múlt, kétféle hang. Az egyik fenn a hegyen kiabál a panorámával, a másik lent inkább suttog. A szigligeti vár története a 13. század közepéig nyúlik vissza. IV. Béla király 1260-ban oklevélben adományozta Szigligetet a pannonhalmi bencéseknek várépítés céljára, és a vár a tatárjárás utáni korszak biztosítékai közé tartozott. Erődítések, menedék, védelem. Nem romantika volt, hanem túlélési stratégia. A helyszín sem véletlen. A hegyet egykor mocsaras részek is védték, szóval a természet eleve adott egy ingyen biztonsági csomagot. Erre jött rá a kőfal és a torony. A vár annyira megtetszett IV. Bélának, hogy 1262-ben csere útján meg is szerezte. Így a krónikások szerint a vár később királyi várrá is vált, és az évszázadok során megélte a magyar történelem hullámait, hatalmi váltásokat, háborús időket, ostromok emlékét. Szigligeten a kő nem csak kő, hanem üzenet. Itt emberek döntöttek sorsokról. Itt örködtek. Itt féltek. Itt reméltek. A várudvarban sétálva ezt a feszültséget érzed, még akkor is, ha ma már inkább mosolyok és fényképek járnak fel a lépcsőkön. A település egyik nagy erénye, hogy a várat nem hagyta közömbös romnak, hanem élőhelyszínné tette. Hagyományőrző napok, haditorna bemutatók, korabeli zene, kézműves foglalkozások. A múlt itt nem csak információ, hanem érmény. Szigliget másik különleges történelmi pontja az abasi templomrom, amelyet a helyiek csonkatoronyként is emlegetnek. Egy középkori templom maradványa, amely a források szerint a Mindenszentek tiszteletére épült, és már egy 1420-as határjárás is elhagyott településről beszél a környéken. 1550-re a templom a faluval együtt romos volt, később pedig a köveit sokszor széthorták építkezésekhez. A rom éten maradt tornya és a hozzá kapcsolódó történetek egy másik fajta időérményt adnak. Nem a nagy vár monumentális erejét, hanem a középkori falu mindennapjainak csendjét. A templom romnál az ember szinte automatikusan halkabb lesz, mert érzi, hogy itt egyszer régi imák hangzottak el, és a kövek valamiért még mindig emlékeznek rájuk. A település hagyományai szorosan kapcsolódnak a hegyhez, a munkához és az ünnepekhez. A szüreti időszak Szigligeten is közösségi rítus. Nem csak szőlő, hanem találkozás, készülődés, vendéglátás. A helyiek tudják, hogy a közösség nem magától értetődő, hanem gondozni kell, mint a kertet. Ezért a település eseményei nem pusztán programok, hanem összekötések. Alkalmak, amikor a falu újra meg újra megerősíti, hogy együtt van. Szigligetben különös, hogy a történelem és a hétköznap milyen jól elfér egymás mellett. A vár árnyéka mellett ott vannak a kiskertek, a régi házak, a kapuk mögötti udvarok, a falusi rend. A nap végén, amikor a vár körül csendesedik a hegy, Szigliget különösen erős. A kövek hűlnek, a település hangja halkul, és te egyszer csak rájössz. Ez a falu nem attól nagy, hogy magasra épített, hanem attól, hogy hosszú ideje tartja a saját történetét. Egy várfal, egy romtorony. Ez Szigliget.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Csúlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását. Szeptemberben indulhat meg a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Várja a rendőrség azok jelentkezését, akik indokolatlanul magas összeget fizettek dugulás elhárításért. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Csúlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Szeptemberben indulhat meg a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint, ha minden jól megy, már nem kell sokat várni az indulásra. Hamarosan megkezdődhetnek a tesztek, majd akár rövid időn belül az utasforgalom is megindulhat. Azt mondta, hogy a próbafutások alkalmával úgy közlekednek majd a vonatok, mintha valóban utasokat szállítanának, írja a Világgazdaság. Ez lehetőséget teremt majd arra, hogy kiderüljön, minden megfelelően működik-e. Ha ott minden rendben van, akkor néhány héttel később, akár szeptemberben elindulhat a személyforgalom. Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek azok a diákok és fiatalok, akik idén-nyáron keresnek kiadó lakást a fővárosban. Bár a felsőoktatási ponthatárokra még néhány napot várni kell, az albérletpiac már júniusban komoly árszint emelkedést produkált. A budapesti átlagos bérleti díj egyetlen hónap alatt 6,4%-kal emelkedett, elérve a 286 ezer forintot. Bár ez a havi ugrás önmagában drasztikusnak tűnik, az éves 4,7%-os áremelkedés még így is elmarad az elmúlt években látott, ennél jóval meredekebb drágulási ütemtől. A statisztikák mögött húzódó legfontosabb trend az, hogy a fővárosban már gyakorlatilag eltűntek a 200 ezer forint alatti albérletek. Továbbra is várja a rendőrség azok jelentkezését, akik indokolatlanul magas összeget fizettek dugulás elhárításért és Erdei Alfréd névre kiállított számlát kaptak. A hatóságok korábban Tökörön, Szigetszentmiklóson és Halásztelken tartott összehangolt akciót, amelyben három férfit őrizetbe vettek és több mint 1 millió forint készpénzt foglaltak le. A gyanú szerint a csoport interneten szerzett ügyfeleket, majd a munka elvégzése után a piaci ár többszörösét kért el. Egy károsult 200 ezer forintos számláról számolt be. A nyomozás eredményességéhez további sértettek jelentkezését várják. Két napig ellenőrizték a rendőrök Budapest főbb útvonalain a buszsáv jogosulatlan használatát. 75 esetben szabtak ki büntetést, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a BRFK kiemelt ellenőrzést végzett a Hegyalja, a Szentendrei, az Andrássy és az Üllői úton a buszsávokban. Két napon összesen 89 esetben intézkedtek a rendőrök, amiből a buszsáv jogosulatlan használata miatt 75 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki.
0: Időjárás.
1: Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.

Badacsony-Tomaj. Hímfisorok, keresztek és a hegy alatti élet. Badacsony-Tomaj olyan, mint egy jól megírt szerelmes levél a magyar irodalomnak és a helyi hétköznapoknak egyszerre. Itt a teletűrés története nem csak dátumokból áll, hanem nevekből, mondatokból és abból a bizonyos badacsonyi hangulatból, amit nem lehet kimérni, csak átélni. A Tomaj név már a középkori oklevelek világában felbukkan, a település részek és a környék pedig régóta lakott. A történeti emlékezetben is az iratokban egyszerre van jelen a régi hegy alatti élet, a szőlőművelés és a kisebb egyházi helyek hagyománya. És persze Badacsony-Tomajból nem lehet kihagyni azt, ami itt szinte alapértelmezett, bazalt és bor. A Badacsony túra útvonalain tényleg ott vannak a bazalt oszlopok és kőformák, de fontos, hogy a fennsík fokozottan védett terület, a jelzett útról letérni nem szabad. A boros oldalát nézzük, akkor a klasszik badacsonyi fajtákkal találkozhatunk. Olasz rizling, szürke barát, kéknyelű és még jó pár szereplő, amiknek itt valahogy több súlya van. Badacsony-Tomaj egyik legismertebb irodalmi története Kisfaludi Sándorhoz és Szegedi Rózához kötődik. Az ő nevük nem csak romantikus legenda, hanem a település identitásának része. A Szegedi Rózaház, amelyet Szegedi Ignác építetett a 18. század utolsó harmadában, ma is ott áll, és úgy működik, mint egy időkapszula. A ház muzeális gyűjteménye 1953 óta fogadja a látogatókat, és ha belépsz, az ember szinte hallja, hogyan születik meg egy hímfisor, vagy hogyan lesz egy nyári beszélgetésből emlékezet. A hagyomány szerint a környék 1844 óta zarándokhely is, és ez a kettősség, az irodalmi és a vallásos réteg Badacsony-Tomaj egyik legerősebb karakterjegye. A település vallási jelképei közül kiemelkedik a Ranolder kereszt, amelyet 1857-ben állítatott Ranolder János veszprémi püspök. A kereszt nem csupán egy útmenti jel, hanem egyfajta helyi iránytű. Azt üzeni, hogy a hegy alatti életben a hit, a munka és a táj tisztelete mindig összetartozott. Badacsony-Tomajban a vallási emlékek nem elszigetelt pontok, inkább úgy vannak jelen, mint a település mondatai. Rövidek, egyszerűek, de sokat mondanak. Badacsony-Tomaj másik nagy története a művészet. Egri József festőneve a környékhez különösen erősen kötődik, sokan a Badacsony festőjeként emlegetik. Az ő képeiben a táj nem háttér, hanem főszereplő, és ettől Badacsony-Tomajban a művészet nem valami távoli galériás dolog, hanem a helyi fények és árnyékok lefordítása a vászon nyelvére. A településben van valami, ami az alkotókat mindig megfogta. A domboldal ritmusa, a szőlősorok rendje, a kő és a zöld találkozása. A hagyományok között természetesen a szőlő és a pincevilág az egyik legfontosabb. Badacsony-Tomajban a szüreti időszak nem csak munka, hanem közösségi jelenet. A családok egymás mellett mozognak, a pincék ajtaja nyitva, és a beszélgetések valahogy mélyebbre mennek, mint a hétköznapokban. Itt a helyismeret nem térkép, hanem íz. Ki melyik dőlőből, melyik évjáratból, melyik történetből él. A településnek van egy csendes önbizalma, ami abból jön, hogy a hagyomány nem a múltba nézés, hanem napi gyakorlat. Badacsony-Tomaj végül attól különleges, hogy többféle történetet tud egy mondatba sűríteni. Irodalom, hit, művészet, munka. És mindezt úgy, hogy közben a település nem válik ünnepélyesen merevvé. Itt lehet egyszerre komolyan emlékezni és lazán élni. És amikor este elcsendesedik a falu, a Szegedi Rózaház környékén is a keresztek alatt, mintha ugyanaz a gondolat maradna a levegőben. A helyek is tudnak szeretni. És Badacsony-Tomaj ezt a szeretetet elég régóta gyakorolja. Badacsony-Tomaj nem az a település, amit csak megnézel, hanem amit bejársz. Az egész hely ritmusa a Badacsony-hegyből jön. A bazaltos, tanúhegyes tájból, a szőlősorok fegyelmezett csíkjaiból, és abból a fajta nyugalomból, ami nem altat, csak lejjebb tekeri a zajt. Hogy lehetne néhány szóval összefoglalni? Talán így. Badacsony-Tomaj. Természet, örökség, ízek.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

volt egészen addig, amíg a filoxéra az 1880-as években nagy pusztítást nem végzett. Almádi 1869-ben kapott önálló települési rangot, és 1901-től lett hivatalos neve Balaton-Almádi. Érdemes rögtön Vörösberénnyel kezdeni, mert a város egyik legerősebb történelmi magja ott dobog. Vörösberény erődített református temploma már a 12.-13. század fordulóján is létezhetett, a 18. században 1739 körül pedig megerősítették a védműveit. Ez a templom nem csak istentiszteleti hely, hanem egyben a település emlékezete is. Falak, amelyek egyszerre védtek és megtartottak, és amelyek ma is azt üzenik, hogy a közösség története néha, szó szerint, falazás kérdése volt. Almádi másik ikonikus temploma a Szent Imre templom, amely 1930-ban épült Medgyaszai István tervei alapján. Aki látta már, azt tudja, ez nem csak egy templom, hanem építészeti állítás. Magyaros, szecessziós formák, különleges szerkezet és a helyi vörös homokkő karaktere, ami a falaknak saját színt és melegséget ad. A templom egyszerre modern és hagyománytisztelő, és ez a kettősség jól illik Almádihoz is. Egy város, amelyik szereti a múltat, de nem ragad bele, inkább tovább bírja. A városban van egy kisebb, mégis sokat mondó szent hely is, a Szent Jobb kápolna. A történetét a helyiek különös büszkeséggel mesélik, mert Almádi nem csak megőriz, hanem hazahoz is emlékeket. A kápolna körüli legenda és a hozzá kapcsolódó relikvia történetek arra emlékeztetnek, hogy a hit nem csak vasárnapi esemény, hanem identitás. A város ünnepei, búcsúi és közösségi alkalmai ezért nem csak programok, hanem találkozási pontok, ahol a családok, generációk és szomszédságok újra meg újra összekapcsolódnak. Balaton-Almádi történelme persze nem csak egyház történet. A település a 19.-20. században vált igazán polgáriasabbá, és ez az épített örökségben is látszik. Villák, régi nyaralóházak, a város részek saját hangulata. Ha a városban sétálsz, érzed, hogy itt a környék számít. Nem egyetlen főtér uralja a történetet, hanem sok kis utca és domboldal, sok apró nézőpont. Az óvári messzelátó például nem csak kilátó, hanem egyfajta helyi szimbólum. Azt mondja, hogy Almádi mindig szerette fentről is megérteni saját magát, és persze látni a Balatont. Balaton-Almádi olyan település, ahol a házak és az utcák amfiteátrumszerűen kapaszkodnak fel a domboldalra, mintha a város eleve úgy épült volna, hogy mindenki kapjon egy saját kis nézőtéri helyet a panorámára. Ezt a formát sokan tényleg egy riviérás hangulathoz szokták hasonlítani, és van benne valami. Nyári könnyedség, kisvárosi nyugi, és az a fajta elegáns lazaság, ami nem harsány, csak biztos magában. A hagyományok között Almádiban a bor is fontos szereplő. A domboldalak művelése, a pincék világa, a szüreti készülődés mind-mind olyan közösségi élmény, ami összerakja a város ritmusát. A kötelező almádi ikon pedig az óvári messzelátó. Ez a kilátó a város jelképe, és már a századforduló táján megépült, vörös homokkő talapzaton állt, eredetileg fából, cseréptetővel. A sztorihoz hozzátartozik, hogy egy 1906-os vihar megsemmisítő volt. Utána több lépésben állították helyre. A nevét dr. Óvári Ferencről kapta, aki sokat tett a kilátóért és a helyi vasúti kapcsolatokért is. Ha pedig a mai laza Balaton-Almádi élményt keresed, a Veselényi strand az a hely, ahol a napirend általában ennyi. Megérkezés, víz, nap, még egy kör, és a végén a... Na jó, maradjunk még! Című klasszikus jelenet. És ha néhány szóval kellene megfogalmaznom, Balaton-Almádi. Kapu a Balaton felvidékhez.

Anton Bogler. Gömbkilátó és a két kápolna titkai. Balatonboglárban van valami játékos komolyság. Mintha a város egyszerre lenne nyári könnyedség, és egy régi családi album, amit időnként elővesznek, lapoznak benne, és közben mindig kiterül valami új. A település a korai oklevelekben már a 13. század elején feltűnik, de a boglári identitás igazán akkor válik kézzelfoghatóvá, amikor felmész a várdombra. Itt nem csak a magaslat számít, hanem az, hogy a város a saját jelképeit is ide, a domb tetejére tette. Mintha azt mondaná, nézd, Boglárnak is van koronája. Úgy, hogy valójában a várdomb a 20. század elején még kopár volt és fekete fenyők kerültették be, ezért van ma is az a erdős kilátós hangulata. A várdomb egyik legismertebb építménye a gömbkilátó, más néven a Xantusz János gömbkilátó. Olyan, mint egy igazi retro skifi darab. Eredetileg pavilonnak készült, és a városi leírás szerint a budapesti nemzetközi vásáron Magyar Atómium néven szerepelt a brüsszeli atómium ihletésére. Az alumínium szerkezet Kádár István mérnök tervei alapján készült az 1950-es évek elején, 1958-ban a brüsszeli világkiállításon is bemutatták, majd 1963-ban a budapesti Városligetben a budapesti nemzetközi vásáron lett igazi látványosság. A 70-es évek végén került Balatonboglárra, Szabó Kálmán tanácselnök közbenjárásával, és ettől kezdve a város sajátjaként kezdte szeretni. Ez a vándorló kilátó pont illik Boglárhoz. A település tudja, hogyan kell egy idegenből helyi legendát csinálni. A várdombon egy másik különleges páros is ott áll. A kék és a vörös kápolna. A kék kápolna esetében még a dátum is vitatárgya, mert a források szerint 1856-ban vagy 1891-ben épült neogótikus stílusban Körmendi Lajos gyógyszerész és földbirtokos családi kriptájaként. Akárhogy is, az biztos, hogy a kápolna ma már nem liturgikus térként él, hanem kiállítások és kulturális események helyszíneként. Ez a fajta átalakulás Boglár egyik finom trükkje. A múltat nem lezárja, hanem új szerepbe állítja. A vörös kápolna története pedig kifejezetten emberi. 1857-ben Bárány Pál építette, és nem puszta dísznek. Családi sírboltnak, egy tragédia emlékének. A 19. századi családtörténet fájdalma ott van a falak mögött, még akkor is, ha ma már a kápolna inkább művészeti térként, csendes kiállítóhelyként működik. Itt az ember érzi, mennyire különös dolog az idő. Ami egykor gyászhely volt, az ma találkozóhely, de a hangulatban mégis marad valami tisztelet. A város hagyományai között ott van a szülő és a munka ünnepe is. Balatonboglár neve régóta összefonódik a szőlőhegyekkel és a pincevilággal, a szüreti időszak pedig nem csak agrármunka, hanem közösségi esemény. Készülődés, vendégvárás, beszélgetések, régi receptek és generációs tudás. Ilyenkor a város ritmusa más lesz. A napoknak íze van, a mondatoknak pedig ideje. A boglári hagyomány nem feltétlenül népviseletben, hanem a gesztusokban él. Ki kit hív át, ki mit kínál, ki mit mesél el. Balatonboglár végül attól boglári, hogy a város a különlegességeit nem eldugja, hanem beleszövi a mindennapokba. A gömbkilátó nem csak egy műszaki csoda, hanem beszédtéma. A kápolnák nem csak épületek, hanem történetek. A várdomb nem csak magaslat, hanem helyi emlékezet. Azonban, ha élményként szeretnéd, érdemes úgy felfűzni, mint egy kétállomásos történetet. Előbb a várdomb és a gömbkilátó a nagy panorámáért, utána a kápolnák a csendesebb, nézem és befogadom részért. A kettő együtt adja ki Boglár egyik legjobb arcát. Egyszerre látvány és történet. És ha már Balatonboglár, nézd felülről, értsd belülről.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Balatonfüred. Reformkori séták és szívdobbanások. Balatonfüredet sokan elegánsnak mondják, és nem véletlenül. Ennek a városnak van tartása. Olyan, mint egy régi, szépen szabott kabát, amit valaki generációk óta megőriz, mert tudja, hogy jó anyagból van. A füredi történet egyik kulcsa a gyógyvíz. A savanyú vízforrások miatt már a 18. században is érkeztek ide gyógyulni, a 19. századra pedig kialakult az a fürdőkultúra, amely a várost a reformkor egyik fontos találkozó helyévé tette. Nem csak pihenni jöttek, hanem beszélgetni, vitatkozni, eszmét cserélni is. A reformkor idején Füred neve egyre inkább összeforrt a magyar közélettel. Itt fordult meg Széchenyi István, Deák Ferenc és sokan mások, akiknek a neve a történelemkönyvekben nagybetűvel áll, de a füredi utcákon mégis emberközelivé válnak. A város egyszerre tud ünnepélyes lenni és közvetlen, mintha azt mondaná, igen, itt nagy dolgok történtek, de közben a pad ugyanúgy pad, a fa ugyanúgy fa, és a hétköznapi emberek ugyanúgy részei ennek a történetnek. Balatonfüred egyik ikonikus hagyománya az Anna Bál. Az első Anna Bált 1825-ben rendezték, és azóta is egyfajta kulturális időkapszula. Megmutatja, hogyan lehet egy régi társasági hagyományt úgy életben tartani, hogy közben ne váljon porossá. Füreden az Anna Bál nem csak ruha és tánc, hanem várostörténet. A helyi emlékezetben ott élnek azok a nyarak, amikor a vendégek és a fürediek ugyanabban a ritmusban lélegeztek. Délutáni séták, esti fények és egy város, amely akkor is figyelte a lábnyomokat, ha közben a világ kint nagyokat fordult. A Füredre gondolunk, gyakran felbukkan egy név. Rabindranath Tagore. A Nobel-díjas költő 1926-ban gyógyult itt, és a róla elnevezett Tagore sétány azóta is a város egyik jelképe. Tagore fát ültetett, és ezzel nem csak egy botanikai gesztust tett, hanem egy történetet hagyott hátra. Azt, hogy Füred nyitott, nemzetközi, és képes befogadni idegen hangokat úgy, hogy közben megőrzi a sajátját. A sétányfái ma is úgy állnak, mint egy élő vendégkönyv. Néma aláírások, amelyek mégis mesélnek. A város templomi arcát a klasszicista kerek templom adja, amelyet 1846-ban szenteltek fel. A kör alaprajz nem csak látványos, hanem szimbolikus is. A teljesség, a visszatérés, a folytonosság jele. Füreden ez a folytonosság amúgy is erős. Ugyanazon az utcán találkozhat a 19. századi villa eleganciája és a 20. századi modernség. A város nem tagadja a rétegeit, inkább egymásra teszi őket, mint egy jól felépített történetet. Itt jön képbe Jókai Mór is, aki Füreden villát építetett, és aki számára a város egyszerre volt menedék és inspiráció. A Jókai villa ma is azt a hangulatot idézi, amikor az író a nyarakat nem csupán pihenésre használta, hanem gondolatokra, történetekre. A várostörténet egyik látványos pillanata 1846. Ekkor bocsátották vízre a kisfaludi gőzhajót. Ez nem csak technika történet, hanem önkép is. Füred szeretett ott lenni a fontos pillanatoknál. Ugyanez a törekvés látszik a gyógyintézmények történetében is. A szívgyógyászat intézményesülése Füreden a 20. század elején erősödött meg, az 1910 és 1913 közötti építkezések pedig máig meghatározzák a város arculatát. Itt a gyógyulás nem steril szó, hanem egy város részekben élő mindennapi tapasztalat. Balatonfüred végül attól füredi, hogy a séta nem üres program. A sétának vannak állomásai, emlékei, és van egy saját ritmusa, amit a hely tanít meg. Egy pad, egy villa, egy templom, egy név a táblán, egy régi anekdota. Nem túl hangos, nem túl száraz, csak pont annyira emberi. Ide egyszer tényleg el kell jönni, de nem csak fotózni, hanem megérteni. Ha van még egy titkos összetevője Balatonfüred hangulatának, az az, hogy a hely nem akar többnek látszani, mint ami, mégis mindig többet ad, mint amit vársz. A Tagore sétány környékén egyszerre érzed a régi idők komolyságát és a mai falu könnyedségét. Gyerekzsivaj, kapuk mögötti udvarok, apró beszélgetések. És közben ott fut a háttérben az Anna Bál emléke, mint egy visszatérő refrén. Ettől lesz a település élő. Nem csak nézni valók sora, hanem egy közösség ritmusa,
amit ha elkap a füled, már is könnyebb elhinni, hogy a történelem nem a múzeumban kezdődik, hanem a mindennapi sétában. Mi a konklúzió? Balatonfüred nem akar többnek látszani, mint ami. A Tagore sétány környékén egyszerre érzed a régi idő komolyságát és a mai város könnyedségét. Gyerekzsivaj, a Balaton és a kikötő. A háttérben fut az Anna Bál emléke, mint egy visszatérő refrén. Ettől lesz a település élő. Nem csak nézni valók sora, hanem egy közösség ritmusa, amit ha elkap a füled, már is könnyebb elhinni, hogy a történelem nem a múzeumban kezdődik, hanem a mindennapi sétában.

0: információk itt a Balaton Rádióban.
1: Július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Sikerült megmenteni az életét a Dunában sodródó nőnek. Zajlik a kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Csőjog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnöki mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. A pártok, a volt és a jelenlegi miniszterelnök is reagált Csúlyog Tamás döntésére. Magyar Péter kormányfő azt írta, hogy rövid időn belül kiderülhet, hogy ki legyen Magyarország új köztársasági elnöke. A jelöltekről egyeztetni fog a pártok frakcióvezetőivel, és a végső döntést a parlament hozza meg. Orbán Viktor volt miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy ezzel ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. A Fidesz frakció közleményében azt írta, Magyarországon beköszöntött a nyílt hatalmi önkény időszaka, ezért a felelősséget Magyar Péter és a Tisza párt viseli. A Tisza párt álláspontja szerint egy olyan köztársasági elnök tudná legjobban megtestesíteni a nemzet egységét, aki mindenféle pártpolitikai múlt és kötődés nélkül szolgálná a nemzetet. Olvasható a párt közösségi oldalán. Sikerült megmenteni az életét a Dunából kimentett nőnek. Vasárnap hajnalban egy járókerű figyelt fel egy a Dunában sodródó középkorú nő segélykiáltásaira és kapálózására. A bejelentő azonnal segítséget kért. A bajba jutott nő azonban a segélyhívás közben elmerült és szem elől veszett, írja a Facebook bejegyzésében az Országos Mentőszolgálat. A bejelentés után a mentők és a rendőrök is hamar a helyszínre értek, és csodával határos módon rábukkantak és kihúzták a vízből az életjeleket nem mutató nőt. Majd megkezdték az újraélesztést. A közös küzdelem végül sikerre vezetett, a nőt stabil keringéssel lélegeztetve és altatva adhatták át a sürgősségi osztályon, zárta a posztját az OMS. A kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása zajlik a mai napon is, emiatt több e-közigazgatási szolgáltatás, köztük a DAP és a KAU azonosítást használó elektronikus ügyintézés is időszakosan elérthetetlen lehet. A tervek szerint a karbantartási munkálatok befejezését követően 2026. július 20-án hétfőn valamennyi érintett szolgáltatás ismét a megszokott rendben működik, és a kormány ablakukban is helyreáll a teljes körű ügyfélkiszolgálás. Otthagyja a mentőszolgálatot Györfi Pál. Június elején az Országos Mentőszolgálatnál leváltották Györfi Pál addigi szóvivőt, utódja pedig Szűcs Brigitta mentőtiszt lett. Györfi Pál köszönetet mondott az OMS-nél töltött 43 évért, és azt írta, hogy most egy új korszak kezdődik, tele van tetvágyjal.
0: Időjárás.
1: Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Ismétlés.
3: Üdvözlöm Önöket, ez a Média Egy. Itt vagyunk a választások után. Nagy mozgások indultak el a magyar médiaiparban. Magyar Péter rögtön a közmédiában kezdte a, mondjuk így, hogy a folyamatokat, és mindenkit az érdekel, hogy mi fog történni a közmédiával, meg egyáltalán az, hogy az elmúlt években mi történt ott. Ez is ugye most nagy téma lett Magyarországon, illetve már egy ideje ez téma is. Itt van velem a vonal túlsó felén Szabó Stein Imre, kommunikációs szakember, aki több tévécsatornának is dolgozott, és erről fogunk beszélgetni, hogy éppen mi történt itt a közmédiában, és milyen irányba lehetne elmozdulni. Kezdjük először is szerintem a visszatekintéssel, hogy mennyire súlyos a probléma, és hol romlott el ez az egész a MTVA körül, hogy odáig jutottunk, hogy álhírek tömkelege kerül adásba, hát végülis van egy médiatörvény például, tehát ez a médiatörvény, ez teljesen alkalmatlan, arra betöltse a funkcióját?
4: Üdvözlök mindenkit, szervusz! Rögtön a legnehezebb kérdést tetted föl, és ugye szakjogászként, én nem vagyok szakjogász, tehát azt tudom mondani, hogy az mindenképpen egyértelmű, hogy a közmédia és a köztelevízió folyamatos zuhanáshoz pont az új médiatörvény megalkotásától kezdődően vezethető le, és ez egy szerintem egy bonyolult és de jól látható és összetett folyamat része volt. Ha onnan nézed, hogy ennek az új médiatörvénynek az alapján létrejött egy C30-as speciális adalékanyagokkal megerősített beton keménységű rendszer, ami gyakorlatilag látszólag demokratikus körülmények között, de alapvetően kontraszelektált emberekkel való föltöltés után egy egyértelmű lineális parancs uralom mentén kezdte működtetni a tévét, akkor ez nyilván a végkimenet az tragikusnak tekinthető. Azt gondolom, hogy talán sokkal érdekesebb irányba tudunk elmenni, ha azt nézzük, azt a páratlan helyzetet nézzük, vagy veszük orcsa alá, hogy mondjuk ki, nem, most nem fogok hajszálpontos számokat mondani, de te is tudod, én is tudom, a hallgatóid is tudják, hogy rendkívül alacsony a köztelevízió különböző csatornáinak egyesített nézettsége. Erről szeretném a végén tudnánk majd egy kis európai kitekintést adni, hogy mennyire alacsony is ez, de az, hogy főműsödő mondjuk egy átlagos napon 1% körül, kivéve, hogyha a 4-es csatornán valami nagy EBU, tehát egy a szerzett alapjogon keresztül, ugye, amit nem tudtak elvenni az MTV-től a élemesebb kereskedelmi csatornák, megy valami nagy sportközvetítés, durván ez a hihetetlen alacsony 1%. Ról beszélünk.
3: Ugye ez az EBU, ez az Európai Broadcasting Unió gyakorlatilag.
4: Union, így van, és gyakorlatilag nyilván vannak bizonyos olyan sportközvetítési jogok, amik alapvetően a közszolgálatnak vannak fölkínálva első körben, ezeket elveszteni már tényleg nagyon nagy probléma lett volna nyilván, de lényegében egy én nem hiszem, hogy tehát, hogyha egy tágabb kontextusban nézzük a dolgot, és körülbelül azt nézzük, hogy mit várunk el, vagy mit várnak el nemzetközileg a közszolgálatiságtól, akkor tényalapú, kiegyensúlyozott és pártatlan tájékoztatást, a társadalom tájékoztatás, oktatás, a kulturális szolgálata, de azt mondanám neked, vágjunk így a lényegbe szerintem bele, hogy tulajdonképpen, hadd idézzem Habermast, aki nemrég hunyt el, és még ha egy kicsit megosztó is, azt gondolom a személyek körül nincsen vita abban, hogy milyen jelentős a társadalom filozófiai munkássága. Ugye nagy német filozófus, szociológus, ő azt mondja, hogy a nyilvánosság tere nélkül nincs demokrácia, és a nyilvánosság minősége határozza meg a demokrácia minőségét. Na most a lényegében egy médiarendszer az én felfogásom szerint ennek a középpontjában a közszolgálat áll. És ilyen értelemben nyugodtan, akár lakmuszpapírként is tekintjük, de ami történt az MTV-vel, az történt a magyar társadalomban, az történt velünk, ahogy békaként lassan fölmelegített levesben főttünk tizenvalahány évig, és tulajdonképpen erre a nyilvánosság terére rátekintünk, akkor tragikus állapotban van. A pártatlanságnak ugye nyoma se volt, én most nem szeretném azokat elmondani, amit minden nap különböző hírek formájában hallunk ezekkel, teljesen tiszta vagyunk, hogy nem volt pártatlan a hírszolgáltatás. Inkább olyan dolgokról beszélnék, hogy az én felfogásom szerint az előbb elmondottak alapján a közmédium az tulajdonképpen a teljes médiarendszer immunrendszereként működik, ha úgy tetszik, a demokrácia motorja. Tehát, hogyha eljutottunk erre a szintre, hogy gyakorlatilag, és szerintem ezt a új médiatörvény megalkotói, vagy az uralkodó párt, nem hiszem, hogy azt a hülyeséget előre bekódolta, hogy levigyék egy hihetetlen magas 130, 140, 150 milliárdos most már büdzséből 1% környékére a csatornát, ami egy totális öngól, ugye? De hogyha hozzárakod, hogy ez a folyamat párhuzamosan zajlott a bulvárnak a lesilányításával, azzal a folyamattal tulajdonképpen, hogy szisztematikusan valamifajta morális szétcsúszhatása folyt a társadalomnak szerintem, és a ellenségesnek tekintett társadalmi rétegeknek az ellehetetlenítése, és ebben az egyre szűkülő körben minden, aki kívül maradt, ugye, aki kívül került, az tulajdonképpen egy idő után nem vehetett részt az élet nevű játékban, kisorsolták belőle, és valószínűleg a Fidesz ezt nem vett észre, hogy milyen szűk maradt a valódi bázisa, mert lényegében a társadalom nagy része kívül került ezen a játékon. Na most ott van egy egyre silányuló alapfeladatait ellátni nem képes és nem akaró köztévé, és ott van egy médiarendszer, ahol gyakorlatilag mondjuk Angliához vagy Németországhoz, akár Ausztriához képest, ahol egy erős közszolgálati standard van, megszűnik ez a mérce, lezuhan láthatatlan a pici szintre tulajdonképpen a televízió nézettsége, és akkor látjuk, hogy tulajdonképpen a kereskedelmi televíziózás is milyen irányt vett, és ez az irány főleg a TV2 esetében hát egyáltalán nem dicséretes. Tehát itt azért elég tudatosan zajlott szerintem egy lehűítési folyamat, megjelentek a kereskedelmi térben azokkal a kreatív producerek, akik többször hallottam beszélgetésekben ezt, hogy az emberek egyre hülyébbek, tehát lejjebb kell vinni tulajdonképpen a műsorok szintjét. Itt jönnek aztán egy nem létező közmédia egyensúlyozó szerepének a hián megjelennek ugye azok a sorban, azok a műsorok, ahol a zsűriben már nem olyan figurákat látsz, akik bármilyen módon példaként társadalomba odaállíthatók a teljesítmény alapján, hanem egész egyszerűen hát teljesítmény nélküli figurák tömegét CDE kategóriás celebeket látsz. Tehát gyakorlatilag valahogy én egy nagy tér széles folyamatot látok a bulvárral, a nagy térnyeréssel, a közszolgálati alapfunkcióknak a kiirtásával, és tulajdonképpen, ha megnézed azt a négy pontos dolgot, ami a sikeres közszolgálati televíziók mögött van, független finanszírozás, intézményi védelem, pluralizmus, társadalmi kontroll, ezek lényegében zéró szinten teljesültek a magyar valóságban. Tehát tulajdonképpen, és hogyha hozzáteszem, hogy van az Európai Médiaszabadság rendelet, tudod, ami 25-26-tól folyamatosan... Az ENFA, igen, ami azt mondja, hogy független, átlátható és kiszámítható finanszírozású legyen, akkor nyilvánvalóan a kérdésedhez visszatérve újra kell szabni a médiatörvényt, és még egy újra szabott médiatörvény, és nagyon-nagyon figyelni kell azoknak, hogy újra szabják a médiatörvényt, hogy komolyan vegyük ezt a játékot, mert ami nem játék, az Élet nevű játék központjában a közmédia van, és akárki akármit mond, ez a következő egy-két évtizedben így marad, és hogyha nincs egy erős, izgalmas köztelevízió, közrádiókkal és korszerű online platformokkal, akkor az egész médiarendszer immunrendszer szinten beteg, nem fogunk tudni kilábalni a problémákból. Tehát én nekem fogalmam sincs, hogy pontosan például a Tiszapárt hogyan gondolkodik erről, azt többször nyilatkozatban hallottuk, hogy nyilvánvalóan elhangzott ezt a hírszolgáltatás leállítása, hogy hozzá kell a kérdéshez nyúlni, de én nagyon-nagyon remélem, hogy ennek a másik oldalát még fontosabbnak fogják tekinteni, hogy mit építünk ebből föl. Ugyanis, hogy ez itt marad és elhallgat, azzal csak a vadhajtások erősödnek tovább, és a társadalmi zűrzavar, az Élet nevű játékból kizárt emberek széles tömege, az gyakorlatilag csapódik, verődik, és egy nagy káoszban utazunk ebben a pillanatban, szellemi káoszban. Tehát én azt gondolom, hogy a közmédiára elképesztően nagy szükség van.
3: Még itt a függetlenség kérdésénél, meg a finanszírozásnál pillanatra megállnék, hogy azért vannak olyan országok, ahol szintén tulajdonképpen az országgyűlés vagy a kormány adja a finanszírozást, és mégis tudnak normálisan működni ezek a közmédiumok. Itt viszont, mintha ez egy függőségi viszonyt alakított volna ki Magyarországon. Igen. Tehát az a megoldás akkor, hogy előfizetési díjat kell kérni a nézőktől?
4: Nem. Nézzük nagyon gyorsan, nem vagyok szuper felkészült, csak hogy mondjam, szakértője financiás oldalon, de nyilván meg tudom osztani az alapvető tudásomat. Tehát van az egyik modell, ugye a licenszdíj, például a BBC és az egyik német közszolgálati televízió így működik. Magyarországon is volt ilyen, de nyilvánvalóan jól sejthetjük azt, hogy egy ilyen utólag visszahozott licenszdíjban, amilyen ostor csapásként érni a háztartásokat, joggal gondolhatja azt mondjuk az új kormányzó párt, hogy nem szeretne magának egy ilyen népszerűségvesztést, és mi sem biztos, hogy szeretnénk azt, hogy emiatt aztán tömegével, hogy mondjam, elkezdjék kiátszani ezt, vagy nem tévézni. Tehát ez most már szerintem ez a hajó itt elment. Uh-huh. Ausztriában boldogan működik, a németeknél működik, az angoloknál működik, ez nálunk nem fog működni. Ez egyik. A másik, ugye ez az állami költségvetéses dolog, ami szintén az egyik német adónál van, de hát ott azért tartományi kormányok is beleszólnak tulajdonképpen a CDF működésébe, ő is ad reklámot. Én azt gondolom, hogy ott a demokrácia jobb állapotban van, tehát sokkal kevésbé arra megy ki a játék, hogy ezt kijátsszák, és aztán beültessenek a kuratóriumba egy irányba húzó embereket. Tehát minden azon is múlik, hogy a demokrácia milyen állapotban van, mit csináljuk. Ez egy borzasztóan pozitivista dolog, ezt látni kell, mint hogy a politika is az.
3: Oké, csak mint hogyha a jogszabályban azért kéne valamilyen védelem, tehát hogy az egy dolog, hogy azon is múlik, hogy ki van kormányon és mennyire él vissza a helyzettel, és mennyire próbál beleszólni, de hogyha egy olyan jogszabályi környezet kellene, ami akkor is megvédi ezt az intézményt, hogyha egyébként egy olyan vezető van, mint mondjuk az Orbán kormány.
4: Teljesen igazad van. Én azt gondolom, hogy ilyen értelemben gyakorlatilag eljuthatunk körülbelül oda így a gondolkodásban, hogy egy stabil, előre rögzített finanszírozásról kéne beszélni, ami politikai céloktól abszolút független. Több lábon tud állni, én ezt fontosnak tartom, hogy több bevételi forrás lábon tudjon állni a köztelevízió, és átkozottul átlátható legyen. Én megnézve a nemzetközi példákat, Mert vannak itt ilyen szélsőségek is, hogy például tulajdonképpen charity adomány alapon működik, nem tudom, tudod, a public broadcasting system részben ebből él. Uh-huh. Hát ezt szerintem 3 napig élnénk meg ebből, én látjuk, hogy az uralkodó, hogy a gazdag elit, ugye a hatalmas vizé, a Titanic tetején látjuk, hogy milyen nagy kedve szokott szponzorálni akár kultúrás eseményeket, tehát körülbelül azonnal le lehetne húzni a rolót. Ez nyilván nem működik. Úgyhogy én a következőt mondom, egy automatizált közalap létrehozását javasolnám. Egy automatizált közalap, ami nem a kormány aktuális döntésétől függ, ezt már közgazdasági kérdés, hogy ezt úgy automatizáljuk, hogy a GDP adott százalék, mondjuk azt mondja 0,25%-a, vagy az adófizetők befizetett adója utáni fix százalékú dolog, tehát mindenképp egy automatizált közalap, amit nem lehet évről évre minisztérium vagy kormánydöntéssel rángatni tulajdonképpen. Ez működhet, és meg kéne szavazni ezt a bizalmat, ha biztosítható a gyakorlatilag a teljes átláthatóság, ami most nulla átláthatóság, mert bármilyen adatot kikérné, bármilyen szerződésről nagyon hosszú ideig kéne, biztosítható a gyakorlatilag a teljes átláthatóság, ami most nulla átláthatóság, mert bármilyen adatot kikérné, bármilyen szerződésről nagyon hosszú ideig kéne kopogtatnod azon az ajtón, vagy terre

0: és mindig minden évben ezen a pórázon lett rángatva mindenki, és lett az általam látott emberek egy része lojalitásra kényszerítve, mert nem kapja meg a pénzét. Tehát én azt gondolom, hogyha egy automatizált közalapot és ezt a nagy bizalmat meg tudja kapni, és ilyen értelemben lehet függetleníteni a napi vagy az éves szintű politikától, és a függetlenséget, az átláthatóságot a másik oldalon biztosítjuk, akkor tulajdonképpen ezek a jó irányok, amik alapján el lehet szerintem képzelni egy jó köztelevíziót. De gyakorlatilag nemzetközi, nézd, Németországban a két, a ZDF és az ARD, együttesen erősebb, mint a ProSieben és a Satánc és a többi kereskedelmi csatorna nézettségben. Ezt csak azért mondom, mert hallottam a Bolgár György műsorában, azt hiszem néhány napja volt pont szó, röviden az egyik téma, ez a Kell-e köztévé, és egyáltalán hogy működik, és volt nagyon intelligens betelefonáló, aki nyilván az elmúlt 10 év tapasztalatai alapján effektív mondta, hogy szerintem már nem is nincs erre szükség. Az előbb elmondott alapján ez körülbelül olyan, mintha orvosság azt mondja, hogy az immunrendszert kivonjuk a forgalomból. Észre kéne venni, hogy milyen súlyú dologról beszélünk, és hogyha ehhez érveket keresünk, akkor tényleg, mit tudom én, egy pillanatra vessünk egy pillantást, mondjuk a BBC, durván olyan 20-24%-os közönség arányt hoz el. Összességében mondjuk a Channel 4 5-öt, 6-ot, az ITV 14-16-ot. Tehát Angliában tulajdonképpen egy kiegyenlített. De most gondolj bele, hogy egy darab sok csatornából álló, sok platformmal rendelkező BBC, az egész kereskedelmi televíziós világot tulajdonképpen, és abban nem hiszem, hogy vitatkoznak, hogy a BBC standardeket diktál. Érted? Tehát minőséget, hozzáállás, nem tökéletes a BBC, de alapvetően független a politikától.
1: Most ott volt is ugye balhé, ott ez az álhír balhé, amiben bele is bukott a vezérigazgató egyébként, hogy ez nagy különbség, de ott van következménye.
0: Van következménye, olyan esetről is tudunk, hogy bement balhézni egy aktuális, ez régebben volt sok éve, valamelyik miniszter, és utána miniszter röpült egyébként, mert üvöltözött a BBC-en vezérigazgatójával, hogy már pedig ezt így még egyszer nem, vagy be akar többször, kész. Azt gondolom, hogy amit a BBC-nél látsz, ez egy bonyolultabb kérdés, azt gondolom, hogy ott a saját ideológiai udvarukban témfelének egy picit, tehát túl sokan gondolkoznak túl hasonlóan a világ dolgairól, de nem kívülről van rájuk oktrojálva valami fajta világnézet, hogy ezt kell mondani, vagy azt kell mondani, meggyőződéssel időnként rosszat mondanak, de hát ez belefér. De Németországban például hihetetlen bizalom van a közszolgálati tévék irányában. Most próbálok adatot mondani neked, lényegében egészen konkrétan a ZDF az 13-15%, most egy 24-25-ös adatsort nézek, az ARD 10-12, a 2-5 27%, és akkor mondjuk egy RTL-nek 9-10%, tehát hogy lényegében a két közvetítő csatorna Németországban erősebb a piacon, mint az összes egyébként nálunk, a mieinknél jobb minőségű programminggal rendelkező kereskedelmi csatorna. Tehát véletlenül a németek, meg az angolok, meg a svédek, meg az osztrákok nem teljesen hülyék, hogy nem építették le a közszolgálati rendszert. Hogyan tudott talpon maradni egyébként a BBC, azt nem tudom mennyire tudod, és néhány éve bukkantam rá így a titokra, hogy ők baromira pályanyírok voltak, tehát 2004 körül tulajdonképpen beindították ezt az iPlayer nevű szolgáltatás platformrendszer tulajdonképpen, ami video on demand, streaming, stb. Utána kezdte a kereskedelmi szektor ugyanezt. Tehát olyan előnyre tettek szert időben, és annyira is sikeresen jó minőségbe tudtak kilépni a lineáris televíziózás mellett tulajdonképpen az online térbe, hogy ez lényegében egy kikerületetlen játékosként, tehát határozhatjuk meg őket. Tehát magyarul szerintem egy baromira átgondolt új médiatörvény az szükséges, szerintem a finanszírozása nagyon nehéz az automatizált közalapnál, jobbján így hívom, rendszerénél jobbat kitalálni, és nagyon fontosnak tartom, hogy a legnagyobb challenge nem ez, hanem hogy hogyan lett ebből az 1%-os deklasszált dologból fölépíteni egy ilyen mondjuk CDF-szerű dolgot, úgyhogy ez izgalmas legyen, korszerű legyen, nem lesz annyira nehéz, mert nagyon sok hibát követnek el Magyarországon kereskedelmi tévék. Nagyon hasonló problémákkal küzdenek egyébként, bár nyilván stilálisan a két tévé különbözik, a hírszolgáltatásban meg masszívan különbözik, ebben nem hiszem, hogy vita lenne köztünk, de azt gondolom, hogy óriási lehetőségei vannak a programfronton egyébként a köztévének, és ne felejtsd el, hogy akár a filmcsomagok beszerzésén, akár a sportjogoknál, egy csomó dologban egy köztelevízió még mindig a világon előnnyel indul a pályán. Tehát én odamész a Gomonhoz, vagy a Babelsberg stúdióhoz, vagy akár a Warnerhez tárgyalni, az első kettőnél tuti előnyöd van, és olyan filmeket tudsz leakasztani, ami oda illik, de nézet lesz. Úgyhogy megoldható a dolog, csak azt szeretném szerintem a szakmában,

0: abból még jó páran ezt szeretnék, hogy ne álljon meg ott a gondolkodás, hogy szűnjön meg ez a ez 1-2% fülébe hamis szózatot zsolozsmázó kontrollált tudatáram, ami most a magyar tévé, hanem építsünk belőle egy olyan dolgot, ami egy egészséges ország kialakulásához elengedhetetlenül szükséges. Miért mentálisan ennek a társadalomnak gyógyulnia kell? Hát lelettünk betegítve, nem igaz?
1: Hát hogyne, persze. Hát a rengeteg álhír meg a rengeteg propaganda ehhez nagy mértékben járult hozzá, és a közmédiai riogatással, tehát a választás napján is én voltam egy vidéki asszonynál, egy idős hölgynél, aki hát már nem nagyon megy ki az utcára, és a szavazó urnát is vitték neki. Őnek nincs internete, ő nem néz más, csak a közmédiát. Hát nyilvánvaló, hogy hogyan lehetett őt befolyásolni, és rettegésben tartani embereket éveken át.
0: Igen, igen, igen, és nyilván ezt teljes joggal akarja, hogy mondjam, átfordítani normalitás irányába a Tiszapárt. Csak én azt mondom, hogy ez a történet eleje. És itt most azt is értem, hogy sokkal nagyobb tétek vannak, akár az EU-s források visszaszerzése valahogy, mert azt körülbelül kimondhatjuk, hogy a most esetleg bejövő pénz, egy nagyobb összegű pénz, egy körülbelül akkora felendülés lehetett volna Magyarországon, mint a millennium idején volt, amikor nagyon rövid ideig, de emlékezz vissza, talán az volt az utolsó szakasz a magyar történelemben, amikor teljesen különböző társadalmi osztályok, az a középpolgárság, felsőpolgárság, németek, magyarok, zsidók is, nem tudom, összetudtak fogni, és fölépült a város. Aha. Tehát, hogy és valahogy most, amit a választáson lezajlott, számomra két óriási bizalommal eltöltött tapasztalatom van. Az egyik az, hogy tényleg egy nagyon széles társadalmi konszenzus van a Tisza győzelme mögött, a másik meg a fiatalok. És hogyha a fiatalokról beszélsz, pont mindenki azt mondja, hogy a tévézésre lehetetlen őket visszahozni. Nem, mert ha izgalmas műsorokat tudsz készíteni, és utolérelőd őket versenyképes platformokon, ami nem lesz olyan nagyon nehéz, mert nagyon fontos, hogy kialakultak a youtuberek, vagy vannak a influencerek.
1: A Partizán, ugye a Partizánra azt mondják, hogy ő az új közmédia, tulajdonképpen a Gulyás Marci csatornája. Mit gondolsz erről?
0: De hát azt gondolom erről, hogy teljes belelépett nagyon tehetségesen egy olyan funkcióba, hogy megtartott. Tehát, hogy mondjam, ezt nyilván a köztévia, közmédia kellett volna valami hasonlót csinálni, nem csinált, meglátta a lehetőséget, a szükséget, és megoldották. Hogy mondjam, elég keményen tolták, de egyébként én azt gondolom, hogy egy megerősödő közmédia nem fogja ezeknek a platformoknak a pusztulását okozni, hát nyilván ki lehet alakítani együttműködéseket. Ez egy nagyon, tudod, ha irodalmi hasonlatot hoznék, akkor ez szerintem az üveggyöngyjáték. Nem tudom, ki emlékszik még erre a könyvre, ugye Hermann Hesse, ha jól nem, igen, Hesse. Tehát, hogy nagyon sok hangszeren kell tudnod játszani, tudnod kell azt is, hogy kell fölépíteni egy tévét. Mik azok a műsorelemek, meg kell érezned. Van az a jogi része, erről kezdtél beszélni rögtön az elején. Van egy financiális része, és van egy speciális szakmai tudás, ami valószínűleg vissza kell nyúlni a kertévés profikhoz, hogy kell átkozott ügyesen a platformokat gyorsan kiépíteni. Hogyan tud bevételi forrásokat. Egyébként még egy mondat, én nem biztos, hogy jó ötletnek tartanám a reklámtalanítását a közszereg. Tudom, hogy a médiapiac ennek örül, újra lehet osztani azt a néhány millis, stb. De szerintem az, hogy a köztévé több lábon tudjon állni, és mondok egy másik példát. Behozunk egy nagy műsor folyamat. Bocsánat. Nem nincs jogom, hogy ilyen többeszemesőszerű beszéljük. Behoz a tudatosan visszanőtt amputációból fölélet köztévé, behoz egy fantasztikus adás folyamot, és szponzoráció lenne hozzá. Mondjon le a szponzorációról teljesen tiszta piaci körülmények között. Hülyeség, nyilvánvalóan.
1: Ugye az is kérdésként adódik egyébként, ha már itt a reklámoknál tartunk. Ugye eddig Mészáros Lőrinc cége, az Etmédia szállította a reklámokat, tehát ők értékesítették az MTVL reklám idejét, illetve az online média felületeit is, akkor például ezt hogyan, miképpen lehet megoldani, hogy ne egy kormány közeli céghez vándoroljanak a milliárdok évente, hiszen ők jelentős profitra tettek szert ennek révén. Hát magyarán hogyan lehet ezt jól megcsinálni, hogy akkor most ezt föl kéne bontani, ezt a szerződést, gondolom, hogyha zavarja itt az új rendszert, hogy az előző rendszernek a cégéhez vándorolnak a milliárdok, és akkor hogyan tovább?
0: Hát nyilván ez alig ha lesz elkerülhető, nyilván ezek erős anomáliák, mert az Etmédia tulajdonképpen, és ebben nem akarnék így nagyon ilyen belemászni, és ez megint egy másik terület, de az Etmédia egyébként sok szempontból tényleg piacilag is működik abszolút, tehát ezt tudjuk más szempontból, meg az ilyen konferenciákon járkálva mindenki hát kegyes elengedéssel kezelte azt az alapvető egyszerű tényt, hogy Mészáros Lőrinc tulajdonában álló hát média ügynökség, óriás média ügynökségről beszélünk, amely például a TV2 esetében nem csak média ügynökségként szerepel, hanem tulajdonképpen jól tudom, akkor a Sales House is, tehát rendel magát. Tehát, hogy itt csak anomáliák vannak, és gyakorlatilag nyilván itt ebbe valahogy piacilag tisztán rendet kell tenni, nem felejtve mondjuk azt, hogy azért mégis a normális piaci működéshez esetleg megadni a jogot mindenkinek, aki piacilag bizonyítani tudja, hogy tisztességesen is, vagy tisztességesen működik. Nyilvánvalóan ez nem lesz egy működőképes modell, hogy egy felkent, nem ismert szerződés alapján egyetlen egy monopól helyzetből lévő média, de hát ez a mostani, most létrejövő kormány se fog egyetlen médiaügynökségnek pénzt adni, hogy pénzt tömjön a MTV zsebébe, bár tegyük hozzá, igazából nem a reklám büdzséből vagy a bevételből élt igazán, tehát ez a 100, de jobban tudod, 140-150 milliárdnál tartunk.
1: Hát több is, én, ha jól emlékszem, ilyen 170-180-nál is jó, jártunk én, már, úgyhogy nagyon magas.
0: Én 2003-2004-ben ugye főigazgató a film és szórakoztató terület, az a legnagyobb, annak voltam a főigazgató, a kvázi alelnökként mentem vissza a műsorkészítőből az RTL-es igazgatóságom után, és nem akarok hülyeséget mondani, de talán ilyen 30 milliárd volt, óriási állománnyal együtt, azoknak a bér tömegével együtt 30 milliárd, tehát azt gondolom, hogy ebből a pénzből, vagy ennek a 85%-ából csodát lehet művelni.
2: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt, és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.

0: Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
1: Hány csatornával, hiszen most ott van a, nem tudom én, a Petőfi, a Kossuth, a Bartók, a Dankó, akkor van parlament, akkor...
2: Nyilván ezt össze kéne... Én most ezért milyen nem gondolkoztam el. Biztos, hogyha most így hirtelen kérdezed, akkor egyrészt racionálisan összerántanám a dolgot, tehát hogyha fő tévéről beszélünk, most annak mi értelme van őszintén, hogy az M5-ön, mint egy gulágra száműzve, tényleg néhány ezer ember által megnézve, ott hevernek mondjuk koncertfilmek, vagy esetleg színházi előadások. Van ebbe valami mérhetetlen cinikus, mint ahogy az elmúlt 10 évben is mérhetetlen erős cinizmus kísérte ezt az életnevű játékból való kizárását mindenkinek, aki nem körönbelüli. Valószínűleg sokkal esélyesebb és sikeresebb lehet egy, akár egy főcsatornán egy-egy kulturális elem, ha nézett műsorsávokra van. Tehát, hogyha azt akarjuk mondani, hogy na ezt is fölvettük, megnézte 3400 vagy 7800 ember, lement, kész, goodbye, ahelyett azt mondjuk, hogy a tényleg a prémium kategóriás kulturális dolgokat, de mondok neked más, hát tévéjátékokat újra el kell kezdeni csinálni. Hát ezek olyan műfajok, gondolj bele, hogy amikor azt mondom, hogy a immunrendszer tulajdonképpen a motor is egyben, hát a tévéjátékok, a dokumentumfilmek, és aztán egy csomó olyan műsortípus, amit szintén visszanézett életen, és hold biztos, hogy soha egy kereskedelmi tévé nem fog lefoglalkozni, kisebbségi témák, maga kultúra, amit izgalmasan ki kell. Tehát hogyan tehetséggel nézett formátumokat lehet létrehozni, és akkor ráülteted egy olyan műsorsávra, ami egy hírműsor, egy barom izgalmas, szórakoztató jellegű műsorra, ráültetsz egy kultúrát, nyilván sokkal magasabb nézettsége. Tehát az M5-öt nem tartom értelmét, mert cinikus döntésnek gondoltam. Nyilván a sportcsatorna az jó, tehát az hülyeség lenne, azt is valahogy át kéne formálni. A rádiókról beszéltél.
1: Mert van, aki a sportra is azt mondja, hogy miért nem a sportcsatornák veszik meg azokat a jogokat? Nyilván van olyan sport, ami nem éri meg nekik. De van olyan, ami nekik is megérni.
2: Én megértem, hogy a kereskedelmi csatornák így ebben a szétkapott állapotban boldogan és röhögve tudtak elhozni rengeteg jogot, például a foci dolg közvetítések egy jelentős részét, amiben előnyt élvezhetett volna a köztévé. Biztos, hogy nagyon örülnek ennek, és hogyha nem is konkrétan egy lukratív dolog, mert általában baromi drágák ezek a jogok, de image-ben nagyon erős, meg nézettségépítésben erős, de én azt gondolom, hogyha igaz az állítás, hogy a nyilvánosság tereinek egy központi eleme a közmédia, és a közmédia egyfajta immunrendszerként működik valóban az egész média rendszerben, akkor én nem hiszem, hogy ez egy egészséges hozzáállás, hogy ennek nagy teret kéne engedni, hogy valaki zokog, hogy nem tud ezen nyerészkedni. Föl kell építeni a közmédiát, mert az képviseli az emberek érdekeit. És nekünk az a dolgunk, hogy ezt jól csináljuk, izgalmasan csináljuk, legyen belőle egy BBC vagy CDF-szerű, még izgalmasabb cucc, mert ők is küzdenek a maguk gondjaival. Azt akarom mondani, hogy megvan az előnye is annak, hogy majdnem a zöldmezős beruházásként lehet szellemileg ezt fölépíteni, hogy tulajdonképpen baromi sokat lehet tanulni a nagy sikeres európai köztévéknek a hányattatásai vagy hányódásaiból. Tehát ha ezek teljesülnek, hogy előrerőzített stabil finanszírozás, függetlenség, és ugyanakkor biztosítja a köztévé az átláthatóságot, akkor tulajdonképpen azt gondolom, hogy ez egy össznemzeti játék tud lenni, és én szerintem még a fiatalokat is el lehet bizonyos százalékban érni majd. Ne temessük ezt a televíziózást, mert azért arról is érdemes beszélni, beszéltünk egy pillanat a YouTube-ra, hogy baromi klassz influencerek nőttek ki, meg minden, de alapvetően igazán színvonalas, összetett műsorformátumot nagyon-nagyon ritkán, ha egyáltalán láthatsz mondjuk ilyen privát kezdeményezés vagy fenntartású YouTube csatornákra, ezt soha nem fogják gyakorlatilag átvenni, mert nem éri meg, nem tud akkora bevételt, hogy azt gondolom, hogy vannak dolgok, amiket csak egy tévé tud létrehozni, és ez egy szellemi közösség. Én amikor ott dolgoztam, műsorkészítőként, aztán főnökként, még mindig egy kicsit omladozó, de szellemi közösség volt. És gyakorlatilag ez nyomokban még létezik, ott vannak a fiatalok, ezek a fiatalok most, akik elmentek szavazni, az a 10-15% plusz ott az urnáknál. Ezek szerintem a Z generáció, meg a Y generáció, szerintem a fiatalok nagyon nagy mértékben mondhatjuk, hogy végül is döntötték el a választás kimenetelét. Én azt gondolom, hogy beléjük égett valahogy a genomjukba égett a szabadságnak valami olyan ismerete, amiből mi kimaradtunk, mert 89-et csak távolról láttuk. Emlékezz vissza, kerekasztal volt, már megvoltak ugye a fórumai a később kialakuló pártoknak, hogy a nálunk idősebb, nagy nevű emberek adták hozzá a nevüket, tehát mi nézőként ezt átéltük, de most itt a fiatalok alakították a történelmet. Én azt gondolom, hogy ez ki fogja őket lökni egy olyan irányba, sokkal-sokkal izgalmasabb és megbízhatóbb munkaerő is lehet, nem beszélve a szellemességről, meg az egyszerre való többfelé koncentrációs képességből. Én baromi bizakodó vagyok. Visszajött valahogy a remény, ami teljesen hihetetlen.
1: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy a Orbán kormány alatt ugye tulajdonképpen két intézmény lett ebből az egész közmédiából, ugye ott van a Duna Média Szolgáltató, és ott van az MTVA, és egy nagyon furcsa állapot alakult ki, hiszen a Duna Média Szolgáltató a megrendelő, és az MTVA pedig tulajdonképpen a gyártó, de közben a pénz meg az MTVA-nál van, tehát ez nagyon furcsa állapot, hogy a megrendelő rendelkezik a pénzzel, és ő rendelkezik a vagyonnal. Hát ezt te hogyan oldanád föl? Egyesítenéd a kettőt, vagy mit csinálnál ezzel az egész?
2: Teljesen értelmetlen, és csak azért nem mondom ki, hogy valószínűleg miért kellett ezt a szisztémát létrehozni, mert nem szeretnék bíróságra járni.
1: De nyugodtan mondod, véleményként elmondhatod. Hát ez a véleményed.
2: Ugyanaz a véleményem, mint neked, tehát, hogy azért, ha látod a teljesítményét, az outputját ennek a tévének, tehát milyen műsorok, hány darab, és mi jött létre ekkora hihetetlen pénzből, érdekes lenne látni a különböző, hát a kimutatásokat, vagy a könyvelést, vagy a beszállítói szerződéseket. Azt gondolom, akkor elméletben mondom, hogy ez a fajta modell sokkal inkább könnyűvé teheti adott esetben azt, hogy hát kontraszelektív, kicsit manipulált módon lehessen így vagy úgy elkölteni azt a pénzt. Egyébként meg még egy dupla rétege a cinizmusnak, azt gondolom, hogy azok, akik végül a munkát elvégzik, azok pedig egy totálisan ilyen lógó, kiszolgáltatott helyzetben is vannak, mert lényegében nem nálad van a büdzsé, nem te döntesz róla, de valami felelősséged mégis a tartok, tehát ez egy teljesen lehetetlen helyzet. Erről nem is érdemes beszélni, hát ez egy beteg konstrukció. Valamilyen rossz célra jött létre, a célt elérték, bár nem, mert hogyha ez volt valakinek a célja, hogy mindezt 1%-os, 2%-os nézettséget tegyék, az nem lehetett túl okos ember, érted?
1: Tehát hát 16 évig azért fönnmaradt ez a rendszer, és azért is tudott talán fönnmaradni, mert ez volt, nem, ez hogy ilyen propaganda ömlött az emberek fejébe.
2: Számomra ez totálisan, ez a része a történetnek teljesen érthetetlen, hogy mégis mi stabilizálta ezt a dolgot. Azon kívül mondom, hogy egy hihetetlen a megvalósult műsor tömeghez minőségben, mennyiségben méred az összeget, a büdzsét, akkor valami hihetetlen aránytalanság van a kettő között. Ez lehetett valakiknek valami fajta érdeke, én se látok ebbe bele, de az a feltevés, hogy akik ott benn dolgoztak, azok ne lettek volna ezzel tisztában, azért az mármint nem a gazdasági részletekkel, hanem hogy az egész, figyelj, hát listák voltak, nem tudom, most sokan sírnak.
1: Kitiltott emberek, igen.
2: És hát néhány éve executive producere voltam egy, csak az MTV egyik stúdiójában gyártódott a műsor, tehát hogy és egyik megyek be, és lényegében megállítanak a több ilyen biztonsági szolgáltatót, hogy hát nem mehetek be, és akkor kiderült, hogy rajta vagyok én is valami listán. Ezért elég gáz, mert hogyha executive producer, ez nem a pénzes bácsi, aki ott ül a sarokba, és szívja a szivart, hanem effektív az a nyomorult, aki a rendezéstől kezdve a fényen át mindent. Tehát, hogy az ugye egy elég fontos szereplője egy felvételi sornak. Aztán lett ebből cirkusz, és akkor másnap már bemehettem. De hát azért ez nem volt kísérmény, főleg úgy, hogy tizenvalány évet lehúztam életemből a köztévében, meg egyéb tévékben még jó párat, az egy elég szar élmény. Tehát, hogy az ember kis szerencse találkozik maga ezzel a helyzettel, szembe találkozik, hogy És nem kell neked feltétlenül kínálni egy transzparenssel, hogy rákerülj a listára ezek szerint, elég, hogyha megbízhatatlan vagy, vagy körön kívüli, vagy gyanús a kurzus számára, untig elég volt, hogy egy nemzetközi társaság előtt, hát, hogy mondjam, rohadt megalázó helyzetbe hozzanak egy pillanat alatt. Úgyhogy figyelj, én azt gondolom, hogy nagyon sok tennivaló van, én őszintén remélem, hogy látja majd a Tisza az új a lehetőséget ebben, mint ahogy látok ilyen erőket bizonyos kinevezésekben is, hogy független pályáról, tehát hogy látok jó tendenciákat, nem tudom, bonyolult kérdés, én csak azt akarom, hogy megoldható és életbevágóan szükséges szerintem, és távolról sem csak a tévés szakmáról beszélünk, az emberekről beszélünk, a társadalomról beszélünk, a filmes szakmáról beszélünk, az írókról beszélünk, a művészek, tehát hogy nem, mondj még egy erőt, ami ezt, ha működik, egybe tudja tartani. Kreatív módon kiszolgálni, úgyhogy vannak saját gondolata, és izgalmasan tálalja a dolgot, nem tudsz még egy médiumot mondani, mert nincs. És senki nem fogja ezt a feladatot magára vállalni, mert még egy nagyon jó kereskedelmi tévé is rohadtul a profitra fog mindig csak menni. Mindig. Mindig. Kizárólag, hiszen ez érthető. De még egyszer mondom, hogy erős köztévé gyökeresen más szemléletű kereskedelmi tévéket fog létrehozni Magyarországon, mert hirtelen átkozott tuci ki lesz az a zsűri abban az adott szórakoztató műsorban, ami egy szégyen. Maga a gagyiság, a cikiség. Nem mindegy, hogy kitültesz be, és figyelj, ennek még súlya van, én úgy gondolom. Tehát annak súlya van, hogy ki beszél a tévébe, és mit. Nem menjünk el emellett, mert ez nagyon lényeges.
1: Helyesen gondolom el, hogy ha megkeresnének téged, hogy legyél a közmédia vezetője, akkor vállalnád? Hogyan látod most ezt a kérdést?
2: Most ez
1: ha jól emlékszem, volt annak idén olyan elnöki pályázat, amin elindultál, ugye? Régen,
2: elindultam, régen. És igen, 200 szavazattal maradtam le, végülis azért is jöttem aztán el, mert ugye már így azért, mint főigazgató elindulok, és utána nem én leszek, akkor az nem egy szerencsés helyzet, hogyha egy munkatársad lesz az elnök, akivel nem feltétlenül értesz a legtöbb dologban egyet. Utána mentem át, ugye volt egy elég érdekes megbízásom a újra formálni az ATV-t 2005-ben, talán emlékszel rá, ott szakmai vezérigazgató helyettesként, mindenképpen teljes egy új tévét hoztam létre, amíg engedték, ami nem volt egy hosszú idő, egy év. Kicsit túl jól sikerült. Erről még igazából részletesen soha sehol nem beszéltem, és nem is biztos, hogy nagyon akarok, de...
1: Kár, pedig meghallgatnám, hogy miért, mi volt de, azért.
2: De maga az tényszerűen, hogy tizenvalahány műsort létre egy teljesen új stúdiórendszer, News & Talk műsorokba kellett gondolkodnom, mert mindig azzal bombáztak, hogy nincs pénz. Figyelj, olyan stúdió díszletrendszert kellett kitalálni, amit 10 perc alatt átrendezhető egy másik sarokba, egy darab stúdióba, más fényekkel, tök más műsornak látod. Egy nagyon izgalmas dolog volt, és fölment egy középtévére egy kis kábeltelevízióból, és hát igyekeztem kirángatni az akkor korábbi egyértelműen egy irányba, politikailag egy irányba húzó csatornát egy közép mesdjére. Ez nyilván nem a legkönnyebb, és nem a leghálásabb feladat, hogy úgy mondjam. De hogy válaszolva a kérdésedre, amiről most beszélünk, elsősorban azért beszélünk, mert átkozott fontosnak tartom. Nyilván, aki ebben a témában megszólal, és van konkrét tévés múltja, tehát tévé építő múltja, azért tegyük hozzá, hogy szerintem itt az nem fog elhassalni, aki épített már tévét is. Nekem pont nem az MTV-ben, de az RTL-ben, vagy az első döntő időszakban voltam ott abban a nagyon erős 3,5 évben, és az ATV, tehát két olyan tapasztalatom van, aztán később, amikor átmentem az utóbbi 10 évben, ugye a klasszikus zenei dologba, ott mint producer, vagy ott is indítottam tévéműsorsávokat, tehát tulajdonképpen, ha építésben van tapasztalatod, ami nemzetközi szintű, akkor van esélyed ebbe valamilyen módon beleszállni. És tök mindegy, hogy ki a vezérigazgató. Az egy sokkal érdekes kérdés, hogy ki az a vezető, az a néhány nagy agy, aki ebbe bekerült. Tehát ha engem kérdezel, lehet, hogy szívesen vennék ebbe részt, hülyének is tűnnék, ha azt mondom, és beszélünk erről, és jaj, én nem, Igen, de nem pozíciókról van szó, feladatról van szó. Meg azt érzem, hogy ez egy óriási felelősség, és hogy mondjam, mivel nem 23 éves vagyok, ezért azt gondolom, hogy van még bőven annyi erő, fiatalos erő belem, hogy még egy nagy körben ezt meg lehet csinálni kitűnő kollégákkal, tök mindegy, hogy ki milyen pozíciót kap. Ebbe a kalandba szívesen részt vennék, és azt hiszem, hogy részt is tudnék venni, de mi most nem azért beszélgetünk, hogy ezt így bármilyen módon elérjük. Az, hogy talán mondtunk jó gondolatokat, az talán segít, vagy számít valamit. Úgyhogy most próbáltam őszintén válaszolni. Nyilván mindenki magát is képviseli valahogy, amikor egy interjúban beszélget, ezt azért ne tagadjuk le, de nem az önös érdek vezérel alapvetően.
1: Jelezte-e, vagy kerestek-e téged esetleg? Erről mondhatsz-e valamit, hogy kérdezték-e a véleményedet, kikérték-e, vagy esetleg te jelezted-e, hogy nyitott lennél-e rá, vagy ez nem került ilyesmire sor?
2: Folytattam rövidebb diskurzusokat egy-két háttéremberrel, ezek inkább szakmai beszélgetések voltak, konkrét felkérés nem érkezett, de tudomásom szerint egyébként most tényleg csak így logikusan is megvan némi információ is talán erre, ugye valószínűleg nem ez tekinti most a Tisza a súlyponti kérdésnek ebben a pillanatban, élet-halál futás van szerintem időben az EU-s pénzek miatt, áll fel a kormány, nyilván hamarosan ez is terítékre kell, hogy kerüljön, mert az probléma lesz, hogyha nem kerül terítékre. Az első beszélgetésünk elején elmondottak, ha csak félig igaz, ahogy mondtam, és nem túloztam el, akkor ezek nagyon lényeges dolgok. Szerintem most még nem tartott a dolog, hogy itt konkrétan X-ben vagy Y-ban gondolkodjanak. Jó lenne, ha el tudunk indítani egy közös gondolkodást több, és megértődik az, hogy itt nem az a feladat, hogy eddig a károsan működő közmédia ártó hatását semlegesíteni, hanem hogy mekkora felelősség és lehetősége van ennek a dolognak, meg szerepe. Ezt kell nézni, ehhez kell a megfelelő embert vagy embereket megtalálni. Ez egy nagyon nagy kaland lehet, és egy nagyon tiszta, kemény játék ugyanakkor. De hát szerintem ez mostanában indul majd el az igazi gondolkodás erről az egészről, úgy sejtem.
1: Nagyon fontos kérdés lehet, hogy hogyan kellene kiválasztani a közmédia elnökét, vezetőjét, legyen pályázat és egy pályázati bizottság, vagy egyszerűen jelölje ki a illetékes miniszter, vagy a kormány, vagy a párt, vagy nem tudom. Tehát hogyan történjen a kiválasztás, hiszen ezután meghatározza azt, hogy mennyire lesz független, hogyha rámutat valakire a miniszterelnök, akkor nyilván azt lehet rámondani, hogy ő a kormányembere, tehát mi lenne a helyes út?
2: Megint azt mondom, egy egészséges demokráciában az sem ördögtől való, hogy rámutat nyilván egy, hogyan többször is, több rétegű szűrés után végül is a miniszternek rámutat. Éppen a kancellária miniszter kiválasztásánál azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem első ránézése teli találat volt, és ott sem az volt a mondás, hogy hát megszavaztatták, és ő lett. Azt gondolom, hogy akit kineveztek, az egy kitűnő. Néztem a műsorait, nagyon rendben van, nagyon okos, nagyon árnyaltan gondolkodik, ha ezt viszi tovább a funkciójába, akkor egy főnyeremény. Tehát megint az, hogy milyen állapotban a demokrácia, ne az intézményekben, mint az emberekbe bízunk, az emberek milyen rendszereket hoznak létre, és mennyire tisztességesen tudnak abba részt venni. Úgyhogy ez önmagában nem feltétlen rossz, de hozzáteszem, hogy egyébként egy pályázat az mindig egy nagyon tiszta és tisztességes ügy. Tehát, hogyha egy pályázat van, és az nem úgy történik, mint mondjuk 2004-ben, 2006, stb., amit én egyszer átéltem, hogy van egy kontraszelektált kuratóriumi elnökség, akinek megmondják fentről, hogy kire szavazzon, mondjuk adott esetben, van mellé rakva álcának egy civilekből álló civil kuratórium, ahol folyosói pletykák és viccek szintjén pontosan lehetett tudni, hát ott olyan civil szervezetek is föltűntek, amik hát igazából nem léteznek valós társadalmi súlya, de valaki létrehozta, hogy akkor ott ő is képviselve legyen, hogy az erő. Tehát, hogyha ez nem megy át bohózatba, és rendes grémium...
1: Jól emlékszem, akkor volt egy macska, valamilyen macska egyesület, vagy macska rajongók.
2: Abszolút, abszolút, de voltak ennél sokkal abszurdabb dolgok is, és egyébként, amikor odamentél jelöltként is beszélgettél velük, akkor ez teljesen ki is derült, hogy, hogy ez valami bohózati szinten megy, és tök mindegy, hogy mit mondasz, mert alapvetően őket is valaki valahogyan mozgatta. Na most, ne arra úgy a civileknél már végképp ez nem történhet meg. Szóval én azt gondolom, egy pályázat, hogyha föl van állítva az elbírás rendszere, akkor az baromi jó, és az se feltétlenül rossz, hogyha rámutatnak valakire. Ha az a valaki, az tényleg jó, és az a valaki jó embereket, megfelelő embereket tud odavinni. Még egyszer mondom, szerintem a legfontosabb, az szerintem az, hogy amit én biztos néznék, hogy nézd, a média az egy olyan szakma, ugye, hogy tehát tegyük fel, hogy te miniszterelnök vagy, tehát, hogy mit tudom, az üzleti életből akarsz valakit, az elég világos markerek vannak, hogy ki milyen sikerre jutott. És van is ilyen megnevezett kormánytag már, ugye, aki cáfolhatatlanul hatalmas, nemzetközileg is hatalmasnak tekintető pozícióba jutott, és ott sikerrel végezte a munkáját, elég világos. A média az tök más szakma, ezt neked nem kell mondanom, nagyon sokan belekóstoltak, nagyon sokan csináltak ezt-azt, nagyon sok embernek óriási egója van, nagyon sok ember az egójából él, alapszinten mindenki baromira a lobbizásban rutinos, tehát nagyon ember legyen a talpán az a kormányzat, vagy az a szűrőrendszer, aki mondjuk így a besétáló embereknek a valódi tudását, értékét, hasznosíthatóságát föl tudja mérni. Én ezért egy-két markert beraknék ebbe. Tehát például van-e konkrét rutinja nagyobb formátumú televíziók létrehozásában? Mert ha nincs, akkor hiába vagy te mondjuk egy tök jó rutinos, mit tudom én, szélszes, vagy nagyon rutinos hírember, vagy nagyon érted, vagy népszerű előadó, lényegében úgy fogsz pörögni, mint a búgó csiga, csak időbe telik, amíg rétre, vagy észre vevődik, hogy nem volt jó a döntés. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos tényező, én ezt biztos nézném, azt, hogy a nemzetközi kapcsolatrendszer is fontos lesz, szerintem. Ne felejtsd el, hogy tudatos elszigeteltségben voltunk jellemző és beszédes, hogy nem nagyon tud szerintem igazán igényes, specializált külpolitikai a világtörténéséről szóló külön nagy formátum műsort a magyar televíziós piacon mondani. Alkalmazkodtunk ehhez békákként a fazékba, bezárva élünk. Nem is nagyon látsz olyan televíziókat, akik igazán sikerrel vagy nagy mennyiségben nagy nemzetközi tévés fesztiválokra neveznének munkákat, a saját versenyeket létrehozzuk, megjutalmazzuk, lezsűrizzük egymást, de azért az Emmy Awards az egy kicsit komoly. Tehát, hogy azt gondolom, hogy kifele kell nyitni, és egyébként egy új köztévének a külföldi médiával, a sajtóval, mindenkivel el kell hitetni azt, hogy itt valami nagyszerű, nagy formátumú dolog jön létre, vissza kell nyerni a hitelét. Tehát ez nem lehet csak itt egy darás, egy kis fészekben, zárt közösségben megcsinálni. Tehát ezek nagyon fontos tényezők, és az is fontos, hogy ez nem egy one-man show.
1: Itt a vége a mai műsorunknak, mert hogy már kicsit túl is csúsztunk a tervezett időn, de azt hiszem, hogy erről a témáról még rengeteget fogunk úgyis beszélgetni, és nagyon szépen köszönöm neked, Imre Szabolcsnén Imre, hogy itt voltál velünk a Média 1-ben.
2: Köszönöm szépen.
1: Ez volt a Média 1 mára, egy hét múlva jelentkezünk ismét. Visszahallgatható a műsorunk a Média1.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról, és 14 rádiós partnerünk is terjeszti a műsorainkat hétről hétre. Hírlevelünket pedig megtalálják a media1.hu/hírlevél címen keresztül, amire érdemes feliratkozni, vagy az RSS-ünkre a media1.hu/RSS címen, és akkor biztosan nem maradnak a legújabb tartalmainkról. Köszöni a megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Szalai Dániel, várjuk Önöket a media1.hu-n is, viszont hallásra egy hét múlva tehát jövünk.
3: Ismétlést hallottál. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ingyenes fesztivál. Igen, ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
1: Reklámot hallottál.
3: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: Csülyök Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, felmászott valaki egy vagon tetejére, most sikerült megelőzni a tragédiát. Ismét jelentősen drágultak az albérletek a fővárosban. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Csülyök Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Vasárnap hajnalban valaki felmászott egy az állomáson tartózkodó tehervonat vagonjára, és ezzel közvetlen életveszélybe sodorta magát, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebookon, hozzátéve, hogy hajszálló múlt egy újabb tragédia a Rákos-Szent Mihály állomáson. Mint közölte, az állomási személyzet azonnal értesítette a hatóságokat, a felső vezetéket feszültségmentesítették, az illető végül lemászott a vagonról és elmenekült, a rendőrség azonban rövid időn belül elfogta. Személyi sérülés ezúttal nem történt. Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek azok a diákok és fiatalok, akik idén-nyáron keresnek kiadó lakást a fővárosban. Bár a felsőoktatási ponthatárokra még néhány napot várni kell, az albérletpiac már júniusban komoly árszint emelkedést produkált. A budapesti átlagos bérleti díj egyetlen hónap alatt 6,4%-kal emelkedett, elérve a 286 ezer forintot. Bár ez a havi ugrás önmagában drasztikusnak tűnik, az éves 4,7%-os áremelkedés még így is elmarad az elmúlt években látott, ennél jóval meredekebb drágulási ütemtől. A statisztikák mögött húzódó legfontosabb trend az, hogy a fővárosban mára gyakorlatilag eltűntek a 200 ezer forint alatti albérletek. Két napig ellenőrizték a rendőrök Budapest főbb útvonalain a buszsáv jogosulatlan használatát, 75 esetben szabtak ki büntetést, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a BRFK kiemelt ellenőrzést végzett a Hegyalja, a Szentendrei, az Andrássy és az Üllői úton a buszsávokban. Két napon összesen 89 esetben intézkedtek a rendőrök, amiből a buszsáv jogosulatlan használata miatt 75 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki. Továbbra is várja a rendőrség azok jelentkezését, akik indokolatlanul magas összeget fizettek dugulás elhárításért és Erdei Alfréd névre kiállított számlát kaptak. A hatóságok korábban Tökölön, Szigetszent Miklóson és Halásztálken tartott összehangolt akciót, amelyben három férfit őrizetbe vettek és több mint 1 millió forint készpénzt foglaltak le. A gyanú szerint a csoport interneten szerzett ügyfeleket, majd a munka elvégzése után a piaci ár többszörösét kért el. Egy károsult 200 ezer forintos számláról számolt be. A nyomozás eredményességéhez további sértettek jelentkezését várják.
3: Időjárás.
4: Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
6: Hol van a tisztesség határa? Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Vagyis, szabad-e úgy pénzügyi konstrukcióra rábeszélni bárkit, hogy csak a vélt előnyeit sorolja a banki ügyintéző, mégpedig vég nélkül, a hátrányokról és a kockázatokról meg valahogy nem szól, de ha szól is, nem domborítja ki kellőképpen. Ez lesz ma az egyik témánk. Aztán a korábbi adásból idő hiányában kimaradt, ma biztos szó lesz róla, hisz még mindig nagyon aktuális, a nyári táborokról, vagyis a vakáció időszaka alatti megoldásokról fogunk beszélgetni. Hova menjen a gyerek, a családi nyaralás is, hogyan tudják megoldani a szülők ezeket a heteket. A legtöbbek számára a nyári táborok jelentik a evidens megoldást, nem is meglepő, de mint az élet minden területén, itt sem ajánlott, hogy csak és kizárólag az ár határozza meg egy-egy szülő döntését. Aki még nem döntött, de már gondolkozik rajta, annak kívánunk segíteni azzal, hogy átbeszéljük a legfontosabb kritériumokat. Szerintem nagyon hasznos lesz mindenkinek, mert aki már erről lemaradt, vagyis már régen táborban van a gyereke, az is érdemes figyelnie, mert a jövő évi tábort majd akkor e szerint fogja talán megszervezni. Következő kérdésem, hogy mennyi az annyi? Melyik ország áfáját kell fizetni, ha neten rendelünk közvetlenül egy külföldi cégtől? A másik országét, vagy a világ első magyarországi áfát? Ezt a kérdést is meg fogjuk ma fejteni szakértő vendégemmel, és végül, de nem utolsó sorban beszélni fogunk megint a marketplace-ekről, ugyanis ismét aktuálissá vált, és ígérem, hogyha még marad idő, akkor fogunk még hallgatói kérdéseket is megoldani. Ezek lesznek tehát a mai műsor témái. Tartsanak velem! Azt ígértem a múlt héten, de most a héten is azt ígértem, hogy beszélni fogunk arról, hogy ugye itt a nyár, még szerintem a legtöbb szülő dolgozik ezerrel, és a vakáció ide alatt valamit csinálni kell a gyereknek, és erre egy nagyon szép nagy iparág föl is épült, mégpedig a táborok iparága. Sok rémtörténetet is hallani, azt is hallani, hogy nagyon drágák, de én most nem akarok itt semmit se előjáróban beszélni. Azt ígértem a hallgatóknak, hogy segítünk abba, hogy az, aki még mindig rágja a körmét, hogy na most még erre a két hétre, hogy meg mind, azoknak segítünk, illetve szerintem érdemes annak is meghallgatni, aki majd jövőre lesz megint aktuális, ugyanis egy csomó minden bajt, problémát el tudunk kerülni akkor, hogyha megfelelőképpen választunk tábort, és ahogy mondtam is, nem mindig az olcsó a jó. Na ezután, a hosszú lózunk után végre bemutatom nagyon mosolygós szakértőmet, Baran Alexandrát, a Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség elnökét, akit először hallhatnak ebben a műsorban, de nem utoljára. Szia!
7: Sziasztok, köszönöm a meghívást!
6: Szóval azért neked is van két gyereked, tehát érintve is vagy. Én nagyon sok rémtörténetet hallottam ilyen nyári táborról, sőt tovább megyek, miután mi minden reggel az uszodába kezdek a fiam miatt, én látom nyáron, hogy mit művelnek, illetve mit nem művelnek az úszótáborba a gyerekekkel. Hogyan tudunk jól választani?
7: Mi mindig azt hangsúlyozzuk fogyasztóvédelmi szakértőként, hogy a megelőzés mindig a legfontosabb. Tehát, hogy igyekezzünk tájékozódni, és lehet, hogy régóta ismerjük azt, aki a tábort szervezi, de azért legyünk mi tudatában, hogy mi az, amiről tájékoztatnia kell minket.
6: Na mi az?
7: Minket, fogyasztókat, hiszen itt mi fogyasztónak minősülünk.
6: Itt is fogyasztók vagyunk,
7: persze.
6: Egy fogyasztói szerződést kötünk gyakorlatilag?
7: Így van, igen. Tehát ez azt is jelenti, ez a jó
6: a
7: hír, hogy ha valami problémánk van, akkor utána igénybe vehetünk esetleg olyan lehetőséget, amit ugye kifejezetten a fogyasztói szerződések esetén, fogyasztói jogviták esetén vehetünk igénybe. Itt például a békéltető testületre gondolok. Aha. De ne menjünk ennyire előre.
6: Kezdjük az elején, igen. Tehát azt mondjuk, szerintem kevesen gondolják végig, hogy fogyasztói szerződést kötünk, aminek a tárgya nem más, mint a világ legértékesebb dolga, a gyerekünk tulajdonképpen. Hogyan tudunk, regisztrálva vannak-e azok, akik nyári táborokat szerveznek, vagy ügyre-fügyre, akár én is gondolhatnék arra, hogy én most csinálok egy nyári tábort, vagy ennek vannak szigorú feltételei?
7: Igen, 2005-ben, tehát tavaly nyáron egy...
6: 25-ben akkor, a tavaly
7: igen,
6: nyáron.
7: Igen, 2025-ben egy átfogóbb változás történt ebben a témában.
6: Végre.
7: És ez azt is jelenti, hogy egyrészt bizonyos adminisztrációs terheket csökkentettek, ami jó hír azoknak, akik tábort szeretnének szervezni. Másrésztről pedig nyilván azt is rögzíti ez a jogszabály, hogy miről kell tájékoztatni a szülőket, ami nagyon fontos, hogy tudatában legyünk annak, hogy a tábor előtt írásban, tehát fontos, hogy írásban, hogy legyen róla később egy vita esetén egy tájékoztatónk, hogy mit vállaltak. Tehát mondjuk vállalták-e azt, hogy bizonyos plusz programok esetén a belépőt is fizeti maga a táboroztató, vagy majd azt nekünk kell fizetni. Láttam már olyan tábort is, ahol a táborosztató vagy a táborszervező azt írta ki a tájékoztatóra, hogy ebéd igényelhető, tehát magyarul az nincs benne az árban. Aha. Hát hogy ezekkel így kell, hogy kalkuláljunk.
6: De mi a kötelező nekik? Tehát kötelező nekik tájékoztatni, hogy adnak elne a gyereknek, hogy vannak-e fakultatív programok?
7: Ugye a felügyeletről, az esetleges kockázatokról, nyilván a programokról részletesen kell, hogy tájékoztassanak.
6: Akár a napi rendről is? Tehát, hogy mi történik?
7: Akár igen. Aha. De itt a kockázatok esetében például azt értem, hogy ha olyan jellegű táborról van szó, ahol a kullancsveszély szóba jöhet, erről is tájékoztatniuk kell, hogy egyrészt létezik védőoltás, aha, hogy az a védőoltás mi ellen véd, vagy hogyha valamilyen állatokkal kapcsolatos a tábor, akkor az állat érintésének, simogatásának veszélyeiről. Tehát egész részletes, aha, hogy...
6: És ha ezt a tájékoztatót aláírom, akkor innentől kezdve az enyém a felelősség, mert én döntöttem, úgyhogy a gyereket odaengedem, így nagyon leegyszerűsítve.
7: Hát kicsit inkább úgy fogalmaznék, hogy attól van felelőssége természetesen a tábor szervezőjének, aha, de azt, ami kötelező, hogy tájékoztattak engem, azt nyilván ők megelőzték azt, hogy esetleg később azt mondjam, hogy hát nem tudtam, hogy viszik erdőbe is a gyereket, mert akkor lehet, hogy adtam volna kullancsriasztót.
6: Igen.
7: Egyébként ugye kérdezted, hogy be kell-e jelenteni, igen, be kell jelenteni ezeket a táborokat hivatalosan. Ez is változott, tavaly óta már elég, hogyha 3 héttel a tábor kezdete előtt bejelentik a kormányhivatal népegészségügyi szervének. Ez azért fontos, mert hogy kell, hogy tudja a hatóság, hogy lesz egy tábor, és meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy ellenőrizzen ez a hatóság.
6: És ellenőriznek is? Mi a tapasztalatod?
7: Ugye mi civilként erről kevesebb tapasztalatunk van hozzánk, inkább az olyan ügyek jutnak el, amikor egy fogyasztó már elégedetlen, mert azt mondja, hogy hát nem valósult meg ez, és mit tehetek?
6: Táborozással kapcsolatban igen, sok ilyen volt?
7: Igen,
6: mesélj
7: igen,
6: példákat mondja. Mert talán akkor el tudják kerülni. Akik
7: igen, igen. Hát pont a belépő kérdése, hogy elviszik valahova, és ugye külön a belépőt utána mondjuk a szülőtől kérik el.
6: Utólagosan.
7: Így van, utólagosan.
6: És nem tájékoztatták előtt.
7: Igen, uh-huh, igen. Vagy nem valósul meg egy olyan programelem, ami bele volt írva tájékoztatóba.
6: Miért ami baj benne ez? Volt az árba.
7: Így van, mert hogy azt belekalkulálták az árba, tehát ilyenkor mondhatjuk azt szülőként, fogyasztóként, hogy mi mondjuk árleszállítást szeretnénk.
6: És általában ezek pozitív, tudom, hogy te békéltetsz is.
7: Igen, igen.
6: Tehát azért is jó, hogy te jöttél, mert ezeknek pozitív a fogyasztó számára a végeredménye nagyjából.
7: Igen, abszolút. Tehát én csak ajánlani tudom a békéltető testületet.
6: Én is mindig el szoktam mondani.
7: Mint ingyenes és igen, viszonylag gyors lehetőséget, mert hogy ma Magyarországon ugye a bíróságokon kívül kizárólag ez a igen, testület fogad, foglalkozik fogyasztói jogvitákkal.
6: Akkor ugorjunk vissza egy kicsit a nyári táborokra. Ezek még a jobbik esetek. Mi van akkor a gyereket baleset ér? Tehát például kötelező-e valamiféle biztosítást kötni az, aki nyári táboroztat? Egy ilyen, azt nem talán viszont biztos, nem tudom, hogy hívják pontosan. Tehát bármi előfordulhat.
7: Nincs ilyen, mint az utazási irodáknál például, viszont hogyha bármilyen baleset történik, akkor ugye ez megalapozhat akár egy kártérítési igen, felelősséget. is, illetve hát súlyosabb esetben ugye büntető jogi felelősséget is. Tehát de... azon túlmenően, hogy nem valósul meg valami programelem, és mi szeretnénk árleszállítást, hogyha valami sérelem éri a gyereket, akkor itt gondolhatunk egy polgári eljárásra is, polgári peres eljárásra.
6: Egyébként nagyon megemlítünk
7: árleszállítást, hogyha valami sérelem éri a gyereket, akkor itt gondolhatunk egy polgári eljárásra is, polgári peres eljárásra.
6: Egyébként nagyon megemelkedett a nyári

0: vitorlástábor, azért mondjuk egy vitorlástábor már a veszélyesebb, ott kötelesek-e például a tábor szervezé bárkit beengedni, vagy valami olyasmihez kötött, hogy legalább tudjak úszni. Tehát, hogy a feltételeket ők megszabhatják-e, és ezt aláírathatják-e a szülőkkel.
1: Persze megszabhatják, hiszen az ő felelősségük, hát ő igen. Rájuk van bízva a gyerek. Tehát, hogyha ők azt mondják, hogy már pedig nem tudom úgy vállalni, hogy a gyerek nem tud úszni, akkor ők ezt mondhatják.
0: Visszautasíthatják.
1: Így van. Igen, uh-huh. Igen.
0: Azzal kezdtem, hogy nem mindig a legolcsóbbat válaszuk, de én senkit nem akarok ezzel megbántani, tehát van, amikor olcsó és árérték arányba sokat ad. Hol tudunk utána nézni mi ezeknek? Mert most mondok egy teljesen más példát, hogyha kamu webáruházzal találkozunk, egy csomó helyen már a Facebookon is van egy olyan csoport, ahol felsorolják azokat, akik becsapják a vásárlót, és ezeket el tudjuk kerülni. De azt gondolom, hogy egy nyári tábornál vakon vagyunk. Kivéve, ha a gyerek mondjuk jár edzésre valahova, és akkor azok is szerveznek tábort.
1: Igen, nagyon fontos, tehát hogyha csak lehet, legyen egy korábbi jó kapcsolata a táborszervezővel, hogyha mondjuk, ahogy mondtad is, hozzájár úszni évek óta a gyerek, akkor biztosan szívesen megy
0: igen.
1: Hozzá egy táborba, és egyébként arról, hogy be van-e jelentve a tábor, arról tudunk ugye a járási hivatalnál tájékozódni, de ez még ugye nem előz meg semmilyen bajt, illetve...
0: Hát nem, de legalább akkor egy tájékoztatás nagyon fontos, lehet, hogy ez nincs bejelentve, akkor köszönöm szépen, én innen abszolút továbbállok. Egyébként, ha ugye azzal kezdett, hogy egy teljes körű tájékoztatót kell, hogy adjanak, utána aláíratnak velünk egy szerződést? Tehát egy írásbeli szerződés kötet, vagy csak egy szóbeli megállapodás?
1: Ugye az írásbeliség itt nem kötelező aha. Tulajdonképpen. Az, hogy ha van egy írásbeli szerződés, az mindig jó, mert akkor mindkét fél
0: hát tudja,
1: hogy igen, és nekünk fogyasztónak is jó, hogy tudunk arra hivatkozni, mert hát olyan is előfordul, hogy mondjuk nincs bejelentve a tábor, valami, tehát úgy gondoljuk, hogy nem valósult meg valami elmondott programelem, és utána bottal üthetjük az igen. Adott illető nyomát, mert
0: de ez azért
1: le is tagadja, hogy tábort igen. Szervezett például.
0: Igen, de
1: ilyen
0: volt
1: is lehet.
0: Már ilyen, ugye?
1: Nem igen,
0: is
1: igen.
0: Tehát nagyon kell erre vigyázni. Ezek szerint én azt gondoltam, hogy itt a szigorítások kapcsán már egy-két oldalú, tehát egy szerződést írunk alá, ahol feketén-fehéren le van fektetve a költségek, minden.
1: Jó esetben ez így történik, sokszor így történik.
0: Igen, tehát vannak nagyon megbízható táborosztatók.
1: Vannak, abszolút, így van. De hogyha már azt látjuk, hogy egy tájékoztatóban egész sok minden szerepel, és tudjuk, hogy ez egy bejelentett tábor, esetleg a legjobb, hogyha személyesen is ismerjük a táborosztatót, akkor már azt gondolom, hogy olyan nagy meglepetések nem érhetnek.
0: De azért mindenképpen ragaszkodjunk ahhoz, hogy egy papíron leírt tájékoztatót kapunk már az érdeklődésünkkor,
1: ugye? Így van, illetve, hogyha nincsen ilyen, akkor esetleg, ha interneten, weboldalon, Facebookon, bárhol hirdetik ezt a tábort, célszerű arról egy képet csinálni, hogy is elrakni, hogy később vita esetén mondjuk meg legyen, hogy mit is hirdettek ők, mit vállaltak ezért az árért.
0: Igen, mert hogyha mondjuk már vitára kerül a sor, vitatunk dolgokat, akkor az lehet egy bizonyító erejű.
1: Aha. Így van.
0: De én azt mondom, én ma már annak tudatában, amit te elmondtál, hogyha valaki nem ad egy tájékoztatást, akkor köszönjük meg szépen, és menjünk tovább. Még akkor is, hogyha mondjuk ott úszik egész nyáron, vagy finoman föl lehet világosítani, azért jó lenne egy írásbeli tájékoztató. Csak az emberek túl, azt mondom, ilyen álszemérmesek, de lehet ilyenki azt mondani, hogy hát a férjem ragaszkodik hozzá, és akkor már is, ugye?
1: Így van, igen, igen.
0: Meg lehet találni, mi nőknek tudjuk találni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, remélem, hogy sokaknak segítettünk, ha már most késő is van egy kicsit itt júliusban, de azért a jövőre nézve okvetlenül fontos, hogy ezeket a szempontokat figyelembe vegyük. Baran Alexandra, a Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség elnöke volt az elmúlt percekben a vendégem, és már sokaknak mondtam, neked is mondom, nem utoljára volt.

0: Pálit, és segítettél nekünk, köszönöm szépen.
1: Én köszönöm.
2: Facsipesz.
0: A műsor elején a felvezetőbe feltettem egy kérdést, hogy vajon hol van a tisztesség határa, mert hogy azt is kérdeztem, hogy szabad-e úgy pénzügyi konstrukcióra rábeszélni valakit, hogy elfelejtik, ezt persze idézőjelbe tettem akkor is, most is, tehát nem mondják el a hátrányait, csak az előnyeit és a kockázatát sem, és hogy miért kattantam rá erre a témára, nagyon egyszerű, egy konkrét történet kapcsán az történt, hogy az idős hölgyet, aki 80 pluszos, nem titok, a megtakarításaival rábeszélték a legnagyobb magyar bankba, hogy sokkal jobban jár, ha nem kamatoz, tehát nem kamatot kér, mert az nagyon minimális, hogyha kamatosan helyezi el a pénzét, hanem tegye befektetésekbe. Ő jó hiszemű volt, befektetésekbe tette, és én mikor elkezdtem vele beszélgetni, akkor derült ki, hogy fogalma sem volt arról, hogy az örököse például nem tud egyszerűen hozzájutni, fogalma sem volt arról, hogy ezen bukhat is, nem csak nyerhet, és azt sem tudta, hogy ezt ebből akármikor ki sem szabadulhat. Így aztán én elmentem vele, és segítettem neki, de elmentem vele a bankfiókba, és legnagyobb megdöbbenésemre közölték vele, hogy egy bizonyos befektetést nem lehet majd csak októberben felmondani, vagyis nem jut a pénzéért. Nagyon pánikba esett, megmondom őszintén, én is felháborodtam, és már nyúltam is a telefonért, és Homa Péter pénzügyi szakértőhöz fordultam, és megkértem, hogy beszéljünk erről is ebbe a műsorba, mert nagyon tanulságos, és a Péter már itt is van velem, szia!
3: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Kicsit hosszan mondtam el a bevezetőt, de azt hiszem erre szükség volt, hogy jól tudjál erre reagálni.
3: Igen, így van, és hát annyiból mindenképpen tanulságos a történet, hogy valóban nagyon alacsony kamatszinteken dolgoznak a bankok az ügyfelek felé a betett pénzükért cserébe, és ez már nagyon régóta így van, hiszen a bankoknak az állam kitűnő likviditást kínál a hitelezések támogatása miatt, és nincsen szükségük arra a klasszikus bevételre, amiről szoktuk mondani, hogy ugye a bank az abból ad hitelt, amit a betétesektől bevesz, igen, és ugye a betéteseknek mindig kevesebb kamatot ad, mint amennyit a hitelesektől beszed, és a kettő különbségéből él, tehát hogy erre így látványosan annyira nincsen szükségük a bankoknak a betétekre, vagy a betétesekre, betétesek pénzére, nem mindegyik banknál, de sok banknál, hogy 0,01, meg 0,1, meg ilyesmi százalékokat kínálnak a betett pénzre, ami nyilvánvalóan még az inflációt se fedezi. Még most sem ennél a kevés inflációnál, nem hogy a korábbi években előfordult magasabb inflációkat, szóval a lényeg az, hogy ezért a bankok előszeretettel ajánlanak olyan konstrukciókat, amelyekben az ügyfélnek nagyobb hozama van.
0: Igen, Péter, álljunk meg egy pillanatra, én készültem erre, mert én tényleg nagyon felúsztam magam, és elmentem egy csomó helyre, ami érdeklődtem afelől, hogy most akkor tulajdonképpen mennyi kamatot ígérnek, illetve akárhova bementem, akár még bankba, 7 bankba voltam bent. Mind a 7 bankba rögtön azt mondták, olyan kevés a kamat, hogy ők javasolják a befektetést, tehát nem is próbálnak másfele elvinni akárkit, még akkor is, ha 80 éves vagyok, akkor is, ha 20, rögtön azt nyomják, hogy tegyen befektetésbe. Én szerintem ez nem túl tisztességes.
3: Hát így van, és ugye itt most egy idősebb hölgyről beszélünk, akinek ráadásul valószínűleg nem is annyira mélyek az ismeretei ezekről a konstrukciókról, tehát hogy annyit szerintem mindenképpen el kéne mondaniuk a banki értékesítőknek, és az ügyfelek is, illetve a hallgatók is jó, hogyha most ezt hallják, hogy azért legalább abban tegyenek különbséget a befektetéskor az ügyfelek, hogy kockázatmentes vagy kockázatos befektetésbe teszik a pénzüket. Ugyanis vannak kockázatmentesen is elérhető hozamok az infláció felett, elsősorban állampapírban. Állampapírban is van olyan, amelynek változhat a kamata az infláció arányában, van olyan, amelyiknek fix a kamata éveken át. Ugye ennek nem régiben pár nappal ezelőtt csökkent a kamata. Igen. Először 7%-ról 6,5-re, majd most 6,5-ről 6-ra. Tehát itt is azért vannak változások, de ez egy kiszámítható kamat. Hogyha valaki ezen a kamatszinten megköti az állampapírt, akkor gyakorlatilag 5 éven át mondjuk a fix magyar állampapír esetében biztosan ezt a kamatot kapja. És azért ez mindenképpen egy érezhető, látható nagyságú kamat, amelyik egy sikeres gazdaságpolitika esetén még akár az infláció feletti hozamot is hozhat, és ezzel szemben vannak olyan állampapírok, amelyek vagy az inflációtól, vagy esetleg a bubortól függenek, ezeknek a kamatozása már változó lehet, de van olyan is, amelyik a diszkont kincstárgyak hozamától függ, az is változó lehet, bár az is bizonyos értelemben visszatükrözi a piacnak a kamatszintjeit.
0: Én értem ezt, de én mondom, én tettem egy kört most is. Volt olyan bank, amelyik azt mondta, ha új pénzt, friss pénzt viszek be, nem tudom milyen neve, nem is akarom ezt itt elmondani, akkor 7,8%-os kamatot ad. Tehát azért találni olyan, még ha 3 hónapra is, akkor megint lehet nézni valahol máshol. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a kamat, tehát nem annyira alacsonyak a kamatok, hogyha ügyesek vagyunk és odafigyelünk, hogy mikor, hova kell tenni a pénzünket. Jó, tudom, ez egy külön játék.
3: Igen, külön játék, de pontosan erre akartam még rátérni, hogy és akkor az állampapírok mellett vannak lekötött betéti kamatok, szintén nem minden banknál, de van egy olyan 3-4 bank, amelyik valóban verseng az ügyfeleknek a pénzért, és akár még 9%-os hozamra is lehet rövid távra befektetni, amelyik aztán meg végképp az infláció fölött van, és ugye ma már a fizetési kérelemmel át lehet kérni egyik számláról a másikra ingyen a pénzt, nem kell kifizetni az átutalásnak és a pénzügyi tranzakciós illetéknek megfelelő banki díjat, tehát gyakorlatilag ma már ingyen lehet mozgatni a pénzt a bankszámlák között, és hogyha valaki nyit számlát ezeknél a bankoknál, amelyek ilyen magasabb betéti kamatot kínálnak, akkor gyakorlatilag tényleg veszteség nélkül tudja a pénzét befektetni elég magas kamatra, és teljesen kockázatmentesen. Tehát, hogy amiről beszéltem az előbb, hogy a kockázatmentes és a kockázatos hozam, vagy a befektetés között eleve a kockázatmentesből is vannak lehetőségek, nem is egy.
0: Igen.
3: És hogy nagyon csodálom, hogy nem, jó mondjuk annál a banknál, amelyiknél jártatok, ott nem lehet ilyen magas kamatért lekötött betétet kapni, az pont egy olyan bank, amelyik nem akarja ennyire vonzani a betéteseket, ott más konstrukciót kell választani, vagy át kell menni egy másik bankhoz. De az, hogy egy ügyfélnek fel se ajánlják, például az állampapírokat, mert azért ott is van, az azért mindenképpen meglepő, hanem helyette valamilyen olyan konstrukciót kínálnak, amit nyilván csak az a bank bocsát ki, és én azt gondolom, hogy azért lehetett valami érdeke a tanácsadónak abban, hogy pont azt a terméket ajánlotta a néninek, mert biztos, igen. Mert ugye biztos volt benne, hogy a néni nem ért hozzá, és akkor el fogja fogadni az ő tanácsát.
0: Na én ez, például sokkal kritikusabb lettem volna. Ezen vagyok én is felháborodva, és nyilván nem ez a néni az egyetlen, és nem is az utolsó, hanem ezt csinálják nagy üzemben.
3: Pontosan.
0: De hogy azt gondolom, hogy nem kell ahhoz idősnek lenni, egy középkorú ember is, aki nem járatos ezekbe a dolgokba, szépen belehúzzák, és bizony vannak olyan befektetések, ahol bukók, tehát nem, hogy nincs hozama, hanem negatívba megy át.
3: Van, persze, még elveszíti a pénzét, pontosan. Tehát a kockázatos befektetésnek pont az a lényege, hogy veszíthet is az ügyfél a pénzéből, akár nem is keveset, akár végső esetben, szélsőséges esetben akár még az egészet is elveszítheti. Tehát ez jelenti a kockázatos, de amit én mondtam a beszélgetésünk elején, a kockázatmentes, ott viszont a pénzét, a beteg pénzét biztos, hogy nem veszítheti el.
0: Így van,
3: Tehát, hogy így mindenképpen kéne valahogy különbséget tenni a befektetések között, és hát van egy csúnya szó, a diverzifikáció, amikor az ember megosztja a kockázatot különféle befektetések között, és akkor azt mondom, hogy jó, akkor a befektetésem egyik felét mondjuk kockázatmentes állampapírba teszem, de a másik felét meg mondjuk kockázatosabba, a harmadik felét meg kevés, vagy nem tudom, a harmadik fele nincsen, de mondjuk akkor a harmadik harmadát meg kevésbé kockázatos befektetés. És akkor így egész jól meg lehet egyébként osztani ezeket a kockázatokat, vagyis és nem kell attól félni, hogy mindig attól félni, hogy elveszíti az ember a pénzét.
0: Vagyis szóval egy portfóliót kell létrehozni.
3: Pontosan ez a portfólió a kulcsszó, tehát mindenképpen érdemes többféle dologba befektetni azért, hogy kivédjük ezzel azokat a kockázatokat, amelyeket a a kockázatos befektetések hozhat. Az állampapíroknál is fennáll kockázat, csak én úgy értettem, méghozzá kamatkockázatnak hívják, sőt a deviza alapú állampapírban még árfolyam kockázat is van. Igen. Tehát nem mondom, hogy az állampapír is teljesen kockázatmentes, viszont a kockázatmentes szót én a betett pénzre értettem, ami viszont tényleg nem veszhet el.
0: Igen, tavaly milyen hozama volt egy befektetésnek, abból nem következik, ugye, hogy idén mennyi lesz?
3: Pontosan ez nagyon igaz, tehát hogy a múltbeli hozamok semmiféle garanciát nem jelentenek a jövőre nézve. Olyan ez, mint amikor egy foci csapat sikeres, és egyszer csak hirtelen bukik a következő meccsen, és hát ugye mindenki azt várta, hogy győzni fog, de pont nem győzött. Tehát nincsen semmilyen kapcsolat a múlt és a jövő között a befektetésekben, a kockázatos befektetésekben. Ez tényleg így van.
0: Ugye jól tudom azt, hogy a Nemzeti Bank még egyetlen egy bankot sem kötelezett arra, hogyha valakinek befektetést kínálgatnak, akkor egy nagyon jól megfogalmazott, jól és röviden megfogalmazott papírt oda tegyenek, amit el tud olvasni, amiben az előnyök, hátrányok és a kockázatok benne vannak.
3: Hát az, hogy egy befektető védelmi vagy a befektető védelmében szóló kérdőívet kitöltessenek vele, és az alapján besorolják a befektetőnek a hát befektetési kockázat, nem tudom, kerülő képességét, vagy kockázati képességét, az viszont kötelező. Tehát anélkül nem is nyitják meg a befektetési számlát, és amikor ezt kitöltetik az ügyféllel, csak valószínűleg a nénivel már korábban kitöltették, és nem frissítették újra.
0: Meg sokan ugye nem olvassák el, csak aláírják, mert a 16 papírt, amit
3: Nem, hát itt konkrét kérdésekkel kell válaszolni, és olyan kérdésekre, hogy néha én is így a hajamat tépem, hogy most nem is ismerem azokat a szavakat, amiket ott kérdeznek, szóval ilyen nagyon mély befektetési tudást igényelnek, ami hát én azért nem vagyok befektetési tanácsadó, de én nekem egy kicsit más az hadterületem, de hát nyilván egy részben értek ehhez is, de nem vagyok olyan nagyon mély, tehát ilyen tőzsdeszápa azért nem vagyok, és ott akár olyanokhoz is érteni kell, és akkor, hogyha nem tudja az ügyfél a választ ezekre a kérdésekre, akkor bizony nem ajánlják neki azokat a konstrukciókat, amik a legkockázatosabbak, és hogyha az ügyfél ennek ellenére mégis meg akarja venni, akkor külön figyelmeztetik, hogy önnek ezt nem ajánljuk. Tehát ez nem teljesen így van, hogy a bankok ezt így elsúnyogják, mert az ügyfélnek ezt alá kell írnia, sőt, ilyen teszten saját magának kell a válaszokat megadnia. Viszont ezek a tesztek, ezek számlanyításkor vannak, és hogyha az ügyfél már több éve ott van a banknál, akkor lehet, hogy nem is emlékszik már, hogy annak idején, nem tudom, a ügyintéző segített neki kitölteni a tesztet, és hogy az mi volt, meg hogy volt, csak az van benne, hogy most nem mondtak semmit. De valójában, amikor először ügyfél lett, vagy kötelezően bevezették ezt a szabályozást, akkor azért ki kellett tölteniük egy ilyen tesztet.
0: Tehát azért, hogy összefoglaljuk, nagyon észnél kell lenni, és nem mindig csak az lebegjen az emberek szem előtt, hogy mennyi hozam lehet, hanem alaposan végig kell gondolni, és mérlegelni kell azoknak is, akik a nagyobb kockázatot ismerik vállalni, mert bizony gondolnunk kell arra, hogy mi lesz, ha mi nem leszünk, mi lesz a pénzünkkel, gondolnunk kell arra is, hogy ha befektetésbe tesszük, akkor bizony nem csak nyereség van, hanem veszteség, és soha senki ne üljön föl annak, hogy tavaly mekkora hozama volt egy adott, mit tudom én, részvénynek, mert abból legalábbis, hogy Homa Péter pénzügyi szakértő vendégem elmondta, abból pont nem következik semmi, csak nagyon szép és látványos. Ugye jól értettem, jól foglaltam össze.
3: Igen, ez pontosan így van, és ezek a mondatok, amiket most így elmondtál az árszóban, gyakorlatilag aranyat érnek.
0: Köszönöm szépen, meg azt is, hogy megdicsértél. Megint csak azt mondom, hogy nem utoljára hívtalak, de köszönöm, hogy segítettél nekünk. Legyen további szép napot.
3: Szívesen, köszönöm nektek is, hallgatóknak is. Sziasztok!
0: Facsipesz. A múltkor fölmerült egy kérdés annak kapcsán, hogy milyen áfával dolgoznak, főleg az élelmiszereknél kérdés ez persze, de szerintem máshol is, ugye Magyarország világbajnok egy dologban, 27%-os áfában, hogy itt minden 27%, akár tejet veszek, akár mit tudom én, cipőt, mert mit mondhatnék. Szóval megkértem Siklósi Mátét, hogy foglalkozzunk még ezzel, és ő itt is van, ne be se kell már mutatnom, fogyasztóvédelmi szakértő, csak sikerül kimondanom. Szia Máté, meleg van.
1: Szia, köszönöm szépen az ügyfeleket is köszöntöm, meg a meghívást is köszönöm.
0: Szóval azon polemizáltunk a múlt héten, hogyha én mondjuk olasz websájtról rendelek, maradjunk az olívaolajnál, arról is beszélgettünk mi sokat már adáson kívül, ott 5% az áfája, itt 27% Magyarországon ugyanannak az olívaolajnak az áfája. Azt gondolom, hogy ez a 22%, még ha a felét a website le is nyeli, ha csak 10%-kal adja olcsóban, akkor is jobban járunk. És én azt kérdeztem tőled, hogy tudjuk már meg, hogy melyik áfát kell használniuk a websájtoknak, és a másik, hogy ezt hogy tudom leellenőrizni?
1: Leellenőrizni nehéz lesz.
0: De azt miért a számlán mi lesz?
1: Hát a számlán nyilván látni fogunk valamilyen eredményt. Induljunk ki onnan, hogy egy Európai Uniós jogszabályalkotásra volt szükség ahhoz, hogy a kupleráit abban a kérdésben megszüntessék, hogy mivel az Európai Unión belül minden tagállam szabadon határozhatja meg bizonyos keretek között az áfát,
0: ezért
1: nyilván
0: minden szinten minden van.
1: Így van, valakinek lehet 5, valakinek lehet 27, és hát van ugye termékek 20. között is lehet eltérő, ami elég gyakori, például egészséges élelmiszer vagy élelmiszer tekintetében.
0: Például Olaszországban, tehát a kint vagy, minden, ami biónak van nyilvánítva, az minden olcsóbb. Sokkal olcsóbb, mint hogyha ugyanazt az olívaolajat megveszed, nem bióba például.
1: Egészséges élelmiszerre alapvetően nagyon sok országban jellemző, hogy ez egy nagyon kedvezményes, jellemzően 5% körüli áfakulcssal adózik. Nálunk sajnos ez tényleg nem így van. Amit látni kell, hogy az Európai Unió egy úgynevezett OSS rendszerrel próbálta megoldani ezt a kérdést, hogy minden egyes webshopnak, amelyik 10 000 éves eurós szintnél magasabban értékesít külföldi irányba, tehát határon átnyúló B2C, azaz business to consumer, azaz üzlet elad magánszemélynek típusú kereskedelmet folytat, 10 000 euró összes éves összegbevétel felett, annak kötelező kapcsolódni ehhez az OSS rendszerhez, ami automatikusan kiszámítja az adott célország áfájára vonatkozó végösszeget. És így a fogyasztó azt fogja látni, hogy a fenébe, hát én tudom, hogy Olaszországban 5% áfával adózik mondjuk a bioolaj, és az én számlámon mégis 27 van, hogy lehetséges ez, úgyhogy ő egy nagyobb webáruház, aki ezt az évi 10 000 eurós összeget, ami nem hatalmasan nagy, meghaladja. Viszont vannak kisebb webáruházak, akik vállalják a kiszállítást a környező országokba, ő náluk azon fogunk meglepődni, ha az előző információt már tudtuk, hogy mégis 5% áfával fogja nekem kiküldeni a bioolajat, mert hogy ő 10 000 forint árbevétel alatt nyújt határon átívelően, és tudja a saját országának az áfájával értékesíteni a terméket. Ezzel védi az Európai Unió a kifejezetten kicsi, kifejezetten emberközeli, kifejezetten családi vállalkozásokat, hogy ne bonyolítsák a helyzetet ezzel az áfa kérdéssel.
0: Vagyis akkor most azért mégiscsak egy nagy tanulság, legalábbis nekem leesett, hogyha mondjuk maradjunk az Olaszországnál, meg az olívaolajnál, meg az olasz csokinál mondjuk, vagy nem tudom, akkor nem a nagy websájtokat érdemes fölkeresni, hanem keresünk kisebbeket, mert hallhatták, ugye ez a 10 000 euró, amit ha évente 10 000 euró fölött ugye forgalmaz egy weboldal, akkor már 27% lesz az áfánk, viszont ha nem, akkor a hazai, tehát az eredeti országbeli áfát fogjuk fizetni, vagyis Olaszország esetében, meg a bioolaj esetében 5%? Mint hogyha ott vettem volna meg a boltba?
1: Igen.
0: Aha, ez nagyon fontos. A másik kérdés persze ezzel kapcsolatban az, hogy a marketplace-eken, ami nem csak a Facebook, hanem vannak más marketplace-ek is. Szerintem itt külön válik a Facebook marketplace és a többi marketplace, tehát mondjuk maradjunk a Facebook marketplace-nél, itt is áfával árulják, de hogy itt én úgy látom, hogy itt nem szokták ezt a, biztos, hogy nem 10 000 eurót nem ér el, de itt azért nem szokták ezt érvényesíteni. Mit lehet ilyenkor tenni? Először beszéljünk erről.
1: Ezért itt még, hogyha Magyarországon belül maradunk is, vannak olyan szabályok, amelyek például ugye áfa a nélküli értékesítést is lehetővé tesznek, ugye egy adott összeg, egy adott árbevétel alatt. Ugye ez Magyarországon jelenleg a 20 millió forintot meghaladó, éppen meghaladó összeg, tehát itt is lehet, hogy valaki annyira kiskereskedő, hogy annyira marginális területen értékesít, hogy nem fogja elérni az 50-100-200 millió forintos árbevételt, és ilyenkor értékesíthet áfa nélkül.
0: Aha.
1: Kiskereskedők, magántermelők jellemzően nem fogják elérni ezt a határt, tehát ők is egy úgymond kedvezményes értékesítési lehetőség mellett fognak tudni dolgozni. Nem biztos, hogy meg fogják lépni, ha tisztán kereskedők, mert ugye amikor megveszik, ki kell fizetniük az áfát, tehát valószínűleg valamilyen mértékben értelmes lenne áfás bevételt is termelniük, hogy arányosítva, hogy ezek az összegek jobban jöjjenek ki, de ettől függetlenül látni kell, hogy van ilyen lehetőség. Hát, ha saját maga termeli meg a cuccot és adja el, akkor bizony lehet, hogy van értelme annak, hogy áfa nélkül értékesítsen.
0: Az őstermelők is mondjuk áfa nélkül értékesítenek.
1: Így van. Így
0: tehát
1: van,
0: aki mész a piacra, és őt, ha jól tudom, ők számla kötelesek sem.
1: Vannak könnyítések számukra.
0: Igen, és ez sokan kívül, tehát van olyan, hogy imész a piacra, így ránézel egy standra, és azt mondod, hogy ez akkor őstermelő, amikor én megnyertem az ötös lottot, mert olyan cuccokat árul, ami lehetetlen, ha valaki egy kicsit is ért a kertészetet.
1: Legyünk nagyon őszintén, valószínűleg nagyon kevés őstermelő tudja azt megoldani, hogy miközben őstermel,
0: közben
1: értékesít is egész Igen. nap. Tehát az őstermelők azt gondolom, hogy jellemzően inkább hétvégi piacokon, ideiglenes, vagy hogy mondják ezt, időszakos piacokon tudják értékesíteni a termékeiket, vagy tényleg akkora a család, hogy a család 80%-a termel,
0: de még a mama,
1: mindig marad egy vagy két
0: papa
1: ember.
0: Papa megkapál, igen. Közben mondtam is a műsor elején, hogy van egy a hallgatói kérdés, ami ugye nem ide csatlakozik, de mindenképpen szeretném, ha megválaszolnád. Nem is hallgatói kérdés, hallgatói történet, bement egy boltba, azt írja, hogy nagyon rosszul lett, nem evett egész nap, és vett 1/1 darab zsemlét, hogy valami legyen a gyomrába. Kártyával akart fizetni, és nem voltak hajlandók elfogadni, hogy menj, majdnem, hogy azt neki menjen a fenébe, egy ilyen kis tételt nem lehet kártyával fizetni. Jogszerű vagy nem? Én úgy tudom, hogy kötelező mindent elfogadni, nem?
1: A kártyás fizetést kötelező lehetővé tenni, a jogszabály nem határoz meg határértéket. Régen ez elég gyakori volt, hogy kitettek ilyen 1000-2000 forintos határértékre vonatkozó előzetes tájékoztatást. Imhol-imhol még ma is látok egyet-egyet. Nem akarok ebben a kérdésben igazságot tenni. Én azt gondolom, hogy ha valaki a kártyás fizetést lehetővé teszi, akkor ne szórakozzon de, már azzal, hogy...
0: De kötelező terminált berakni minden boltba.
1: Így van, de a jogszabály ugye nem tér ki arra, hogy ennek van-e összeghatára.
0: Egyébként, ha már ezekről a terminálokról van szó, az a legszebb, mikor bemész ilyen butikokba, gondolom te nem jársz férfi lévén, és akkor kártyával akarsz fizetni, mert nem járunk pénzzel, és az éppen most romlott el, de ha visszamész 3 hónap múlva is éppen, tehát örök életbe éppen elromlott, mert hogy nem akarják, hogy a NAV tudja figyelemmel kísérni, hogy honnan, hova vándorol a pénz.
1: Ilyen... Az egyik belvárosi bevásárlóközpontban 10-valahány éve van egy butik központi jól elérhető helyen, aki az árfeltüntetés helyett egy táblát rakott ki, hogy a kirakat folyamatos rendezés alatt áll, ezért nincs árfeltüntetés.
0: Ugye, mert hogy kötelező, tehát itt azért mondjuk el, hogy kötelező kiírni, hogy mennyibe kerül az adott terv.
1: Egy kirakatban ugyanúgy, ahogy az eladó térben.
0: Én meg azt vettem észre, hogy nagyon drága luxus boltoknál ott, ha az ember nézelődik, én szeretem nézni, és mindig felakad a szemem, hogy milyen szép dolgok vannak, nem írják ki az árakat, szerintem nem merik. Attól félnek, hogy betörik a kirakatot.
1: Alapvetően azt gondolom, hogy előrébb vagyunk ma árfeltüntetésben, mint korábban, 10-20 évvel ezelőtt a hatóságok ezt viszonylag következetesen ellenőrizték, tehát azon tényleg sokkal jobban állunk. Én is azt látom, hogy van egy-két olyan kör, elsősorban az ékszerboltok, bár onnan is rengeteg szereplő kivonult, hogy ott is egyre kevesebb van, de ha valaki kitesz 600 darab eljegyzési gyűrűt a kirakatba, azokat nem szokták fölárazni láthatóan. Annak ellenére,
0: illetve
1: hogy megértem,
0: föl van árazva, mert a gramja is csak úgy elfordítják a papírt, hogy ne lássa.
1: Nem látjuk, tehát lényegében kirakatnak jellegének megfelelően nincsen fölárazva, és tényleg luxusruha boltok azok, akiknél ez vegyes. érdekes, ott is jobb a kép, mert régen lényegében egyik sem írta ki az árait.
2: Ma már azért,
1: ma azért végsétálunk, akár az Andrássy úton már fogunk találni boltokat, akiknél ki van, és fogunk találni olyat is, akiknél nincs. A hatóságnak el kell érni azokra a helyekre is. Azt gondolom, hogy a boltnak is valamilyen mértékben érteke.
2: Miért?
1: Hogy azok a vevők menjenek be, akik konkrétan, ennek a boltnak a termékeit meg tudják fizetni, meg akarják fizetni, de van az üzletekben egy olyan szélszes, egy olyan értékesítési gondolkozás, amiben azt mondják, hogy ha egyáltalán létezik bármilyen összeg, ami van neki, akkor mi majd rábeszéljük őket, hogyha bejön. De ez ugye a fogyasztóvédelemnek meg alapelve, hogy ne egy rábeszélés döntsön egy értékesítési döntésnél, hanem egy tudatos döntés.
0: Jó, én viszont azzal vitatkozom, hogy mert én azt gondolom, hogy bizonyos üzletekben a Magyar Sanzelizén, vagyis az Andrássy úton be nem tenném a lábam, mert pontosan tudom, hogy körülbelül 15 év fizetése is kevés lenne, jövedelem is kevés lenne ahhoz, hogy én ott vegyek egy, mit tudom, egy sálat, vagy akármit. Szóval, hogy nem megy be az, aki nem oda tart. Tehát ezek, és külföldön is ezt látom.
1: Azt szoktam mondani, hogy mindenkinek van valamilyen kiadása, ami a gazdasági képességeihez képest magas. Ezt nevezhetjük hobbinak, őrületnek, vagy bármi másnak. Kinek ez a ruha, kinek a kerékpár, kinek a műszaki termékek, kinek a telefon, kinek a sport. Tehát nyilván mindenhol van, és ezért érdekes, hogy lehet, hogy amúgy nem engedhetné meg, de pont mondjuk most, jaj, hogy olyan kedve lesz, hogy jaj, hát ez nekem mégiscsak fontos, és a félhavi fizetésemből veszek egy
0: ilyet. De hát ha nem a félhavi, hanem a 27 havi fizetésed, akkor nem fogsz bemenni. Mindegy, ezen tényleg kár vitatkozni. Én női szemmel látom a világot, te szerencsére férfi szemmel. Szóval, hogy tényleg ezek a luxus dolgok, én azért szeretném megnézni az árakat, hogy elszörnyedjek, vagy hogy elgondolkozzak azon, hogy ez hogy szelektál. Mert ugye szelektálja a vásárlói kört az ár. Ez nem így van?
1: Én azt gondolom, hogy igen, csak mondom, én sokat hallottam értékesítői hozzáállást, akik azt mondták, hogy bizony van egy csomó ember, aki ha meglátja az árat, nem jön be, de ha meg már bejött, akkor meg már el fognak tudni adni neki valamit.
0: Hát irigylem. Azért meg is tudja venni. Köszönöm szépen.
4: Facsipesz.
0: Tovább nyaggatom Siklósi Mátét, most éppen a marketplace-ekről. Annak idején, mikor ezt a műsort elindítottuk az elmúlt év őszén, akkor az első témánk a marketplace-ek voltak. Megpróbáltuk mindenkinek a fejébe helyre rakni, hogy ez micsoda, mert 10 emberből 9 azt mondta, hogy ott az a Facebooké. Hát nem az, ezek piacok, és ezek elég népszerűek is, illetve én azt gondolom, hogy ez változik, mert nekem is van már 2-3, amire rámegyek, és megnézem, hogy mi mennyi, vagy hogy adják, de van, amiről már abszolút leszoktam, meg van, amelyik ki is vonult, meg van, amelyik megszűnt. Itt egy felmérés kapcsán jutott eszünkbe, hogy osszuk meg a hallgatókkal.
1: Igen, alapvetően a cégünk egy fogyasztóvédelmi tanácsadó cég, egy kutató céggel közösen készítetett annak kapcsán egy felmérést, hogy vajon az emberek egyáltalán tudják-e, mi az a marketplace.
0: Ugye, hogy nem.
1: És vajon felismerik-e egyáltalán a marketplace-eket, amit kétféle módon tudtunk mérni. Az egyik az, hogy felsoroltunk 15 webshopot, amit webshopként ismernek az emberek. Közéjük beékeltük a Jófogást meg a Facebookot, amiről úgy általában tudják az emberek, hogy az ott mindenki kis, nagyobb kereskedők és magánszemélyek tudják eladni a dolgaikat, és utána beírtuk az összes többit is szépen sorban, és meg kíváncsiak voltunk, hogy tudják-e, hogy ez marketplace. Nagyon érdekes a nem tudás, illetőleg a tétovázás az eléggé jellemző a választásra, majdnem 10% írta, hogy nekem fogalmam sincs, és inkább nem adott választ ezekre a kérdésekre, de talán érdemes végignézni a számokat. Úgy nézünk ki, hogy a legnagyobb mértékben a Facebook esetében a Jófogás esetében találták úgy, hogy ez bizony egy úgynevezett online marketplace, vagy egy, szoktuk úgy is hívni, hogy online piactér. 56% a válaszadóknak jelölte meg a Jófogást, és 50 jelölte meg a Facebookot, a Temut és az Emagot. Ezek ugye mind online piacterek.
0: Emag létezik még?
1: Az Emag létezik abszolút, és vegyesen ad el saját terméket és piacteret. Tehát a
0: piac az Emag nem ezzel indított, tehát azért is van zavar az emberek fejébe.
1: Így van, az Emag alapvetően webáruházként indított, majd utána vált piactérre és engedte be a piactérre a különböző mindenki. Kereskedőket, akár Európai Unión belül kívülről. A tipikus piactér, de itthon nem annyira ismert Amazonnál is elég magas, ugye 43% az, akik azt piactérnek tartják, de lényegében majdnem ugyanennyien jelölték be az Alzát is, 36%, ami viszont nem piactér.
0: Jó, de ő az, de csak Magyarországon nem piactér, azért ezt tegyük hozzá, hát, hogy külföldön igen.
1: Magyarországról lehet ugye tudásuk a magyar fogyasztóknak, jó, tehát itt azt látom, hogy keverednek a dolgok. A magyar jelenleg egyik legnagyobb, tehát az magyar tulajdonú piactér az a Pepita, ott 28% van az Atisztában, hogy piactér. Ami viszont érdekes, hogy 12, 11 és 10% x-eli be a MediaMarktot, az Euronixet és a Decathlont, tehát lényegében majdnem ugyanannyira tartják piactérnek, ezek között a Decathlon piactér, a MediaMart és az Euronix pedig nem az.
0: Nem, sőt, tehát, az franchising.
1: Tehát így egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, hogy azt látom, hogy ebből az adatból az látszik ki, hogy az emberek zavarban vannak, már eleve az, hogy 56% mondja a tök egyértelműre, vagy 50% mondja a tök egyértelműre, az is azt jelenti, hogy maximum minden második ember tudja, hogy ez piactér, vagy sejti, hogy ez piactér.
0: Na jó, akkor most azért gyorsan mondjuk el, mi a piactér, még itt a statisztikák között, mert ismétlés a tudás anyja.
1: Igen, online piactérnek hívjuk azt a felületet, ami webshopnak néz ki, tehát ki van téve benne egy termék, hirdetnek egy terméket, kosárba tudom rakni, ki tudom fizetni, kiszállítják. Ugyanakkor nem egy cég termékeit vehetjük ott meg, tehát nem a Siklósi Máté webshop által vásárolt és eladásra kínált terméket. Igen, bocsánat, ne is próbálja meg senki, nem foglalkozunk ilyennel. De emellett lehetőséget teremtenek akár több száz, ezer vagy több tízezer kereskedőnek arra, hogy az ő felületüket használva eladhassák a termékeiket. Miért jó ez? Merülhet föl közben bennünk. Általában nagyobb piaszterek két ok miatt végzik ezt. Az egyik az az, hogy mivel nekik már van egy jól bejáratott márka nevük, ha úgy mondom, hogy az internetes keresőkben is eléggé elől találhatóak meg.
0: Meg nem csak azért, hanem például, ha én egyszer jól vásároltam az Allegro, mondjuk macska kaját, most ez jutott eszembe, akkor én már eleve oda megyek föl, és megnézem, hogy most van-e jó áru, ugye? Tehát visszamegyünk.
1: Így van, tehát alapvetően a márkanév húzza az embereket, de ha innen nézzük, akkor sajnos azt kell, hogy a fogyasztóvédelmi szemmel valahol ez egy átverés, hiszen az, hogy az Emagtól én vásároltam egy jó terméket, majd utána azt hittem, hogy az Emag adja el, de közben valaki tök más adja el, az ugye már, hogy mondjam, nem ugyanaz az élmény, mint hogyha tőlük vásárolnék.
0: Meg a másik, ami nagyon fontos, amit okvetlenül ismételjünk el, hogyha piactéren vásárolunk, nem a piactérrel állunk iszonyba, vagy viszonyba, hanem mindig érdemes megnézni, hogy ki volt a kereskedő. Ugye ezt azért tett tisztában?
1: Teljesen egyértelműen, ahogy egy bevásárlóközpontban, vagy egy tényleges piacon, ahol gyümölcsöt, zöldséget veszek, sem a piactér üzemeltetőjéhez fog fordulni, ha rohad a paradicsom, vagy hogyha a ruha, amit az egyik butikban megvettem a bevásárlóközpontban szétesett, hanem mindig az eladót keresem meg, és így az online esetben is pontosan ugyanígy működik, és ha megfigyeljük, és ez lesz a következő felmérés kérdésnek is egy nagyon elklatáns pontja, és pont azt mutatja, hogy fogalmunk sincs erről, hogy fölmegyünk mondjuk az Emag oldalára, ami tudjuk, hogy marketplace, tudjuk, hogy van Emag saját termék, de amikor a terméket kikeressük, meglátjuk alatta, hogy forgalmazza BZX Kft., akkor továbbra is az marad az agyunkban, hogy mi nekünk az Emaghoz kell visszamenni és reklamálni, és nem a BZX Kft.-hez, és akkor, hogy egy korábbi témánkra visszalőjünk, ugye, hát érdekes kérdés az is, hogy egyáltalán megvizsgáljuk, hogy ez a BZX Kft. Magyarországi egyáltalán, vagy nem. Mert hogy például az Emagnak, például a Decathlonnak, például a Pepitának vannak külföldi, szlovákiai, csehországi, romániai eladói.
0: Az Allegrónak is.
1: Így van, az Allegrónak is vannak. Na most a kérdés, amit föltettünk a fogyasztóknak, hogy kitettünk egy képet, kivágtuk az oldalról, ott volt a termék, ott volt alatta bekarikázva, hogy forgalmazza az XY Akár, Kft. Igen. És látszódott, hogy ez az adott webáruház oldalán van vagy adott marketplace oldalán van ez a történet, és megkérdeztük, hogyha elromlik, akkor kinél kell reklamálnod, a marketplace-nél, vagy pedig, természetesen kértük a cégneveket, vagy pedig a forgalmazónál, akit bekarikáztuk.
0: Gondolom mindenki a piac teret írta.
1: Hát nagyon durva többsége, 76% írta, és mindösszesen 14% írta, jó, hogy a forgalmazóhoz fordul.
0: Erre azért
1: fordul.
0: Például a Pepita, én már itt korábban a műsorban elmeséltem egy barátnőm történetét, nagyon okosan csinálja, mert ő rendelt valamit, nem kellett, vissza akarta küldeni, és a Pepita írra azonnal reagálva, írt neki egy e-mailt, amiben leírta, hogy köszönöm, hogy megkerested, de ezt a kisbuci Soma cég forgalmazza, ez is ez az e-mail címük, ide és ide írjon, tehát ő segített abba, hogy végül is rá, és akkor mondtam a barátnőmnek, hogy te mit akarsz a Pepitától, az egy piactér, de úgy nézett rá, mint Borjó az új kapura, nem is értette, pedig állítok, hallgatja a műsorunkat.
1: Sőt, hát extrémebb példát is mondanék, volt, egyébként szerintem mindegyik marketplace segít, erre szerettem volna reagálni. Igen. Tehát az éppen most bezáró félben lévő Fizz.hu is teljes ügyfélszolgálati szupportot nyújtott, két évig körülbelül, de ténylegesen az ügyfélszolgálat minden feladatot átvett, és segített megtalálni a kereskedőket, de többit is alapvetően így ismerjük.
0: De egyébként ez miért halt bele sérülésébe? Ő volt a 116 ezredik a piacon? Vagy mi?
1: Azt mondják, hogy később lépett piacra, mint aha, az ideális lett volna, és hogy
0: pedig egy
1: tény,
0: nagy bank állt mögötte, és ez sok emberbe bizalmat kelt.
1: Igen, a szakmában
0: volna
1: is erről vannak beszélgetések, hogyha ők nem tudták megcsinálni, akkor ki fogja tudni, tehát van-e egyáltalán még lehetőség Magyarországról belépni ilyen piacra. Azért azt hozzá kell tenni, hogy az elmúlt két évben brutálisan földbe állt az elkereskedelem növekedése itthon, tehát míg korábban évről évre kétszámjegyű növekedések voltak, és ha valaki a webshopra építve aha, indított egy szolgáltatást, akkor biztos volt szinte, ha nem szúr el valamit nagyon, hogy nőni fog. Na most jó, ez viszont jó munka mellett is már minimális
0: esélye. De az emberek itt a válság kapcsán beszűkültek, az anyagi lehetőségek, jobban meggondolják, hogy mit vásárolnak. Mindegy, térjünk el a Fizztől, tehát.
1: Amit ugye fontos elmondani, az, hogy ezek tehát tájékoztatják az ügyfeleket, elmondják, hogy kihez kell fordulni. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ezek a partnerek, akik ugye megjelennek ezen a marketplace-en, nem mindig tökéletesek. Tehát nehéz ugye előzetesen szűrni ezeket az ügyfeleket, tehát nagyon sok olyan panaszt és problémát látunk, amikor a marketplace üzemeltető és a vevő együtt kergetik a nem teljesítő, nem jó fej, nem visszajelző, vagy egyáltalán a térítést, vagy a pénzvisszaférítést elutasító webshopot. Nyilván a marketplace megteheti, hogy előbb-utóbb kidobja az ilyen partnerét a felületről, de hát ettől még annak aha, az ügyfélnek nem lesz pénze.
0: Tehát akkor összefoglalva, még mindig sokkal többet kell beszélnünk a marketplace-ekről, nekünk is itt, mert úgy tűnik, hogy még nem is az a legfőbb probléma, hogy nem tudjuk megkülönböztetni, hogy melyik a online piacér, melyik a nem, hanem ha problémánk van, akkor még mindig az agyunkban az van, hogy ahhoz kell futni, akitől rendeltük, pedig valójában nem is tőle rendeltük, hanem ez egy közvetítő. Máté nagyon, szerintem nagyon szemléletesen mondta, hogy úgy képzeljük el az online piacteret, mint egy igazi piacot, hogy ott sok kofa van, sok kereskedő van, és ami közös, hogy egy is azon a piacon vannak, és ott van egy piac felügyelet, meg egy piac üzemeltető. Tehát ha a paradicsom, nem is tudom, mit mondtál, megrohadt paradicsomot, nem a piac felügyelethez fogom visszavinni, hanem annak a kereskedőnek kellem a fejére, aki nekem ilyet adott. Tehát nem gyakorlatilag ez a lényege.
1: Így van.
0: Nagyon szépen köszönöm, sokat tanulhattunk tőled most is. És ezzel a mai műsor végére értünk, amelynek elkészítésében ma is Bicó Tamás volt segítségemre, nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A jövő héten ugyanebben az időben ugyanitt várunk mindenkit szeretettel. Legyen szép napjuk!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: Csülyök Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, felmászott valaki egy vagon tetejére, most sikerült megelőzni a tragédiát. Ismét jelentősen drágultak az albérletek a fővárosban. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Sülyök Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Vasárnap hajnalban valaki felmászott egy az állomáson tartózkodó tehervonat vagonjára, és ezzel közvetlen életveszélybe sodorta magát, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebookon, hozzátéve, hogy hajszálló múlt egy újabb tragédia a Rákos-Szent Mihály állomáson. Mint közölte, az állomási személyzet azonnal értesítette a hatóságokat, a felső vezetéket feszültségmentesítették, az illető végül lemászott a vagonról és elmenekült, a rendőrség azonban rövid időn belül elfogta. Személyi sérülés ezúttal nem történt. Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek azok a diákok és fiatalok, akik idén-nyáron keresnek kiadó lakást a fővárosban. Bár a felsőoktatási ponthatárokra még néhány napot várni kell, az albérletpiac már júniusban komoly árszint emelkedést produkált. A budapesti átlagos bérleti díj egyetlen hónap alatt 6,4%-kal emelkedett, elérve a 286 ezer forintot. Bár ez a havi ugrás önmagában drasztikusnak tűnik, az éves 4,7%-os áremelkedés még így is elmarad az elmúlt években látott, ennél jóval meredekebb drágulási ütemtől. A statisztikák mögött húzódó legfontosabb trend az, hogy a fővárosban mára gyakorlatilag eltűntek a 200 ezer forint alatti albérletek. Két napig ellenőrizték a rendőrök Budapest főbb útvonalain a buszsáv jogosulatlan használatát, 75 esetben szabtak ki büntetést, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a BRFK kiemelt ellenőrzést végzett a Hegyalja, a Szentendrei, az Andrássy és az Üllői úton a buszsávokban. Két napon összesen 89 esetben intézkedtek a rendőrök, amiből a buszsáv jogosulatlan használata miatt 75 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki. Továbbra is várja a rendőrség azok jelentkezését, akik indokolatlanul magas összeget fizettek dugulás elhárításért és Erdei Alfréd névre kiállított számlát kaptak. A hatóságok korábban Tökörön, Sziget-Szent Miklóson és Halásztelken tartott összehangolt akciót, amelyben három férfit őrizetbe vettek és több mint 1 millió forint készpénzt foglaltak le. A gyanú szerint a csoport interneten szerzett ügyfeleket, majd a munka elvégzése után a piaci ár többszörösét kérte el. Egy károsult 200 ezer forintos számláról számolt be. A nyomozás eredményességéhez további sértettek jelentkezését várják.
2: Időjárás.
4: Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.
2: Kezdődik a magyar zenei műsor. Most is hallgass hazait. Minden héten ugyanekkor, ugyanitt. Hallgass hazait, a magyar zenei műsor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Elindult a Hallgass hazait című magyar zenei műsor mai adása. Köszöntök mindenkit a Peter's Pan zenekarból. Pál Péter, zenész, színész itt van. Kezdjük nem sokára a beszélgetést. Molnár Szabolcs vagyok. Jó rádiózást kívánok mindenkinek.

0: Peter's Pan zenekar, Pál Péter, zenész, színész, vagy színész hallgató, már mindjárt színész, vagy Péter, köszöntelek a műsorban.
1: Szia Szabos, nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is.
0: Elmondod, hogy mi az, ami most eszedbe jut, hogy mi minden történt?
1: Hú, Szabos, hát figyelj, nagyon-nagyon sok minden történt. Én úgy emlékszem, körülbelül 2 éve beszélhettünk először, és hát akkoriban, jól tudom, a Hogyha lejönné című dal kapcsán beszéltünk, meg talán a Széröpít volt még, és azóta megalakult a zenekar, a Peter's Pan zenekar. És valójában nekem gyerekkorom óta ez volt a vágyam, hogy legyen egy olyan zenekar, amelyben én leszek az énekes, és hozom a dalokat, és lesz egy ilyen csodálatos műhely munka, mint ami most nagyon szépen kialakult, és folyamatosan kialakulóban és fejlődésben van nálunk. És hát tulajdonképpen úgy alakult ez a projekt, hogy van egy nagyon jó barátom, akit Kálmán Lászlónak hívnak, és egyébként egy zseniális billentyűs, és őt kerestem meg, hogy volna-e kedve zenélni abban a zenekarban, ami pillanatnyilag még csak egy személyes volt. És akkor azt mondta, hogy persze, nagy örömmel, aminek én nagyon megörültem, és akkor ajánlott zenészeket, akikkel különböző helyeken dolgozott már együtt, és így ismerkedtem meg Müller Tamás dobossal, Maros Rudolf basszusgitárossal, és hát az elején csak így 4-en próbáltunk, és aztán csatlakozott hozzánk még az én csodálatos húgom, Laura, aki hegedűn játszik, és énekel is, és végül Baruss Bence gitáros, és így lett meg az a csapat, amelyet megkereső Facebookon a Peter's Pan csoportot, vagy bárhol látni fog.
0: Hát igen, és te tulajdonképpen zenével elkezdtél megjelenni mondjuk 2-3 évvel ezelőtt, 4 éve, nem is tudom hány éve,
1: dalokkal. Egy pár éve, nagyjából szerintem egy olyan 3-4 éve írhatok komolyabban dalokat, vagy akkor kezdtem tudatosan új dalokat írni, hogy már szeretném is megmutatni embereknek, előtte csak úgy magamnak írogattam ezt-azt, de tény, hogy sokáig úgy fogtam fel a dolgot, hogy ez egy teljesen szóló projekt, és hogy egyedül szeretnék majd ott lenni a színpadon, és akkor, tehát ahogy említettem, visszajött ez a gyerekkori nagy vágyam, amikor emlékszem, hogy ugye édesapám is zenél, és voltak ilyen hosszú utak, amikor hallgattunk ilyen különböző horvát, meg balkán zenéket, és ugye elképzeltem, hogy milyen lehet az, amikor ott vagyunk egy csomó hangszóró között, meg folyamatosan ide-oda húzigáljuk a különböző zenei berendezéseket, próbálunk, és valahogy nagyon el tudtam képzelni magam ebben a környezetben, és valahogy ezek a dolgok visszajöttek, és így kezdtem el a zenekar irányában gondolkodni újból.
0: Folytatjuk nem sokára a Peter's Pan zenekarból, itt van Pál Péter, zenész, színész.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

0: folytatjuk a beszélgetést. Itt van Pál Péter, zenész, színész. Peter Span zenekar. És amikor én először megláttam, én nem is voltam benne biztos, hogy néztem, te vagy, nem te vagy, te vagy. És akkor...
1: Igen, hát ez valóban egy nagyon nagy lépés. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok izgalmas dolog fog így történni, hogy egy csapatként vagyunk jelen. Egyébként már tavaly ősz óta próbálunk így a kezdeti formációval, és aztán ugye csatlakoztak az új tagok, és tulajdonképpen így a tavasz végét, talán nyár elejét számítjuk így a megalakulás időpontjának, amikor már tényleg elhatároztuk, hogy Peter Spanként fogjuk csinálni ezt a projektet. Hát nagyon-nagyon sokáig gondolkodtunk Szabolcs azon, hogy mi legyen a nevünk. Tehát ha egy pár száz nevet nem dobtunk be, akkor nem tudom mennyit. És akkor egyszer csak valahogy kibukott ez a Peter Span, ugye, ami a nevemből, a nevemnek egy ilyen szójátéka, és tök érdekes, hogy a Pán Péterre asszociálnának, állnak valószínűleg elsőre az emberek, viszont benne van az is, hogy angolul a pen, az ugye serpenyőt is jelent, és azt szoktam elmondani sztorinak, hogy tojás sütés közben jött a név, úgyhogy van egy ilyen értelme is, meg van egy olyan is, amire csak utólag jöttem rá, hogy van egy hangszer, amit handpennek hívnak, és Bence, aki a gitáros, ő egy kiváló, de zseniális handpen művész, úgyhogy szerintem ezért neki még különösen izgi volt ez a név.
0: És ha azt mondom, hogy most van az, amikor komolyra fordult a zenei ügyed, akkor jól mondom?
1: Abszolút, abszolút jól mondod. Amúgy most a nyáron már volt szerencsénk több koncerten is szerepelni. Például Szlovéniában összesen 3 koncertünk volt, aztán Dunakeszin is a FISFEST nevű fesztiválon vára sikerült eljutnunk, és hát igazából az első szereplésünk viszont a Lámpásban volt Budapesten, egy családias hangulatban. És most pedig készülünk a Kávészünet zenekar előzenekaraként a Gödörben egy decemberi koncertre.
0: Megvan a dátum? Biztos
1: igen,
0: megvan.
1: Igen, december 2.
0: Na, akkor most mutatunk egy dalt most.
1: Jól
0: és
1: van.
0: Aztán visszajövünk. Melyik legyen az első, amit megmutathatunk most, mit mondasz?
1: Hát valójában a Hajnalig volt az első klippes közös dalunk, úgyhogy akkor legyen a Hajnalig.
0: Oké, akkor ezt elővesszük, mutatjuk, utána visszajövünk. Pál Péter, zenész, színész itt van, és a

0: Peter's Pan zenekardala szólt, és itt van Pál Péter, zenész, színész. Amúgy benned az, hogy zenész, színész, az most hol tart így lelkileg ez a dolog? Ezt már szerintem pár éve is kérdeztem tőled, hogy akkor te zenész vagy színész, vagy mind a kettő, vagy most mi vagy?
1: Én mind a kettővel foglalkozom, és igazából ez a két dolog nekem hatalmas nagy szenvedélyem, és úgy érzem, hogy ez a kettő nagyon-nagyon kiegészíti egymást, és az, hogy én alapból próbákra járok, színházban dolgozom, meg ugye egyetemista vagyok még, most vagyok 5. éves, és az, hogy amellett viszont írom a dalokat, meg verseket is írok, ez mind segít abban, hogy formában maradjak minden szempontból. Tehát, hogy igazából azt érzem, hogy nem engedhetem meg magamnak azt, hogy ne alkossak valamit folyamatosan, mert szerintem ahhoz, hogy valaki így a színpadon meg tudja tartani a lelkesedését, az folyamatosan egyfajta alkotási tűzben kell égnie, és akkor pont nem vagyok ott a színpadon, vagy van egy kis időm, akkor ezt más területeken művelem. Például verseket írok, és aztán van ugye a zene, ami viszont a színház mellett a másik hatalmas nagy szenvedélyem.
0: Folytatjuk nem sokára a Peter's Pan zenekarból. Itt van Pál Péter, zenész, színész.
2: Hallgass hazait! Magyar dalok mindenkinek!

Hallgass hazait, a magyar zenei műsor. Hallgass hazait. Hallgass hazait. Magyar dalok mindenkinek. Hallgass hazait. Minden héten ugyanekkor, ugyanitt.

0: Folytatjuk a beszélgetést a Peter Spahn zenekarból. Itt van Pál Péter, zenész, színész. Sosem állsz le? Amúgy. Tehát te az az ember vagy, aki tényleg így, ahogy elmondtad most, hogy mindig valamibe bele kell vinned ezt a fajta kreativitást, mondjuk, vagy erőt? Vagy...
1: Hát igazából annyi dolog változott így az elmúlt időszakban, hogy valahogy nem egyfajta görcsből, vagy egy muszájból csinálom ezeket a dolgokat, hogy csak azért, hogy valamit csináljak, hanem egyre nagyobb tényleges affinitást érzek afelé, hogy műveljem ezeket a dolgokat. És nyilván ez annak a velejárója, hogy egy csomó dologra kezdek ránézni, kezdek észrevenni olyan dolgokat, amiket nem tudtam korábban, úgy a színházzal kapcsolatban, mint a zenével, és azért sokkal-sokkal élvezetesebbé vált ezeknek a dolgoknak az űzése. És maga ez a gondolat, hogy napról napra egyre több olyan felismerésem van ezekről a területekről, amik előre visznek, az erőt ad ahhoz, hogy csináljam. És még akkor is érzem ez egyfajta haladást, hogyha egy kicsit jó értelemben hátra dőlök, és tudok lazítani. Tehát ennek is megvan a helye.
0: Folytatjuk nem sokára a Peter Spahn zenekarból. Itt van Pál Péter, zenész, színész.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

0: Folytatjuk a Peter's Pan zenekarból. Itt van Pál Péter, zenész, színész. Van kedved egy picit első koncert élményekről mesélni? Mert most már azért mondom, hogy éltétek meg ezeket?
1: Nagy örömmel.
0: Milyen volt?
1: Nekünk a lámpás volt ugye az első koncert, és oda nagyon-nagyon készültünk. És ott Laura nem tudott sajnos ott lenni, a húgom, úgyhogy csak öten voltunk. Úgyhogy egy nagyon-nagyon picit át voltak hangszerelve a dalok, és tök jó élmény volt, hogy először állhattunk közönség előtt. Itt tényleg nem tudtam, hogy mi a fenét várjak így az első alkalomtól. És amikor odajöttek az emberek, ugye ott voltak a családtagok, aztán barátaink, meg egy-két olyan ember, akit egyáltalán nem ismertünk, és aztán egyre többen gyűltek össze ott a lámpásnak az előadó termében, és nagyon-nagyon jó érzés volt, hogy tök idegenek is bent voltak, és jól érezték magukat, és ez volt az, amikor azt éreztem, hogy na most nyerekben vagyunk, és csinálni kell, mert egy dologra választ kaptam, hogy vannak olyan pillanatok, meg vannak olyan mozzanatok a dalokban, amikkel tényleg az emberhez tudunk szólni, és nem csak önmaguk miatt vannak a dalok, hanem valakihez szólnak, és ezt ki kellett próbálni, mert ugye előtte csak kevesebb olyan alkalom volt, amikor ezt megtehettem, pláne úgy, hogy egy teljes fantasztikus zenekar támogatja ezt a dolgot, és nagyon érdekes volt azt is látni, hogy nagyon más, amikor csak 100 zongorával játszom, vagy hogyha minden hangszernek megvan a maga szerepe, és különböző frekvenciákon, hullámokon juthat el az emberek szívébe a zene. Úgyhogy ez egy fantasztikus élmény volt, és aztán jöttek a szlovéniai koncertek, ugye én odavalósi vagyok, Lendváról jöttem eredetileg, de most Budapesten élek, és ott viszont ismerősök, lendvai barátok között nagyon jó volt visszatérni, mert volt egy alkalmi zenekar tavaly, amely ugyanezen az első szlovéniai helyszínen már játszottunk, és amikor most visszamentünk, akkor voltak visszatérő vendégek, és nagyon, nagyon örültünk, hogy láthattuk őket, és tulajdonképpen ezek a koncertek mentén elkezdtem gondolkodni, hogy mivel lehetne még egy kicsit feldobni a programot, és most azon vagyunk a zenekarral, hogy egy kicsit a vidám pörgősebb, idézőjelbe bulisabb vonal legyen az, amire egy kicsit nagyobb hangsúlyt fogunk fektetni, és most is ilyen dalokban gondolkodom, és hogyha mondjuk tudatosan lemezre írok dalt, vagy írtam dalt, akkor ez valami ilyesmi volt, vagy valami ilyesmi, és akkor már el is szóltam magam, Szabolcs, hogy készül a lemezünk.
0: Hát itt tart a dolog, de egyébként a koncertek kapcsán még annyi, hogy most eddig azt tudod szám szerint, hogy hány koncert volt, hogy hogy képzeljük
1: el? Fel tudom neked sorolni, tehát igazából volt egy koncertünk a Lámpásban, aztán volt egy koncertünk Lendván, Szlovéniában, aztán egy Domonkosfa nevű csodálatos helyszínen, és utána volt egy újabb koncertünk Lendván, de közben volt Dunakeszin is, aztán hol volt? Ja igen, és a Magyarság Háza meghívott bennünket az évfordulója alkalmából szervezett koncert sorozat műsorába, és így eljutottunk Szlovákiába is, tehát itt most már 6-nál tartunk. Volt egy szereplésünk a Mutasd meg magad tehetségkutatóban, amit az Öröm a Zene program, szervez, és itt valójában harmadikak lettünk, aztán kiderült, hogy másodikként hoztak ki bennünket. Szóval ezzel is kaptunk egy új szereplési lehetőséget a legnagyobb zalaegerszegi fesztiválon jövőre.
0: Gyakorlatilag ez eddig 7.
1: Igen, és aztán most, ami a következő nagy projektünk lesz, az a decemberi kávészünet előtti koncert.
0: December 2.
1: Így van.
0: Milyen érdekes tényleg így belegondolni, hogy eddig 7 koncert volt, és ehhez képest amúgy nem ez látszik rajtatok, és akkor gondolj bele tényleg, hogy most, ez még csak most indult el ez az egész, és hogy utána micsoda rutint tudsz majd szerezni az évek, évtizedek alatt. Jó belegondolni.
1: Hát nagyon kellemes érzéssel tölt el, hogy ez lesz.
0: Folytatjuk nem sokára a Peter's Pan zenekarból. Itt van Pál Péter, zenész, színész.
2: Hallgass hazait! Magyar dalok mindenkinek!

0: Hallgass hazait! Magyar dalok mindenkinek! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Ingyenes fesztivál. Igen, ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
2: Reklámot hallottál.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Csőjök Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, felmászott valaki egy vagon tetejére, most sikerült megelőzni a tragédiát. Ismét jelentősen drágultak az albérletek a fővárosban. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. Csőjök Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Vasárnap hajnalban valaki felmászott egy az állomáson tartózkodó tehervonat vagonjára, és ezzel közvetlen életveszélybe sodorta magát, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebookon, hozzátéve, hogy hajszálló múlt egy újabb tragédia a Rákosszent Mihály állomáson. Mint közölte, az állomási személyzet azonnal értesítette a hatóságokat, a felső vezetéket feszültségmentesítették, az illető végül lemászott a vagonról és elmenekült, a rendőrség azonban rövid időn belül elfogta. Személyi sérülés ezúttal nem történt. Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek azok a diákok és fiatalok, akik idén-nyáron keresnek kiadó lakást a fővárosban. Bár a felsőoktatási ponthatárokra még néhány napot várni kell, az albérletpiac már júniusban komoly árszint emelkedést produkált. A budapesti átlagos bérleti díj egyetlen hónap alatt 6,4%-kal emelkedett, elérve a 286 ezer forintot. Bár ez a havi ugrás önmagában drasztikusnak tűnik, az éves 4,7%-os áremelkedés még így is elmarad az elmúlt években látott, ennél jóval meredekebb drágulási ütemtől. A statisztikák mögött húzódó legfontosabb trend az, hogy a fővárosban mára gyakorlatilag eltűntek a 200 ezer forint alatti albérletek. Két napig ellenőrizték a rendőrök Budapest főbb útvonalain a buszsáv jogosulatlan használatát, 75 esetben szabtak ki büntetést, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a BRFK kiemelt ellenőrzést végzett a Hegyalja, a Szentendrei, az Andrássy és az Üllői úton a buszsávokban. Két napon összesen 89 esetben intézkedtek a rendőrök, amiből a buszsáv jogosulatlan használata miatt 75 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki. Továbbra is várja a rendőrség azok jelentkezését, akik indokolatlanul magas összeget fizettek dugulás elhárításért és Erdei Alfréd névre kiállított számlát kaptak. A hatóságok korábban Tökörön, Szigetszentmiklóson és Halásztálken tartott összehangolt akciót, amelyben három férfit őrizetbe vettek és több mint 1 millió forint készpénzt foglaltak le. A gyanú szerint a csoport interneten szerzett ügyfeleket, majd a munka elvégzése után a piaci ár többszörösét kérte el. Egy károsult 200 ezer forintos számláról számolt be. A nyomozás eredményességéhez további sértettek jelentkezését várják.
1: Időjárás.
5: Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.
0: Hallgass hazait! Minden héten ugyanekkor, ugyanitt! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Peter's Pan zenekarból, itt van Pál Péter, zenész, színész. Mi legyen, ami most szólhat?
1: A Csend stúdióban felvettünk egy olyan dalt, aminek az a címe, hogy Hogyha nem lennél. Csináltunk belőle egy ilyen live sessiont, úgyhogy akkor szóljon ez a szám.
0: Oké, mutatjuk, utána visszajövünk, a Peter's Pan zenekartól jön a dal, mindjárt folytatjuk.

0: Peter Spahn zenekartól szólt a dal. Pál Péter zenész, színész itt van. És ahogy beszéltük a dal előtt, hogy akkor most már lényegében koncertezik a csapat, sőt összeállt a csapat, és mi az érzésed a csapattal kapcsolatban, és az összeállással kapcsolatban, hogy megvan pont a végleges, minden szempontból minden megvan, és így van meg, ahogy van, vagy még lehet, hogy még jön hozzá valami, vagy még formálódik?
1: Hát én azt látom, Szabos, hogy a Peter Spahn zenekar az nagyon-nagyon különböző és nagyon-nagyon sokszínű emberekből tevődik össze, és igazából ez az, ami miatt nagyon-nagyon izgalmas az együttműködés. Tehát, hogy van, aki inkább a jazz irányából közelíti meg a dolgot, van, aki inkább egy kicsit talán a könnyű zene felől, de alapvetően mi ugye popzenét játszunk, viszont én úgy érzem, hogy a zenészeknek szabad kezük van abban, hogy belecsempészenek ebbe a zenébe olyan motivumokat, amiket ők ott jónak éreznek, tehát legyen szó akár jazzről, vagy egy picit népiesebb jellegű dolgokról. Szóval a zenei értelemben én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon klassz csapat, és azt látom, hogy egyre, ahogy jönnek az újabb és újabb koncert és szereplési lehetőségek, egyre többet próbálunk, úgy kovácsolódunk össze ténylegesen csapatként is. Szóval én azt gondolom, hogy mi most már mondhatjuk azt, hogy barátok vagyunk, annak ellenére, hogy van olyan csapattak, akivel csak egy-két hónappal ezelőtt, vagy mondjuk fél évvel ezelőtt találkoztam először. Szóval azt gondolom, hogy egyre összeforrottabbak vagyunk, és ez egy nagyon-nagyon jó érzés. És aztán technikailag meg folyamatosan azon vagyunk, hogy fejlesszük magunkat, és fejlesszük a projektet, hogy egyre jobb legyen a hangzás, egyre gazdagabban szóljanak a dalok, és hogy olyan témákat vegyünk elő, amikkel tényleg meg tudunk szólítani embereket. Van egy producerünk, aki nekem egy jó barátom, Biksi Gábor, akivel már a Hogyha lejönnél óta együttműködöm, és ő lesz az, aki a 2022-ben megjelenő lemeznek a zenei producere lesz. Szóval tulajdonképpen itt együttműködünk vele folyamatosan, amikor egy lemezverzió felvételéről van szó. Most is például két dal is készül nála, és valahogy megpróbáljuk megtalálni az egyensúlyát annak, hogy mi legyünk, tehát zenekari hangzás legyen, ám ugyanakkor legyen meg a kellő, hát idézőjelben gépiesség, vagy modernség, vagy ki hogy nevezi, hogy egy lemezen egy egységes képet adjon, és legyen egy egységes hangzás.
0: Ami tulajdonképpen egy pop hangzás, ugye?
1: Mondtad valójában tehát, igen, valójában igen. Tehát alapvetően pop zenét játszunk.
0: És direkt, és tulajdonképpen mondjuk akár azért is, hogy a rádiók is örömmel vegyék.
1: Akár így is megfogalmazhattam volna, igen.
0: Folytatjuk nem sokára a Peter Spahn zenekarból, itt van Pál Péter, zenész, színész.

0: A beszélgetést a Peter Spahn zenekarból, itt van Pál Péter, zenész, színész. Kérdezem tőled a szövegeket, hogy szövegekben mi az, ami téged egyrészt mostanában mozgat, meg hát úgy dalok szempontjából, szövegírás szempontjából, vagy akár vers írás szempontjából, de hát ki tudja, hogy mikor vers, mikor dalszöveg, ami kijön belőled, tehát mi mindenen járnak a gondolataid?
1: Hát igen, a vers meg a dal között azért van, hogy néha elmosódnak a határok, és néha azt érzem, hogy például felolvasva egy dalszöveg néha elmenne akár versnek is egy kötetbe. Eredetileg inkább ilyen, kicsit ilyen mélabúsabb, melankólikusabb, romantikus dalokat írtam, és aztán jött egy olyan időszak, amikor kicsit ráálltam erre a sokat mondó, szókimondó, kicsit reppesebb vonalra. És most per pillanat, ami engem nagyon izgat, igazából most két dolog izgat nagyon. Egyfelől az a megközelítés, hogy van egy főbemászó refrén, és akkor ahhoz megpróbálok társítani egy olyan verszakot, ami egy kicsit rappes jellegű, viszont van benne némi a slam poetry-re jellemző vonás, szóval, hogy próbálok egy kis plusz csavart vinni a szövegekbe, és próbálok olyan dolgokat beleírni, amikre egy elsőre nem gondolna az ember, meg próbálok olyan rímeket találni, amik nem adódnak egyből. Szóval megpróbálom az ilyen bevett, hát mondhatnám azt, hogy kliséket elkerülni. Ez az egyik vonal, és másik pedig az, hogy amikor van egy állapot, akkor, vagy úgy érzem, hogy van egy olyan szituáció, amit megfigyeltem magam körül, vagy az életben, akkor abból megragadok egy központi motivumot, és akkor akköré fűzöm fel az egész történetet. Tehát, hogy tulajdonképpen egy ilyen atmoszférát próbálok teremteni vele. Van is egy olyan dalunk, hogy rózsa, van egy olyan dalom, aminek egyelőre a refrénje van meg, hogy rózsabokor. És ez egy olyan fiatal valakiről szól, aki, tehát nem rólam, hanem láttam valakit, aki megihlette ezt a dalt, akin azt láttam, hogy így el van tévedve, el van veszve, nem igazán tudja, hogy mihez kezdjen, és csak úgy száll felette az idő, és csak egy helyben van. És ezt egy rózsabokorral fogalmaztam meg, és úgy van a szöveg, hogy rózsabokor, meddig vársz, miért nem nyílsz ki még? Rózsabokor, meddig vársz, felhőtlen az ég? Rózsabokor nem felel, szunnyad csendesen, illatozná bárki már, de nem öntözi senki sem. És valójában egy ilyen motivumon keresztül megkerestem azokat a párhuzamokat, amikkel ezt a történetet el tudom mesélni.
0: És valahogy igen?
1: Ezek a dolgok azok, amik nekem nagyon izgalmasak. Nem direktben van úgy elmondva, hanem picit ilyen költői köntösben.
0: És mi lesz utána a rózsával?
1: Hát még nem fejeztem be a dolgot.
0: Azért kérdezem.
1: Úgyhogy most látod, most elkezdtem Szabolcs gondolkodni.
0: A rózsabokorral.
1: Hát remélem, hogy a való életben, aki megihlette, az ki fog virulni. Ennyit elárulhatok.
0: Általában most azon gondolkoztam, hogy a dalaid vége tulajdonképpen olyan szomorúba hajló dal nem jut eszembe, hogy lenne nálad, úgyhogy szerintem akkor jó esélye van az életre a rózsabokornak is.
1: Hát persze. Hát nem lesz ez egy szomorkás dal, tehát meg fogjuk támogatni úgy különböző igazából hangszerekkel, hogy ez a végén egy ilyen felemelő dal legyen. Ez is egy olyan érzés, amit keresek az összes dalban, hogy tehát hogy lehet felemelni azt, aki meghallgatja. Mert valahogy ez a lényege. Hát ennek az egész csodálatos dolognak, hogy valaki másnak egy kis örömet okozzunk, egy kicsit esetleg megtisztuljon, egy picit esetleg megkönnyezzen, nevessen egy jót, és arra is törekszünk, vagy törekszem, hogy például egy koncerten úgy legyen összerakva a műsor, hogy abban legyenek olyan dalok, amik egy kicsit megtáncoljátatják az embert, megnevettetik esetleg, és aztán hirtelen egy egészen más történetbe csöppenjen az illető is, és halljon egy egészen szívből jövő vallomást esetleg

0: szerenádot, szerelmi történetet.
1: Folytatjuk nem sokára a Peter Spán zenekarból, itt van Pál Péter, zenész, színész.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

0: Hallgass hazait! Magyar dalok mindenkinek! Hallgass hazait! Minden héten ugyanekkor, ugyanitt!
1: Mondd, hogy itt vagy!

0: akkor mutatunk megint egy dalt. Mondd meg, hogy mi szóljon most.
1: Nézzük meg a Csitítgató című számot. És a Csitítgató című dalról egyébként azt szeretném elmondani, és a videóklipjéről, hogy nem mondok róla semmit, Szabolcs.
0: Majd utána
1: kérdez rá, mert ez egy hosszú sztori lesz. Belekezdenék, csak
0: akkor inkább majd a dal után.
1: Úgy legyen.
0: Jó, rendben, mutatjuk a Csitítgatót Peter Spahn zenekartól. Pál Péter itt van, mindjárt jövünk, és tudod mondani.
1: Jól van.

0: Sitítgató címmel szólt a dal a Peter Spahn zenekartól. Pál Péter zenész, színész itt van. Na és akkor most mondasz a dal kapcsán és a klip kapcsán.
1: Igen, igen, hát ennek a dalnak és ennek a klipnek egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes története van. Ugyanis megterveztük, hogy fogjuk a videoklipet leforgatni, és Turáni Gergely barátommal, aki kiváló operatőr és vizuális hatások nagy mestere. Hát vele találkoztam Szentendrén, ugye ott forgattunk volna, és ott voltunk egy nappal a forgatás előtt. Meg voltak beszélve a helyszínek, szereplők, stb. És egyszerűen nem állt össze a dolog. Tehát voltak szereplők, akik abban a pillanatban, akiknek abban a pillanatban jöttek közbe dolgaik, voltak olyan, és aztán a helyszín az ugye beleúszott, mert hogy náluk forgattunk volna. Rossz időt mondtak, időszűkében voltunk, tehát sehogy nem jött össze. És ott ültünk reményveszve Gerivel a Szentendrei főtéren, és egyszer csak az ötlete támadt, hogy megcsinálhatnánk ugyanezt a sztorit, aminek a forgatókönyvét én felvázoltam és elküldtem neki, egy ilyen animációs változatban. És rögtön rámondtam, hogy igen, kezet csaptunk rá, és értesítettem a zenekart, és aztán...
0: Szóltál, hogy készen
1: van. Szóltam, hogy srácok, nem lesz itt forgatás, viszont egy sokkal klasszabb ötlete lett a Gerinek. Hamarosan Laurával, a hugommal elmentünk Gerihez, és ugye neki van otthon egy nagyon klassz kis stúdiója, ahol felvettük ezeket a mozgásokat, és akkor azok alapján készítette el Geri a videoklipben az én mozgásaimat és Lauráit. Főképp azokról beszélek, ahol énekelek, mert ugye ott pontosan meg kellett csinálni a szájnak a mozgását, és aztán az ő végtelen, eszméletlen fantáziája szülte meg azt a képi világot, ami a néző elé tárul, hogyha megnézi a Sitítgatónak a klipjét, és egy izgalmas történetet mesélünk el, ami egy kicsit egy ilyen akciófilmnek is megfelel, csak ugye kicsiben, és szűk 3 perc alatt. Ugye van egy srác, aki hasonlóan, mint a Hogyha lejönnél című dal klipjénél, elmegy szerenádozni a lányhoz, ám van benne annyi csavar, hogy először egy másik házszámot talál meg, ami ugye nem a jó házszám, és majdnem pórul jár, és aztán másodjára se találja meg a jó címet. Itt viszont találkozik egy nagyon kedves nagymamával, aki útba igazítja őt és a zenekart, és így végül eljut a lányhoz, aki viszont nem hallja meg a dalt, de nem akarom lelőni a poént, hogy miért nem hallja meg a dalt, úgyhogy mindenki nézze meg a Sitítgatónak a klipjét.
0: Mennyi időbe telik egy ilyen animációs klip elkészítése? Mert olyan könnyedén mondtad, hogy hát kitaláltuk, és akkor elkészült.
1: Hát az én részem az valójában nagyon gyorsan megvolt, én csak az irányokat és a forgatókönyvet vázoltam fel Gerinek, és akkor ő elkezdett dolgozni vele, és szerintem körülbelül egy hónap lehetett még elkészült vele.
0: Ez kemény.
1: Igen, és ráadásul teljesen egyedül, tehát ő egyedül csinálta meg az összes karaktert, a fotók alapján ugye mindenkit befotóztunk, szóval egy egész komoly folyamat volt, amit ő egy ponton túl teljesen egymaga véghez vitt. És amúgy meg is lett a gyümölcse, ugye most volt az 5. magyar klipszemle, ahova a vizuális effektek, ugye a VFX-nek nevezett vizuális hatásoknak a kategóriájában bekerültünk a top 5-be, tehát a shortlistre, egy szűkített listára. Uh-huh. És ez nagyon nagy öröm volt számunkra, és elmentünk az akváriumba, ahol a kiosztót és az eredményhirdetést tartották.
0: Folytatjuk nem sokára a Peter Spahn zenekarból, itt van Pál Péter, zenész, színész.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

0: Folytatjuk a Peter's Pan zenekarból. Itt van Pál Péter, zenész, színész. Amikor dalt szülsz, vagy szöveget szülsz, akkor a múzsádhoz írsz továbbra is?
1: Igen, hát nekem a múzsám ő egy folyamatos ihletforrás. Tehát az tény, szóval, hogy igazából én az erőmet, a lelki erőmet, azt tehát ő folyamatosan formában tart engem, és igazából a csodálatnak a forrása számomra, és nagyon-nagyon sok mindenbe segít. Viszont vannak olyan dalok, amiket egyszerűen azért írok, hogy legyen, hogy, tehát ha van egy jó pofa téma, akkor azt kiírom magamból, és igazából kreativitásból oldom meg a dolgot, és nem feltétlenül csak szerelmes dalokat írok. Tehát, hogy különböző ihletforrások vannak, attól függően, hogy milyen típusú dal szeretnék írni.
0: Folytatjuk nem sokára a Peter's Pan zenekarból. Itt van Pál Péter, zenész, színész.
2: Voltam már lent, én tudom, mit jelent a sötétlő bérházak csendjéből felsíró apró neszek. Már csak arra jó kezek,

0: Ezek.
1: Folytatjuk a beszélgetést a Peter's Pan zenekarból. Itt van Pál Péter, zenész, színész. Zenekari terveket mondasz még? Meg akkor még egyszer a dátumot is mondom, ez december 2 Budapest, amikor kávészünet zenekarral együtt Peter's Pan zenekar.
2: Igen, a zenekarral aktívan dolgozunk, az első lemezünkön, ami 2022 első felében fog megjelenni, úgyhogy mindenkinek nagyon nagy szeretettel ajánlom a figyelmébe, és hamarosan érkeznek az újabb dalok. Úgyhogy mi azon vagyunk, hogy klassz élményt tudjunk nyújtani mindenkinek, aki eljön a koncertjeinkre. Úgyhogy hát egy módja van, hogy erről az ember megbizonyosodjon, úgyhogy ellátogat.
1: Oda megy.
2: Így van.
1: Az ember. Na akkor mondd a záróda, de te már mondtad, hogyha lejönnél.
2: Hallgassuk meg a Hogyha lejönnél című számot.
1: Na, rendben van. Akkor ezt meghallgatjuk, és amikor híred van, akkor pedig szólj, és tudjuk folytatni.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Na hát akkor jön a dal, Peter's Pan zenekartól, Pál Péter, zenész, színész, itt volt, itt van, és köszönöm szépen neked.
2: Én is nagyon szépen köszönöm.
3: Hallgass hazait, magyar dalok mindenkinek.

Az elmúlt két órában a Hallgass Hazai című magyar zenei műsor szólt a Peter Spahn zenekarból. Pál Péter zenész, színész volt a műsor mai vendége. Molnár Szabolcs vagyok. További jó rádiózást kívánok! Az

0: Hallgass hazai!
1: Hallgass hazai!
0: Magyar dalok mindenkinek! Minden héten ugyanekkor ugyanitt! Ez volt a Magyar Zenei Műsor! Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobb.

0: napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

0: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.